0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat 2026. május 26-án kedden. Az SNS elnöke ragaszkodik Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásához, a kormányfő azonban szeptemberig adott időt a nézeteltérések tisztázására. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, olvasható 14. Leó pápa első enciklikájában, melyet tegnap mutattak be a Vatikánban. Komoly feszültség alakult ki a napokban a NATO-n belül Ukrajna támogatásával kapcsolatban, és egyre több jelölt neve válik ismerté, akik jövő tavasszal indulni akarnak a francia elnökválasztáson. Ez mai kínálatunk, tartsanak velünk. A műsor zenéjét Puha József válogatta, a hangmérnök pedig Kubányi Péter. Most a hírszerkesztő Kis Balázs következik.
0: A Pátria Rádió hírei. Tomás Taraba lemond, ha szeptemberig nem tud megállapodni az SNS-szel. Szlovákia területének csaknem kétharmadát érinti az aszály. Nagyon meleg napunk lesz, 27 és 32 fok közti csúcshőmérséklettel. Jönnek a részletek. Ha szeptember végéig nem tud megállapodni az SNS-szel Tomás Taraba, a párt jelöltje, akkor lemond a környezetvédelmi miniszteri posztjáról, derült ki a közösségi médiában közzétett nyilatkozatából. Elmondta a hétfői találkozó Robert Fico kormányfővel és Andrej Dankóval, az SNS elnökével viszonylag konstruktív légkörben zajlott. Azt állítja, nem hangzottak el kifogások a tárca irányításával kapcsolatban, illetve az SNS fenntartásai nem szakmai, hanem politikai jellegűek. Elképzelhetőnek nevezte, hogy nagyobb összhangra lenne szükség. Szlovákia területének csaknem kétharmadát érinti valamilyen mértékű szárazság, több régióban pedig már jelentős vagy extrém aszály alakul ki, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A legsúlyosabb helyzet az ország legnyugatibb részén, Közép-Szlovákia északi területein, valamint keleten van. Extrém szárazság sújtja a Kis-Kárpátok térségét, Árva vidékét, továbbá felső és alsó Zemplént. A múlt héten a legmagasabb hőmérsékletet vasárnap mérték, Erdőhát és a Csallóköz egyes részein elérte a 30,5 Celsius fokot. Az orosz külügyminisztérium felszólította a külföldieket és a diplomatákat, hogy a lehető leghamarabb hagyják el az ukrán fővárost. Moszkva tájékoztatása szerint az orosz erők újabb csapások végrehajtására készülnek Kijevben, amelyek célpontjai az ukrajnai kormányzati épületek és katonai parancsnokságok lesznek. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy a fegyveres erőknek a Libanon elleni támadások további fokozását rendelte el a Hezbollah mozgalom felszámolása érdekében. Az izraeli hadsereg időközben az X közösségi oldalon arról tájékoztatott, hogy újabb csapássorozatot indított a Hezbollah állásai ellen a Bekaa völgyben és több más libanoni területen. Fokozni fogjuk a Hezbollah elleni támadásainkat, és nem állunk meg, jelentette ki Netanyahu a Telegram platformon közzétett videójában. A kongói demokratikus köztársaságban dühöngő ebola járvány rendkívül súlyos és nehéz, a szomszédos országokat magas kockázat fenyegeti, ezért azonnal cselekednünk kell, jelentette ki hétfőn Genfben Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója. Különösen a szomszédos országok vannak veszélyben, és azonnali lépéseket kell tennünk a vírus terjedése ellen, figyelmeztetett Ghebreyesus. Hozzátette, hogy kedden a Kongói Demokratikus Köztársaságba utazik, amely jelenleg e halálos betegség aktuális járványgócának számít.
2: Időjárás.
0: Igazán nyárias, nagyon meleg időre készülhetünk országszerte sok napsütéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél kezdetben gyenge marad, napközben több felé északira fordul és megélénkülhet, helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Útfelújítási munkálatok miatt lassul a haladás a 76-os főúton. Párkány és Kőhíd gyarmat között burkolatjavítási munkálatokat végeznek a szakemberek. A munkálatok miatt az egyik forgalmi sávot lezárták, így az érintett szakaszon váltakozó irányban lassabban halad a forgalom. Radarméri a sebességet Rimaszombat előtt Losonc irányából. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóról.
1: Elszenvedte 5. vereségét a magyar válogatott a svájci jégkorong világbajnokságon. A csoportkör utolsó előtti 6. fordulójában 7-3-ra kikapott a címvédő és olimpiai bajnok amerikai együttestől. Az már vasárnap este eldőlt, hogy a 3 pontos magyarok jövőre is az élvonalban szerepelhetnek, mert a lettek legyőzték a briteket. Majoros Gergely legénysége ma 12:20-kor a negyed döntőbe jutásért harcoló lettek ellen zárja a VB-t. A zürichi csoport másik hétfői mérkőzésén Németország Nagy-Britannia 6-3. A 100%-os svájciak és a finnek 8 ponttal vezetnek a németek, 9-el pedig az osztrákok előtt. Nehéz helyzetbe került a szlovák válogatott, mert a norvégok 14 évet követően a legjobb 8 közé kerültek, miután hétfőn nem kis meglepetésre 4-1-re verték a már negyed döntős cseheket. A szlovákok csak akkor juthatnak tovább, ha a mai zárókörben legalább 1 pontot szereznek a 16:20-kor kezdődő svédek elleni összecsapáson, ellenkező esetben a skandinávok folytathatják. A friburgi csoport másik tegnapi találkozóján Szlovénia-Olaszország 5-1. A veretlen kanadaiak 4 ponttal vezetnek a norvégok és a csehek, 6-tal pedig a szlovákok előtt. A svájciak, a finnek, a kanadaiak, a norvégok és a csehek már bejutottak a csütörtöki negyeddöntőbe. A britek és az olaszok estek ki. A csoportkör mai utolsó 7. fordulójában még ezekre a meccsekre kerül sor. 12:20-tól Norvégia-Dánia, 16:20-tól Egyesült Államok-Ausztria, 20:20-tól pedig Svájc-Finnország és Kanada-Csehország. A nagyot küzdő Bondár Anna 6-3-1-6-6-7 arányú vereséget szenvedett a 7. helyen kiemelt ukrán Jelina Svitolinától a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnok nyitófordulójában. Udvardi Pannát a svájci Viktória Golubics búcsúztatta 6-0-6-2-re. A selejtezőből felkerült Rebecca Schramková 6-2-6-2-re kikapott az osztrák Julia Grabertől. A férfiaknál Fucsovics Márton 7-6-5-7-1-6-2-6 arányban alul maradt az olasz Matteo Berrettinivel szemben. Továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti a férfi tenisz világranglistát, a spanyol Carlos Alcaraz és a német Alexander Zverev előtt. Marozsán Fábián 2, Alex Molcsán pedig 6 helyet rontva az 54., illetve a 110. A nőknél sem történt változás az élcsoportban. A fehér orosz Arina Szabalenka a lista vezető, a kazaki Jelena Rybakina a második, a lengyel Iga Swiatek pedig a harmadik. Bondár Anna 1 pozíciót előre lépve az 57., Rebecca Schramková viszont a 121. helyről lecsúszott a 125-re. A nemzetközi sajtó a 19 éves Kimi Antonellit ünnepli a Forma 1-es kanadai nagydíj másnapján, miután a Mercedes olasz pilótája sorozatban 4. futamgyőzelmét aratta Montrealban. Az összetettben már 43 pontos az előnye csapattársa, a brit George Russell előtt, aki műszaki hiba miatt feladni kényszerült a vasárnapi futamot. És végül egy érdekesség, újabb nézőrekordra készülnek a jövő évi jégkorong világbajnokság német szervezői. Azt tervezik, a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgó csapatának Gelsenkircheni stadionjában tartanák, hogy megdöntsék a 2010-es hoki VB-n felállított VB csúcsot, amikor is közel 78 ezeren nézték a helyszínen a Németország-Egyesült Államok összecsapást, amelyet a hazaiak nyertek meg 2-1-re hosszabbítás után.

0: Kanadában.
1: 6 óra 18 perc van. Ma Fülöp névnapja van. A Fülöp a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő. A szlovák naptár szerint pedig Dusán nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat.

0: 6 óra 22 perc van. Direkt a tóba hajtott, mert azt hitte, a Tesla Cybertruck a vízen is átmegy. Változtató Google megszűnik a webes keresés eddig ismert formája, és különleges fotókat készített az arany aszteroida felé tartó űrszonda. Színes híreink következnek Nyitrai Nórától.
1: Szándékosan belehajtott egy texasi tóba egy férfi, mert ki akarta próbálni Tesla Cybertruckjának gázló üzemmódját, számolt be róla a BBC. A jármű végül elakadt, vezetője ott hagyta a vízben, végül a rendőrségnek és a tűzoltóságnak kellett kiszednie. A sofőrt később letartóztatták, amiért a tó egy lezárt szakaszán vezetett járművet. A Cybertruck gázló üzemmódja egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy az autó áthajtson nagyobb víztesteken. A Tesla vállalása szerint ennek köszönhetően patakokon és folyókon is keresztül lehet haladni, de csak 81,5 cm-es vízmélységig. A texasi hatóságok ennek ellenére mindenkit óvaintenek a vízbehajtástól, mert az biztonsági és jogi aggályokat is felvet, vagyis attól, hogy a jármű képes bemenni a vízbe, még nem biztos, hogy ez veszélytelen és törvényes is. Május 19-én vette kezdetét az évente megrendezett Google I.O. konferencia, ahol a kereső óriás rendre leleplezi a legújabb fejlesztéseit, és az idei rendezvény keretében a vállalat bejelentette a Google kereső teljes megújulását, aminek középpontjában nem meglepő módon a mesterséges intelligencia áll. A Google kereső új verziója minden korábbinál jobban a háttérbe szorítja az évtizedek alatt megszokott, a weboldalakra mutató rangsorolt linkek rendszerét, és a mesterséges intelligencia alapú interaktív élmények kerülnek az előtérbe. Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy linkek listája helyett egyre többször jelenik majd meg egy bővített keresőmező, ami olyan társalgás jellegű lekérdezéseket tesz majd lehetővé, amelyeket jelenleg a különböző AI alapú chatbotok, a ChatGPT, a Gemini és a Copilot biztosítanak. Ezt fogja kiegészíteni az Antigravity nevű környezet integrálása, amely eddig nem látott vizualizációs képességekkel ruházza fel a Google keresőt. A Google emellett ügynöki képességekkel is felvértezi a keresőt, hogy még kevesebb időt kelljen tölteni a hagyományos listába szedett kék linkek lekattintásával. A nyáron érkező újdonsággal elméletileg több információs ügynök is létrehozhatóvá válik a Google keresőn belül. Május 15-én elhaladt a Mars mellett a Psziché űrszonda, és eközben páratlan képeket készített a vörös bolygóról. A NASA beszámolója szerint az eszköz 4609 kilométerre közelítette meg az égitest felszínét, útban a célállomását jelentő aszteroida felé. A Psziché űrszondát még 2023. októberében bocsátották fel azzal a céllal, hogy ellátogasson a 16 Psziché jelű aszteroidához. Ez a kisbolygó a szakértők feltételezése szerint rendkívül értékes fémekből állhat, feltehetőleg főleg vasból, nikkelből és aranyból. Az űrszonda már egyenesen az aszteroida felé tart, ahová 2029 nyarán érkezhet meg, előtte viszont megajándékozta a Földet néhány különleges fotóval. Kihasználva, hogy közel kellett kerülnie a Marshoz, fényképeket készített az égitestről, méghozzá egy nem mindennapi szemszögből. Több ezer képet készítettünk a bolygó felszínéről és légköréről, amelyek segítségével lehetőségünk nyílt bekalibrálni az űrszonda műszereit, mielőtt megérkezne az aszteroidához, árulta el Jim Bell, a Psziché küldetés műszaki munkatársa.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! A hétvégén zajlott Európa második legnagyobb biztonsági fóruma a GROBSEC, melynek Prága adott otthont. Ezzel folytatjuk nem sokára, előtte még a regionális hírek következnek Kis Balástól.
2: Rozsnyó városa megkezdte a helyi utak felújításának első szakaszát, amely csaknem 350 ezer euróból valósul meg. Az önkormányzat a kiválasztott parkolók, utak és járdák helyreállításához azokat a pénzügyi forrásokat is felhasználja, amelyeket a dél lakótelepen bevezetett parkolási politika révén gyűjtött be, tájékoztatott Martina Besirová, a város PR menedzsere. A polgármesteri hivatal olyan felületek burkolatát újítja fel, amelyek hosszú évek óta nem megfelelő, vagy akár balesetveszélyes állapotban voltak. A munkálatokhoz a saját források és a parkolási bevételek mellett a kormány tavalyi Borsiban tartott kihelyezett ülésén megítélt 50 ezer eurós támogatást is felhasználják. Nyitra megye felújítja a kazánházat az érsekújvári egészségügyi középiskolában. A megyei önkormányzat megszünteti a kollégium épületében működő fűtési rendszer műszaki meghibásodását, és már lezárta a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzést. A munkálatok értéke közel 246 ezer euró. A felújítás részeként építési és technológiai korszerűsítést is végeznek. A cél, hogy a kazánház biztonságosan, megbízhatóan és energiatakarékosan működjön az érvényben lévő műszaki és higiéniai előírásoknak megfelelően. Pozsony Újváros önkormányzata szeretné revitalizálni a Récsei Vámnál található park másik felét is, ezért egyeztetést kezdeményez az egyházzal, amely a még fel nem újított terület alatti telkek tulajdonosa, tájékoztatott Matús Csupka, Újváros polgármestere a közösségi oldalán. Ezt a részt jelenleg ugyan béreljük, de nem a mi tulajdonunk, így hosszú távon nem fektethetünk be a fejlesztésébe, mutatott rá Csupka. A polgármester hozzátette, hogy a tulajdonjog rendezése után a látogatók bevonásával lakossági egyeztetés keretében szeretnék elkészíteni a felújítási tervet. A rendőrség vizsgálja annak a tragikus balesetnek a körülményeit, amely hétfőn történt a nagyrőcei járásbeli Sajógömörön, és amelyben életét vesztette egy 40 éves férfi. A hatóságok tájékoztatása szerint az eddigi információk alapján a férfi egy réten szarvasmarhákat legeltetett, amikor az egyik tehén megtámadta. A támadás következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A rendőrség az eset pontos körülményeit vizsgálja.
0: Időjárás.
2: Igazán nyárias, nagyon meleg időre készülhetünk országszerte sok napsütéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél kezdetben gyenge marad, napközben több felé északira fordul és megélénkülhet, helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útfelújítási munkálatok miatt lassul a haladás a 76-os főúton. Párkány és Kőhíd gyarmat között burkolatjavítási munkálatokat végeznek a szakemberek. A munkálatok miatt az egyik forgalmi sávot lezárták, így az érintett szakaszon váltakozó irányban lassabban halad a forgalom. Radarméri a sebességet Rimaszombat előtt Losonc irányából. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: 6 óra 35 perc van. A hidegháború utáni modell, amely 3 évtizeden át a világ stabilitásának egyik alappillére volt, mára radikálisan átalakult. Az olcsó orosz energia, a nyitott nemzetközi piacok és a feltételek nélküli amerikai biztonsági garanciák szinte teljesen eltűntek. A kormányoknak és az intézményeknek pedig alkalmazkodniuk kell egy olyan korszak kihívásaihoz, amely fő ismérvei a geopolitikai versengés, a gazdasági széthúzás és a stratégiai bizonytalanság. De hogyan közelíthetjük meg annak a közegnek a működését, amely gyökeresen megváltozott. Egyebek mellett erre a kérdésre keresték a választ hétvégén Európa második legnagyobb biztonsági fórumán, a Globszeken. Az eseményről Takács Lili, a 444.hu munkatársa Tilacsik Dórának nyilatkozott a tegnapi reggeliben.
3: Ha szóba kerül az a globális, rendszerszintű átalakulás, aminek tanúi lehetünk, akkor általában nagyon gyorsan eljutunk ahhoz a témához, hogy hol helyezkedik el ebben a megváltozott környezetben a korábban alapvetően békére berendezkedett öreg kontinens. De mire jutottak az idei konferencia résztvevői? Hatalomnak tekinthető Európa?
4: Azt hiszem, hogy talán a kicsit megkerülős válasz az attól függ. Ugyanarra itt is többen felhívták a figyelmet, hogy az Európai Unió alapvetően nem arra jött létre, hogy egy geopolitikai hatalom legyen. 60 éven keresztül inkább egy normatív hatalomként kellett értelmezni, viszont most ugye megváltozott nemzetközi környezetben már annak érdekében, hogy bármennyire is számítson az Európai Unióval, illetve ezzel együtt az európai kontinensnek, idézőjelben a szavam, ugye másfajta hatalom meglétére is szükség van. Arra is szerintem érdemes felhívni a figyelmet, és erről is beszélt például Iván Krásza, a polgárpolitika tudós, hogy nagyon sokan ugye azt várják az Európai Uniótól, hogy úgy lépjen fel, mint mondjuk az Egyesült Államok, vagy Kína, vagy Oroszország, de hát ez egy irreális elvárás, hiszen az Európai Unió az nem egy ország, hanem egy sor országnak a szövetsége, amely államoknak megvannak a saját érdekeik, saját nemzeti érdekeik, saját nemzeti döntéshozatali mechanizmusaik, amiket össze kell hangolni, és például Kínában, vagy akár Oroszországban azért finoman szólva sem jelentkezik ez a probléma. Az Egyesült Államokban sem, nyilván azért a szövetségi rendszer miatt kicsit másként, de hogy alapvetően olyan problémákkal, mint az Európai Unió, nem igazán küzd senki más a nemzetközi szintéren.
3: Ezeknek az Európával szembeni elvárásoknak pedig éppen az Egyesült Államok a mozgatórugója, hiszen Európa védelmi önállósodása azt követően került a figyelem középpontjába, hogy a transzatlanti kapcsolatokban bekövetkezett néhány törés, ami azt eredményezte, hogy mostanra az európai polgárok 36%-a inkább fenyegetésként tekint az Egyesült Államokra, és mindössze 12% látja Washingtont szövetségesként, legalábbis a Globsec Trends a konferencia alkalmából készült felmérése erről tanúskodik. De a szakértők és a politológusok is ennyire borulátóak?
4: Vegyes szerintem a kép. Abból a szempontból szerintem derülátóak, hogy mindenki úgy gondolja, hogy Donald Trump elnökségét azért túl fogja élni a transzatlanti szövetség, akár a NATO, akár az Európai Unió, és bizonyos szempontból meg is fog erősödni. Egy korábbi NATO főtitkár egyébként ezzel kapcsolatban konkrétan kicsit viccesen úgy fogalmazott, hogy valójában Donald Trumpot az európaiaknak kéne Nobel békedíjra jelölnie, hiszen a kijelentésével sokkal jobban összekovácsolta az európai közösség országait. Tehát abban nagyjából egyetértés volt azokon a beszélgetéseken, amiket én meg tudtam hallgatni, hogy Donald Trump nem fogja a végét jelenteni. A transzatlanti szövetségnél ez egy ilyen régebbi, erősebb, több szinten meglévő szövetségesi rendszer. Viszont ugye Trump mindig is azt követette, fogalmazunk, hogy különböző stílusokban, hogy Európa legyen képes megvédeni önmagát. Én azt hiszem egyébként, hogy ezen a téren kicsit már előre mozdult a beszélgetés az elmúlt két évhez hasonlítva, tehát hogy most már nem igazán arról ment a beszélgetés, hogy majd, hogyha vajon bármi történik, akkor az Egyesült Államok egyáltalán segít-e az európai országoknak megvédeni önmagát. Most inkább már szerintem azon volt a hangsúly, hogy az európaiaknak maguknak kell tudni megvédeni saját magukat. Ugye szóba került több beszélgetésen az Európában állomásosztatott amerikai katonáknak a sorsa is. Ezzel kapcsolatban még nem teljesen világos, hogy mi fog történni. Többször egymásnak ellentmondó dolgot nyilatkozott Donald Trump. Most a legutóbbi álláspont szerint ugye Németországból 5000 katonát fognak kivonni, és Lengyelországban pedig 5000-rel fogják növelni az állomásosztatott amerikai katonák számát. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy Németországból Lengyelországba helyezik át, de egyébként az is lehet, hogy ez fog megtörténni. De tehát még ebben is igyekeztek szerintem egy ilyen európai szempontból valamilyen pozitív szemszöget megtalálni a politikusok. A lengyel külügyminiszter például arra emlékeztetett, hogy persze egyébként 5000 katona az egy fontos szám, de tehát, hogy több mint 80 000 európai katona állomásosodik Európában, Ukrajnában, persze most háborús körülmények között több mint 1 millió fő hadsereg létszáma, a békeidőbeli lengyel hadsereg létszáma meghaladja a 200 000-re, szóval ezek óriási számok, és bár tényleg az 5000 katona az fontos, ezekhez viszonyítva ez egy viszonylag kisebb szám.
1: Donald Trump sokak által kifogásolt politikája tehát hozott egyfajta pozitív elmozdulást az európai védelmi képességekről szóló vitában, de egészen konkrétan, hogyha a felkészülési jelenlegi állapotát nézzük, akkor hogy halad Európa? Mennyire lenne képes a kontinens egyedül gondoskodni a saját védelméről, vagy adott esetben mikorra lehet képes egyfajta elrettentő erőként fellépni a külső fenyegetésekkel szemben?
4: Szerintem ezt valójában még senki nem tudja, az kétségtelen, hogy erősödnek az európai védelmi képességek, viszont azt is látni kell, hogy ez nem csak rengeteg pénzbe kerül, ami nyilván költségvetési gátakba is ütközik minden egyes országban, hanem ez rengeteg időbe telik. És ha azt nézzük, hogy milyen képességek növekednek, azt is nézzünk el, vagy erősödnek, azt is nézzünk el, hogy mik azok, amelyeknek a területén Európa egyáltalán nem önellátó, és még kicsit talán nehezebben látszik az, hogy önellátóvá válik. Egyébként különböző hírszerzési információkra lehet gondolni, légvédelmi rakétákra, vagy légvédelmi rendszerekre, műholdas megfigyelésekre, ahol az Egyesült Államokra támaszkodik továbbra is Európa. Sokszor nekem úgy tűnik, hogy ezeknek a képességeknek a megszerzése egész egyszerűen annyira rengeteg pénzbe és annyira rengeteg időbe telne, hogy most ezeket a idézőjelesen rövidebb lábú fejlesztéseket, amik még szintén évekbe telnek, úgy döntenek ezekről az európaiak, hogy közben arra számítanak, hogy ezeket a stratégiai képességeket továbbra is az Egyesült Államoktól fogják megkapni egész egyszerűen, mert nincsen másra lehetőség. Szóval ebből a szempontból én kettősnek mondanám, az viszont nekem nagyon egyértelműen tűnt, hogy itt politikai szinten az elköteleződés erre egy egészen egyértelmű.
1: És ha már az elköteleződést említettük, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy a megváltozott transzatlanti dinamika árnyékában felértékelődött Ukrajna támogatásának ügye, és ebben a konferencia résztvevőinek többsége is egyetértett. De hogyan lett Kijev támogatása a szolidaritási kérdésből közvetlen befektetés Európa biztonságába?
4: Hát egész egyszerűen azért, mert ha most ezt így leegyszerűsítjük, akkor Európában nagyjából igazából két ország van, aki képes kb. Évi 10 millió drónt gyártani. Ebben az egyik egyre több hírszerzési jelentés szerint valamilyen módon meg akarja támadni Európát, a másik pedig Európához akar csatlakozni. Az egész egyszerűen az olyan ukrán katonai képességeknek, amik valódi harcvédi tapasztalaton alapulnak, jelenleg nincsen alternatívája Európában, sőt igazából Oroszországon kívül nagyon az egész világon nincsen, és ha vagy ezekre a képességekre, vagy az európai országok is tudnak támaszkodni, meg az ukrán harctéri tapasztalatra, akkor az nagyban megerősíti azt az európai védelmet, amiről most mindenki beszél.
1: És az orosz-ukrán háború kapcsán arra az elmozdulásra is érdemes kitérnünk, amire az elemzők többsége felhívta a figyelmet, mégpedig, hogy Oroszország kapcsán ahhoz képest, amit néhány éve láthattunk, tehát amikor még tabu téma volt a Moszkvával való tárgyalás, ami aztán később néhány beszélgetés alkalmával már felmerült, idén egy olyan előrelépés történt mondhatni, hogy már nyíltan szó volt arról, hogy mielőbb szükség lenne egy európai főtárgyaló kinevezésére. De milyen jelentőséggel bírna, hogyha valóban kijelölnének egy ilyen szemét?
4: Hát ez is egyébként visszatérő témája volt a konferenciáknak. Ugye jelenleg, vagy hát az elmúlt hosszú hónapokban az európaiakat valójában teljesen kihagyták az Ukrajnát érintő tárgyalásokból, ami olyan szempontból nem különösebben előremutató, hogy Ukrajna Európában fekszik, tehát itt van ezen a kontinensen, ezért valamilyen módon mindenképpen bele kell szólnia, vagy bele kell tudnia szólni Európának ezekbe a tárgyalásokra, viszont hogyha ehhez nincsen meg a megfelelő súlya és ereje, akkor idézőjelben igazából az étlapon van Európa, nem az asztalnál ül. Ezt azért már sokan elismerték, és egyébként erről korábban is beszéltek. Csak visszatérjünk kicsit ahhoz, amivel kezdtük a beszélgetést, tehát egy Európai Unió nem úgy működik, mint például a Kína vagy Oroszország, ahol hát fogalmazunk úgy, hogy viszonylag kevesebb szempontot kell összehangolni, vagy kevesebb érdeket kell összehangolni, mint az Európai Unióban. Viszont ezt az Európai Uniónak is meg kell tennie ahhoz, hogy egyáltalán legyen esélye bármilyen módon a saját érdekei alapján formálni ennek a konfliktusnak a megoldását, és ebben egy európai főtárgyaló segíthetne. Ennek nyilvánvalóan nagyon bonyolult konszenzusokat kell megkötni ahhoz, hogy ki lehessen választani egy olyan valakit, aki az európai közösség tagállamai számára is elfogadható, és adott esetben az orosz fél számára is elfogadható, mert ez azért szintén egy olyan szempont, amit figyelembe kell venni. Kaja Kallas többször szóba került. Nyilván van, aki azt gondolja, hogy alkalmas. Itt talán a Globszaken egy kicsit többen voltak azok, akik őt tartották a legjobb jelöltnek, már csak azért is, mert ész, és azért a konfliktus kezdete óta nagyon erősen orosz ellenes álláspontra helyezkedett, ezért többen gondolták úgy, hogy például az ő személye, tehát nem a készségei, vagy a képességei, hanem a személy, és akkor ebből megnyilatkozási miatt valószínűleg őt az oroszok nem fogadnák el.
1: Az elmondottak fényében feltehetően senki nem lepődik majd meg azon, hogy a biztonságpolitikai fórum egyik fő ajánlása idén az volt, hogy Európának az említett inkább szabályozói, befolyásoló tényező helyett sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítania arra, hogy már említett módon egyfajta stratégiai hatalommá lépjen elő. De mi lehet az áloga annak, hogy az öreg kontinens valóban teljesíteni tudja ezt a sokak szerint elvárást, mások szerint célkitűzést?
4: Talán a belső kohéziónak a talán kicsit várakozások szerint erőteljesebb megléte, mint ami az elmúlt években volt. Ezért a magyar kormányváltás az érezhető reményeket ébresztett számos résztvevőben, hogy most ugye kimarad, vagy tehát talán nem lesz majd a küllők közé benyomott volt, aki akadályozza a közös döntéshozatalt. Tényleg egy egészen érdekes élmény volt, hogy mennyire más hangnemben került szóba Magyarország, mint az elmúlt években. Viszont az elmúlt 16 év magyarországi tapasztalatait egyfajta indőpéldaként is említették, hogy ennek az újbeli megtörténtét mindenképpen el kell kerülnie az Európai Uniónak. Itt ugye szóba került a döntéshozatal kérdése is, hogy az egyhangúságot hogyan lehetne meghaladni. Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz abból a szempontból, hogy minős többség döntéshozatalnak egyáltalán nincsen mindent átható támogatása. Az Európai Unión belül nyilván a kis országok tartanak attól, hogy az ő szavuk akkor kevésbé fog számítani, tehát ez szerintem mindenképpen egy fontos vita lesz majd még, hát majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül ezt megugrani.
1: És bár eddig a negatívumokról beszélgettünk elsősorban, vagy legalábbis arról, hogy melyek azok a kulcs területek, amelyek esetében változásra van szükség, elhangzottak azért pozitívabb hangvételű beszédek is a Globszeken. Ilyen volt például Roberta Metsola, az Európai Parlament elnökének felszólalása, aki ugyan maga is elismerte, hogy az Európai Unió komoly problémákkal néz szembe, ugyanakkor leszögezte, hogy az Unió még mindig az emberiség történetének legnagyobb politikai eredménye. Ez egy idézet volt a beszédéből, de melyek azok a pozitívumok, adott esetben alapok, amikre a következő években építeni tudnak majd a 27-ek az említett vállalások végrehajtásakor?
4: Az egyébként a Globszaken díjazott Európai Parlament elnöke ezek között említette például a kreativitást, a kutatói kiválóságot, és egyáltalán a tudományos eredményeket, amiket Európa fel tud mutatni. Az ipari erőt is egy olyan területnek említette, ami előremutató. Mindenképpen úgy gondolja, hogy egyébként ezeket az erőinket is a biztonság és a védelem megerősítésének a szolgálatába kell állítani. Ő arról beszélt egyébként, hogy hogy ugye biztonság és védelem nélkül gyakorlatilag nincsen semmi, azért is kell most teljes mértékben erre foglalkozni. Együtt kell működnünk másokkal, ki kell terjeszteni ezeket a vívmányokat egy szélesebb Európába, ugye itt a bővítésre utalt ezzel, amit ő egyébként egy pozitív színben láttatott, azzal együtt, hogy ezért azt leszögezte, hogy a bővítés ez nem jótékonykodást jelent az Európai Unió számára és az Európai Unió részéről. A lehető legerősebb biztonsági garanciának nevezte egyébként az Európai Unió bővítését, és nem csak Ukrajnára vonatkoztatva, megemlített egyébként a Nyugat-Balkánt is, és Moldovát is, illetve a másik olyan terület, ahol úgy értette, hogy több ambícióra lenne szükség, az a gazdaság területe, ahol a bürokrácia és az adminisztrációs kötelezettségek csökkentéséről, egyszerűsítéséről beszélt, arra hivatkozva, hogy ennek kézzelfogható és nagyon jól számszerűsíthető gazdasági előnyei is lennek, ami ugye visszatérünk az eredeti kiinduló ponthoz, hogy ahhoz, hogy Európa meghatározó szereplőként tudjon fellépni a nemzetközi kapcsolatokban, gazdasági erővel is rendelkeznie kell, ez pedig ugye az elmúlt években nem a megerősödés irányába mutatott, hogyha összehasonlítjuk a többi hatalmi szereplővel a nemzetközi kapcsolatokban.
1: És a szakértői panelek alkalmával az is szóba került, hogy szükség lenne egy újfajta politikai paktumra, adott esetben közmegegyezésre. De hogyan kellene kinéznie egy ilyen szélesebb új konszenzusnak a hozzáértők szerint?
4: Igen, erről Ivan Krasztov polgárpolitika tudós beszélt. Úgy látta, hogy az elmúlt években, mondjuk körülbelül az elmúlt 10 évben rengeteg változás ment végbe a világba, ezért egyáltalán meg kell változtatnunk azt, hogy milyen kérdéseket veszünk fel, korábbi alapfogalmainknak az értelmét egyszerűen fel kell újítanunk ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani ezekkel a mérható változásokkal, és ő azt mondta, hogy az elmúlt 10 évhez képest, ha a politikát nézzük, akkor egy nagyon fontos változás az lett, hogy a korábban centristának vagy mainstreamnek tekintett

0: idézőjelesen euroszkeptikus pártok is el tudják fogadni, hogy az Európai Uniónak szüksége van az európai vagy az ukrajnai katonai potenciára a saját védelmi képességének erősítéséhez és saját maga védelmének erősítéséhez, de még ezt előbb itt elfogadják például a szélsőjobboldali pártok is, Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló párbeszédet a mostani keretek között, tehát hogy Ukrajna úgy csatlakozzon az Európai Unióhoz, ahogy például Szlovákia, vagy Magyarország, vagy Csehország tette azt már jó régen, azt elutasítják. Egyáltalán úgy gondolja, hogy a csatlakozásnak a fogalmát is érdemes valamilyen kicsit módosítani az új körülményeknek a tekintetében. Ő ezen az állásponton volt, hogy valószínűleg így vagy úgy Ukrajna integrálódni fog az Európai Szövetségbe.
1: Az idei Globszeg biztonsági fórum legfontosabb tanulságait Takács Lilivel, a 444.hu munkatársával összegeztük, aki a helyszínen követte az eseményeket. Hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen.

Identitás, oktatás, jövő. A pedagógusok országos találkozóján Rozsnyon a tantervi reform volt a fő téma. Testről, lélekről. Mozgalmas és tartalmas egészségnapot tartott a kalosonci pedagógiai szakközépiskolában. Segítőkutyás bemutató. A gyerekek ámulattal figyelték, hogyan könnyítik meg a fogyatékossággal élők mindennapjait a négylábúk. Nemzetközi megmérettetés. Losoncon a kolik és a seltik gazdái mutatták meg kedvenceiket a bíráknak és a közönségnek. 4x100. A komáromi Jókai Színházban megtartották az évad utolsó bemutatóját. Holop Zsóka vagyok. Várom Önöket a Szlovák Televízió 2-es csatornáján, szerda reggel 8 óra után a Magyar Magazinban.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. május 26-án, kedden, Fülöp napján. Több tagállam, köztük Franciaország és Nagy-Britannia is ellenezte azt a javaslatot, hogy a NATO több támogatást nyújtson Ukrajnának. Erről lesz szó a híreket követően. Fél nyolc után pedig Szalai Zoltánnal elemezzük az újabb koalíciós válságot, amelynek most is fontos szereplője Andrej Danko, az SNS elnöke. Előtte még jöjjenek a legfrissebb információk, a hírszerkesztő Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei. Tomás Taraba lemond, ha szeptemberig nem tud megállapodni az SNS-szel. Szlovákia területének csaknem kétharmadát érinti az aszály. Nagyon meleg napunk lesz 27 és 32 fok közti csúcshőmérséklettel. Jönnek a részletek. Ha szeptember végéig nem tud megállapodni az SNS-szel Tomás Taraba, a párt jelöltje, akkor lemond a környezetvédelmi miniszteri posztjáról, derült ki a közösségi médiában közzétett nyilatkozatából. Elmondta a hétfői találkozó Robert Fico kormányfővel és Andrej Dankóval, az SNS elnökével viszonylag konstruktív légkörben zajlott. Azt állítja, nem hangzottak el kifogások a tárca irányításával kapcsolatban, illetve az SNS fenntartásai nem szakmai, hanem politikai jellegűek. Elképzelhetőnek nevezte, hogy nagyobb összhangra lenne szükség. Szlovákia területének csaknem kétharmadát érinti valamilyen mértékű szárazság, több régióban pedig már jelentős vagy extrém aszály alakul ki, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A legsúlyosabb helyzet az ország legnyugatibb részén, Közép-Szlovákia északi területein, valamint keleten van. Extrém szárazság sújtja a Kis-Kárpátok térségét, Árva vidékét, továbbá felső és alsó Zemplént. A múlt héten a legmagasabb hőmérsékletet vasárnap mérték, Erdőhát és a Csallóköz egyes részein elérte a 30,5 Celsius fokot. Az orosz külügyminisztérium felszólította a külföldieket és a diplomatákat, hogy a lehető leghamarabb hagyják el az ukrán fővárost. Moszkva tájékoztatása szerint az orosz erők újabb csapások végrehajtására készülnek Kijevben, amelyek célpontjai az ukrajnai kormányzati épületek és katonai parancsnokságok lesznek. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy a fegyveres erőknek a Libanon elleni támadások további fokozását rendelte el a Hezbollah mozgalom felszámolása érdekében. Az izraeli hadsereg időközben az X közösségi oldalon arról tájékoztatott, hogy újabb csapássorozatot indított a Hezbollah állásai ellen a Bekaa völgyben és több más libanoni területen. Fokozni fogjuk a Hezbollah elleni támadásainkat és nem állunk meg, jelentette ki Netanyahu a Telegram platformon közzétett videójában. A kongói demokratikus köztársaságban dühöngő ebola járvány rendkívül súlyos és nehéz, a szomszédos országokat magas kockázat fenyegeti, ezért azonnal cselekednünk kell, jelentette ki hétfőn Genfben Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója. Különösen a szomszédos országok vannak veszélyben és azonnali lépéseket kell tennünk a vírus terjedése ellen, figyelmeztetett Ghebreyesus. Hozzátette, hogy kedden a Kongói Demokratikus Köztársaságba utazik, amely jelenleg e halálos betegség aktuális járványgócának számít.
2: Időjárás.
0: Igazán nyárias, nagyon meleg időre készülhetünk országszerte sok napsütéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél kezdetben gyenge marad, napközben több felé északira fordul és megélénkülhet, helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D1-es autópályán Szenc felől a főváros felé vezető oldalon a Triblavina csomóponttól lassan haladnak az autók. Az R7-es gyorsforgalmi út fővárosba vezető szakaszán a Bajkál utcai lehajtóig sűrű a forgalom, a Slovnaft melletti szakaszon 15 perc a plusz menetidő. Vezessenek türelmesen, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigándi Lászlóval.
1: Elszenvedte 5. vereségét a magyar válogatott a svájci jégkorong világbajnokságon. A csoportkör utolsó előtti 6. fordulójában 7-3-ra kikapott a címvédő és olimpiai bajnok amerikai együttestől. Az már vasárnap este eldőlt, hogy a 3 pontos magyarok jövőre is az élvonalban szerepelhetnek, mert a lettek legyőzték a briteket. Majoros Gergely legénysége ma 12:20-kor a negyed döntőbe jutásért harcoló lettek ellen zárja a VB-t. A zürichi csoport másik hétfői mérkőzésén Németország Nagy-Britannia 6-3. A 100%-os svájciak és a finnek 8 ponttal vezetnek a németek, 9-cel pedig az osztrákok előtt. Nehéz helyzetbe került a szlovák válogatott, mert a norvégok 14 évet követően a legjobb 8 közé kerültek, miután hétfőn nem kis meglepetésre 4-1-re verték a már negyed döntős cseheket. A szlovákok csak akkor juthatnak tovább, ha a mai zárókörben legalább 1 pontot szereznek a 16:20-kor kezdődő svédek elleni összecsapáson, ellenkező esetben a skandinávok folytathatják. A friburgi csoport másik tegnapi találkozóján Szlovénia-Olaszország 5-1. A veretlen kanadaiak 4 ponttal vezetnek a norvégok és a csehek, 6-tal pedig a szlovákok előtt. A svájciak, a finnek, a kanadaiak, a norvégok és a csehek már bejutottak a csütörtöki negyeddöntőbe. A britek és az olaszok estek ki. A csoportkör mai utolsó 7. fordulójában még ezekre a meccsekre kerül sor. 12:20-tól Norvégia, Dánia, 16:20-tól Egyesült Államok, Ausztria, 20:20-tól pedig Svájc, Finnország és Kanada, Csehország. A nagyot küzdő Bondár Anna 6-3-1-6-6-7 arányú vereséget szenvedett a 7. helyen kiemelt ukrán Jelina Svitolinától a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnok nyitófordulójában. Udvardi Pannát a svájci Viktória Golubics búcsúztatta 6-0-6-2-re. A selejtezőből felkerült Rebeka Schramková 6-2-6-2-re kikapott az osztrák Julia Grabertől. A férfiaknál Fucsovics Márton 7-6-5-7-1-6-2-6 arányban alul maradt az olasz Matteo Berrettinivel szemben. Továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti a férfi tenisz világranglistát, a spanyol Carlos Alcaraz és a német Alexander Zverev előtt. Marozsán Fábián 2, Alex Molcsán pedig 6 helyet rontva az 54., illetve a 110. A nőknél sem történt változás az élcsoportban. A fehér orosz Arina Szabalenka a lista vezető, a kazak Jelena Rybakina a második, a lengyel Iga Swiatek pedig a harmadik. Bondár Anna 1 pozíciót előre lépve az 57., Rebeka Schramková viszont a 121. helyről lecsúszott a 125. A nemzetközi sajtó a 19 éves Kimi Antonellit ünnepli a Forma 1-es kanadai nagydíj másnapján, miután a Mercedes olasz pilótája sorozatban 4. futamgyőzelmét aratta Montrealban. Az összetettben már 43 pontos az előnye csapattársa, a brit George Russell előtt, aki műszaki hiba miatt feladni kényszerült a vasárnapi futamot. És végül egy érdekesség, újabb nézőrekordra készülnek a jövő évi jégkorong világbajnokság német szervezői. Azt tervezik, a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgó csapatának Gelsenkircheni stadionjában tartanák, hogy megdöntsék a 2010-es hoki VB-n felállított VB csúcsot, amikor is közel 78 ezeren nézték a helyszínen a Németország Egyesült Államok összecsapást, amelyet a hazaiak nyertek meg 2-1-re hosszabbítás után.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 17 perc van. Komoly feszültség alakult ki a napokban a NATO-n belül Ukrajna támogatásával kapcsolatban. Egy új javaslat értelmében ugyanis a tagállamok GDP-jük 4%-át fordították volna Ukrajna hosszú távú katonai finanszírozására, amire azonban több tagország is nemet mondott, köztük Nagy-Britannia és Franciaország. A témáról Csiki Varga Tamást, a Stratégia és Védelem konzultációs csoport elemzőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mit tudunk erről a javaslatról, amivel a hírek szerint a napokban jött elő Mark Rutte főtitkár?
1: Az ankarai nyári NATO csúcsnak az előkészületeit látjuk, ami azt szokta jelenteni, hogy egy külügyminiszteri, aztán később pedig egy védelmi miniszteri találkozó előzi meg a csúcs találkozón, és itt próbálják a konszenzust kialakítani azokban a kérdésekben, amik a NATO politikai, katonai fontos témáit előre viszik. És ilyenkor szokták egyébként mondjuk úgy tesztelni azokat a javaslatokat, amik nem biztos, hogy konszenzust élveznek, hogy ne a csúcs találkozón legyen ebből majd később politikai ellentét és probléma. Ennek megfelelően a főtitkár egy erős javaslat talált elő, és most jól látszott, hogy hát nem minden tagállam ért ezzel egyet. Elsősorban azért, mert a gazdasági erőforrások, tehát a pénz nem mindenhol áll mondjuk úgy korlátlanul rendelkezésre, és nagyon komoly vállalásokat tettek már eddig is a NATO tagállamok, és mind fegyverben, mind egyéb gazdasági eszközökkel, akár Európai Uniós keretben, akár bilaterális keretben egyébként komoly támogatást nyújtanak sokan Ukrajna számára.
0: Ugye Mark Rutte, NATO főtitkár azt mondta, hogy számos NATO tagállam viszont nem áldoz elegendő pénzt Ukrajna támogatására, vagy hát nem egyformán támogatják, és vitát kellene indítani az országonkénti minimális támogatási összegről. Ez lehetett néhány tagállamnál a gond, hogy nem akartak ilyen konkrét és kötelező vállalásra rábólintani?
1: Igen, 32 tagállamról beszélünk, ami egy eléggé széles kör, és eltérő az orosz fenyegetés percepció is, az Ukrajnához fűződő viszony is ennek megfelelően, illetve az, hogy ténylegesen akár fegyverrel, akár pénzzel, akár csak politikai értelemben ki mennyire igyekszik támogatni Ukrajnát, mennyire fontos ez az egyéb problémáknak a sorában. És a főtitkár szerepe ilyen szempontból egy jól érthető és látható funkció, ezt ugye folyamatosan mindig az aktuális főtitkár gyakorolja, aki próbálja közös platformra terelni az államokat. Tekintettel arra, hogy a 32 országnak azért széles spektrumon mozog a véleménye, és tényleg vannak, akik már most is ezt a 0,25%-os GDP arány meghaladó arányban támogatják Ukrajnát, a baltiak, a skandinávok, Lengyelország. Ők örömmel látnák azt, hogyha ez másoknak is kellően, vagy ennyire fontos lenne, de összességében ennek most széles körben nincs meg a támogatottsága. Az lehetne egyfajta áttörés, és ugye ebbe az irányba próbált menni a NATO főtitkár is, hogy elterítik vízszintesen ezeket a terheket, és jobban megvonják a többieket, de egyelőre itt ellenállásba ütköztek.
0: És mennyire meglepő az, hogy Franciaország és Nagy-Britannia is elutasította ezt a javaslatot. Ugye ezt azért kérdem, mert Franciaország az eltökéltek koalíciójában fontos szerepet tölt be, és Nagy-Britannia szintén elkötelezett Ukrajna támogató, bár ugye a napokban jött bírálat Nagy-Britanniával szemben, amiért ugye enyhítette az orosz olaj szankciókat, szóval a két ország álláspontja mennyire meglepő.
1: Nem biztos, hogy pontosan ugyanaz a dinamika hajtja mind a két országot. Az mind a két ország esetében helytálló, hogy a gazdaság nem úgy pörög, ahogy kellene, és a saját nemzeti mondjuk így képességfejlesztés, haderőfejlesztés szempontjából is szűkösek az erőforrások. Tehát az, hogy még ugyan számszerűleg nem tűnik nagynak ez a 0,25%, tehát a NATO-nak ugye korábban 2%-os GDP arányos kötelezettségvállalása volt, annak ez a negyede, tehát bocsánat, az egy nyolcada, tehát ahhoz képest jelentős az elvárás. Nem biztos, hogy ezt ki tudják, hogy ki akarják gazdálkodni. És hát az is belejátszhat a Franciaország esetében például, hogy ők az Európai Unió keretében ott szintén egy ilyen szétterített közös felelősségvállalás és támogatás sémában gondolkoznak, tehát nem biztos, hogy ugyanaz mozgatja mind a kettőt.
0: És hát ezzel az uniós támogatással kapcsolatban el is hangzott egy ilyen nyilatkozat néhány tagállamtól, hogy számolódjon be az a 90 milliárd eurós hitel is, amit az Európai Unió jóvá hagyott, tehát azon NATO tagállamok esetében, amelyek egyúttal Európai Uniós tagállamok is. Erről mit gondol, hogy ez a hitel is beleszámolódjon a segítségbe?
1: Valószínűleg egyébként ebbe az irányba mozoghat a politikai folyamat, ha és amennyiben nyitottabbnak mutatkozott, nem hagyta a tagállamok, egy ilyen nagy könyvelés és elszámolási matek feladvány lesz az egészből, mert hogy akár a NATO 5%-os új kötelezettségvállalásában, amit ugye tavaly nyáron fogadtak el a tagállamok, akár az EU-nak a különböző védelmi erőforrásokat mozgósító kezdeményezését veszük alapul, mindenki abba érdekelt, hogy hát igen, látható legyen, hogy milyen komoly szerepet vállal, viszont az erőforrások nem mindenkinek a részéről vannak ott, és akkor itt érkezik meg az az érv, hogy jó, akkor számoljuk bele ezt is, számoljuk bele azt is, számoljuk bele a biztonsághoz, a szélesebb értelemben kötődő dolgokat, ne csak a katonai jellegű kiadásokat, és hát ennek megfelelően elképzelhető, hogy akár az uniós keretben mozgósított forrásokat is ugyanígy hozzá fogják számolni, mert a látható eredmény, a politikai konszenzus lehet, hogy így fog megszületni.
0: Ez a mostani eset azt mutatja, hogy Ukrajna támogatásának kérdésében egyre kevésbé egységes a NATO álláspontja?
1: Ez mindenkit szerintem döntse a saját szájéze szerint, hogy ezt mennyire tekintette korábban teljesen egységesnek, vagy most kevésbé egységesnek. Minél inkább elhúzódik a háború, és ugye több mint 4 éve tart ez a nagyon intenzív szakasz, illetve minél több egyéb probléma jelenik meg, annál nehezebb összetartani a politikai, katonai kohéziót, akár a NATO, akár az EU keretében, akkor, hogyha a Ukrajna támogatásáról van szó. Most az iráni háború kellően komoly sötét fellegeket jelentetett meg az európai államoknak a látómezejében ahhoz, hogy ilyen hosszú távú és nagyon konkrét kötelezettséget nem biztos, hogy vállalni akarnak. Tehát valóban nehezebb lesz ezt a konszenzust fenntartani, illetve mondhatjuk már most is azt, hogy nem biztos, hogy az EU 27-ekre vagy a NATO 32-ekre igaz, inkább egy szűkebb csoport, egy 10-12 ország az, aki nagyon határozottan kiáll Ukrajna mellett.
0: És ugye ezek főleg azok az országok, amelyek közelebb vannak a keleti határhoz, amelyek jobban érzik veszélyeztetve magukat a háborúval, mint a többiek?
1: Így van értelemszerűen, itt a skandináv államokra, baltiakra, Lengyelországra, Romániára érdemes gondolni. Németország is talán ebbe a csoportba tartozik, és hát egyes szegmensekben egyébként az említett Nagy-Britannia, Franciaország is, de azt mondhatjuk nyugodt szívvel, hogy ha általánosságban a dél-európai államok, vagy déli NATO tagállamok, Olaszország, Spanyolország, Portugália nem feltétlenül ugyanabban a fenyegetés percepcióban és világképben, mint a keleti tagállamok, és hát ez a megosztottság, ez folyamatosan ilyen politikai feszültséget szül.
0: Ön is jelezte, hogy júliusban kerül sor a NATO következő csúcs találkozójára Törökországban, ahol nyilván a szövetség szeretne valamiféle előrelépést bemutatni Ukrajna támogatását illetően. Mi várható ettől a csúcs találkozótól, amelyről például a török elnök azt mondta, hogy döntő fontosságú lehet a szövetség jövője szempontjából?
1: Hát egyrészt a török elnök nyilván ezt fogja mondani, hiszen az ő fővárosukban lesz a találkozás, innentől kezdve nekik ez politikai kommunikációban egyértelmű történelmi jelentőségű lesz. A csúccsal kapcsolatban azért óvatos lennék, nem azért, mert a NATO-nak nincsenek fontos ügyek a napi rendjén, vagy nem kéne fontos döntéseket hozni, hanem ugye a Trump adminisztráció hozzáállásához mérten nagyon óvatosak az európaiak, és olyan ügyeket, ezt ugye láttuk a korábbi tavalyi csúcs találkozón is, olyan ügyeket visznek be a csúcsra, amik már minden szempontból le vannak egyeztetve, biztos, hogy nem generálnak újabb politikai ellentétet, és gyakorlatilag csak rá kell bólintani. Éppen emiatt, tehát az Ukrajnával kapcsolatos támogatás tekintetében lehet, hogy azért óvatosan fogalmaznék. Az amerikai elvárás az, és ebben az európaiak ugye most próbálják összeállítani az elképzeléseket, összehangolni az elképzeléseket. Az amerikai elvárás az, hogy Európa nagyobb szerepet vállaljon, és ezt kommunikálják a NATO a csúcson is. Meglátjuk, hogy ez politikailag össze fog állni addig.
0: Komoly feszültség alakult ki a napokban a NATO-n belül Ukrajna támogatásával kapcsolatban. Egy új javaslat értelmében ugyanis a tagállamok GDP-jük 4%-át fordították volna Ukrajna hosszú távú finanszírozására, amire azonban több tagország is nemet mondott. A témáról Csiki Varga Tamást, a Stratégia és Védelem konzultációs csoport elemzőjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést!

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! André Danko, az SNS elnöke ragaszkodik Tomás Tarabák környezetvédelmi miniszter leváltásához. A kormányfő szeptemberig adott időt a nézeteltérések tisztázására, és maga Taraba is jelezte, hogy amennyiben ez nem sikerül, hajlandó lemondani. Ezzel folytatjuk a regionális hírek után, Kis Balázs következik.
2: Rozsnyó városa megkezdte a helyi utak felújításának első szakaszát, amely csaknem 350 ezer euróból valósul meg. Az önkormányzat a kiválasztott parkolók, utak és járdák helyreállításához azokat a pénzügyi forrásokat is felhasználja, amelyeket a dél lakótelepen bevezetett parkolási politika révén gyűjtött be, tájékoztatott Martina Besirová, a város PR menedzsere. A polgármesteri hivatal olyan felületek burkolatát újítja fel, amelyek hosszú évek óta nem megfelelő, vagy akár balesetveszélyes állapotban voltak. A munkálatokhoz a saját források és a parkolási bevételek mellett a kormány tavalyi Borsiban tartott kihelyezett ülésén megítélt 50 ezer eurós támogatást is felhasználják. Nyitra megye felújítja a kazánházat az érsekújvári egészségügyi középiskolában. A megyei önkormányzat megszünteti a kollégium épületében működő fűtési rendszer műszaki meghibásodását, és már lezárta a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzést. A munkálatok értéke közel 246 ezer euró. A felújítás részeként építési és technológiai korszerűsítést is végeznek. A cél, hogy a kazánház biztonságosan, megbízhatóan és energiatakarékosan működjön az érvényben lévő műszaki és higiéniai előírásoknak megfelelően. Pozsony Újváros önkormányzata szeretné revitalizálni a Récsei Vámnál található park másik felét is, ezért egyeztetést kezdeményez az egyházzal, amely a még fel nem újított terület alatti telkek tulajdonosa, tájékoztatott Matús Csupka, Újváros polgármestere a közösségi oldalán. Ezt a részt jelenleg ugyan béreljük, de nem a mi tulajdonunk, így hosszú távon nem fektethetünk be a fejlesztésébe, mutatott rá Csupka. A polgármester hozzátette, hogy a tulajdonjog rendezése után a látogatók bevonásával lakossági egyeztetés keretében szeretnék elkészíteni a felújítási tervet. A rendőrség vizsgálja annak a tragikus balesetnek a körülményeit, amely hétfőn történt a nagyrőcei járásbeli Sajógömörön, és amelyben életét vesztette egy 40 éves férfi. A hatóságok tájékoztatása szerint az eddigi információk alapján a férfi egy réten szarvasmarhákat legeltetett, amikor az egyik tehén megtámadta. A támadás következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A rendőrség az eset pontos körülményeit vizsgálja.
0: Időjárás.
2: Igazán nyárias, nagyon meleg időre készülhetünk országszerte sok napsütéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél kezdetben gyenge marad, napközben több felé északira fordul és megélénkülhet, helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R7-es gyorsforgalmi úton Somorja után Pozsony felé két személyautó ütközött össze, a baleset miatt a jobboldali sáv le van zárva, a helyszínen már kialakult egy torlódás, így hosszabb menetidőre kell készülni. Szintén baleset történt a nyitrai járásban, Cabay-Csápor községben, a Tornóc felől érkező szakaszon egy személyautó és egy furgon szaladt egymásba, az egyik sávot lezárták. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 39 perc van. Újabb koalíciós konfliktust váltott ki az SNS, melynek egyelőre még nem látjuk a végét. A nemzeti párt ragaszkodik Tomás Tarabá környezetvédelmi miniszter leváltásához. Andrej Danko jelezte, hogy a mai napon át is adja az erre vonatkozó hivatalos javaslatot Robert Fico kormányfőnek, aki azonban úgy tűnik szeptemberig várna a személycserével. Mennyire komoly ez a mostani kormányválság, illetve mi állhat a hátterében? Erről is kérdezem Szalai Zoltán újságírót, a Napunk vezető szerkesztőjét. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: A napokban nagyon felgyorsultak az események Tomás Tarabá és Andrej Danko körül. Mit tudunk arról, hogy mi a jelenlegi konfliktus forrása kettejük között? Halló? Valami műszaki probléma van, úgyhogy adunk egy kis zenét, és már is folytatjuk.

0: kedves hallgatóink, reméljük most már minden működni fog. A vonalban Szalai Zoltán újságíró, a Napunk vezető szerkesztője, és arról beszélünk, mi lehet a konfliktus oka André Danko, illetve Tomás Tarabák között, akit az SNS leváltana a környezetvédelmi miniszter posztjáról, tehát mit tudunk arról, mi a konfliktus forrása kettejük között?
1: Azt elég nehéz megmondani, hogy konkrétan mi a konfliktus forrása, ugyanis itt nagy rész sötétben tapogatózunk. Vannak bizonyos olyan témák, amelyek miatt tulajdonképpen ellentét alakult ki az SNS és Tomás Taraba között. Az egyik ilyen például a nemzeti parkoknak a zóna beosztása, amit a Környezetvédelmi Minisztérium végez, és ezzel nem elégedett az SNS, tehát ezt próbálták valahogy megtorpedózni, illetve például olyan panaszokat is felhoztak, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium túl kevés SNS-est alkalmazott, ezt egyébként aztán Tomás Tarabat cáfolta, tehát hogy minthogyha itt ürügyeket is keresne a Szlovák Nemzeti Párt arra, hogy hogyan és miért menjen szembe Tomás Tarabával, valószínűbb, hogy személyes és hatalmi játszmák lehetnek a háttérben, helyezkedések, egy évvel a parlamenti választás előtt próbálja mindenki úgy megtalálni a helyét. Ugye Tomás Taraba az SNS-nek a jelöltje, a Környezetvédelmi Minisztérium élén, de nem tagja a pártnak. Volt egy próbálkozása, hogy beszeretett volna lépni a pártba, ezt viszont visszautasították az André Danko vezette Szlovák Nemzeti Pártban. Úgyhogy egy ilyen elég bonyolult viszony van Tomás Taraba és a párt között, és miközben egyébként a pártot folyamatosan a közönségi kutatások az 5%-os parlamenti küszöb alá mérik, mégis, mint hogyha lenne egy ilyen hatalmi játszma most azért, hogy ki dominál a Szlovák Nemzeti Pártban.
0: Ugye André Danko azt mondta, hogy mindenképpen ragaszkodik Taraba leváltásához, és a mai napon átadja a kormányfőnek Taraba leváltására vonatkozó javaslatát. Azonban Robert Fico hétfőn azt üzente, szeptemberig ad időt a nézeteltérések rendezésére, és ha ez nem sikerül, akkor váltja majd le Tarabát. Ön szerint miért akarja Robert Fico hónapokig elhúzni ezt az ügyet?
1: Egyértelműen egy időnyerési próbálkozás ez Robert Fico részéről, illetve hát le akarja csillapítani a kedélyeket. Valószínűleg ő látja, hogy itt ez a konfliktus nem egy olyan dolog, ami egy különösen égető aktuális probléma körül alakult volna ki, hanem itt inkább politikai helyezkedésről van szó. Hogyha nem így lenne, hogyha látná azt, hogy itt azonnali megoldásra van szükség, akkor nyilvánvalóan lépne, de nincs szükség, tehát a koalíciónak szemlátomást inkább arra van szüksége, hogy valahogy lecsillapítsák a kedélyeket. Hát ez a határidő egyébként szinte abszurd módon hosszú, tehát hogy tulajdonképpen 4 hónapról van szó, ami szeptember végéig hátra van. Ennyi idő alatt egy ilyen konfliktus még különböző irányokba fejlődhet tovább, tehát elég nehéz megmondani, hogy mi fog történni szeptember végéig, meg 100 hasonló konfliktus addig még felmerülhet, akár megoldódhat. Tehát inkább Robert Fico lépéséből arra lehet következtetni, hogy nem is veszi annyira komolyan ezt a konfliktust, és inkább próbál valahogy időt nyerni a koalíció számára, hogy ezeket a dolgokat valahogy ne annyira nyilvánosság előtt kezeljék, bár ez André Dankot ismerve ez nem lesz olyan egyszerű.
0: Ön is említette, hogy az SNS már régebben az 5%-os küszöb alatt mozog, és André Danko próbálja valamilyen módon felhívni magára figyelmet, olyan témákat előtérbe hozni, amelyek kapcsán erősödhet a pártja. Ha ebből kiindulunk, magának Dankonak lenne bármi oka arra, hogy ebben a vitában Tarabával végül visszalépjen?
1: Nehéz megmondani, tulajdonképpen az, hogy Tomás Taraba ne legyen környezetvédelmi miniszter, hogy ez miért fontos André Dankónak, hát erre több magyarázat lehetséges, tehát az egyik az, hogy konkurenciát lát benne, és azért próbál valahogy megszabadulni tőle, próbálja valahogy kiszorítani a politikából. Kérdés, hogy az ilyen lépésekkel nem inkább az ellenkezőjét érje el, azt, hogy Taraba esetleg még népszerűbb lesz a végén, hogyha Dankóval szemben lesz egy ilyen játszmája. Másrészt ugye itt korábban felmerült az is, hogy valamiféle kormányrekonstrukcióra kerülhet sor, és ennek keretében újraoszthatják a minisztériumokat. Bocsánat. Kérdés az, hogy ebből az SMS tényleg kijöhetne úgy, hogy valamiféle plusz haszonnal. Minden esetre a Környezetvédelmi Minisztérium az mindig egy olyan terület volt, amire sokaknak fájt a foga. Ugye itt meglehetősen magas összegekről dönt a környezetvédelmi miniszter, és hát arra a kezében ezért, aki egyébként miniszterelnök helyettes pozícióban is van, meglehetősen nagy hatalom összpontosul. Könnyen lehet, hogy André Danko ezt iridli tőle kvázi, és sokalja azt a hatalmat, ami Tomás Tarabának a kezében van. Másrészt pedig itt a Tomás Taraba körül is vannak átrendeződések, tehát hogy ott van a Stefan és Filip Kuffa, a Környezetvédelmi Minisztériumnak az államtitkárai, akik korábban még Taraba mellett álltak, és most úgy tűnik, hogy átállhatnak az SNS oldalára, tehát a Danko oldalára. Itt is vannak tehát ilyen helyezkedések, hogy próbál Danko minél több embert a saját oldalára állítani, és hát Taraba tulajdonképpen így úgymond jól jöhet neki, mint egy olyan ellenfél, aki ellen hangolhatja azokat, akik erre vevők lehetnek. Tehát egy ilyen furcsa hatalmi játszma van itt kialakulóban, aminek nehéz megjósolni a kimenetelét, de lehet, hogy tényleg André Dankónak az is elég, hogy itt tulajdonképpen valamiféle kavarások által, hogy ilyen pontján fogalmazzunk, magára vonhatja a figyelmet.
0: És hát magát, Filip Kuffát említik, hogy ő lehetne Taraba leváltása után a miniszter. Ezt egyébként Román Michálko, az SNS frakció vezetője is megerősítette. Ugye Filip Kuffá jelenleg államtitkár a tárcánál. Mennyire lenne ő jó választás, mert azért egy meglehetősen megosztó politikusról beszélünk?
1: Így van, tehát hogy egy rendkívül ellentmondásos személyiségről van szó, akinek a tevékenysége a Környezetvédelmi Minisztériumban eddig elsősorban inkább a romboláshoz kapcsolódott, tehát egy különböző olyan helyzetekben bukkant fel, amikor is fölmerült az, hogy bizonyos érzékeny környezetvédelmi, természetvédelmi területeken viselkedett, hát nem megfelelő módon, hogy quaddal közlekedett, vagy helikopteretett, vagy hasonló ügyek. És hát eleve a hozzáállása is a környezetvédelmi tárcához az tényleg nagyon ellentmondásos, meglehetősen ilyen vulgárisan áll hozzá a környezetvédelmi kérdésekhez. Tomás Taraba minden hibájával együtt, vagy minden problémájával együtt egy diplomatikusabb politikus, mint Filip Kuffa, sokkal inkább tárgyalókész és kompromisszumkész, elsősorban a koalíción belül minimum, de akár a közvéleménnyel szemben is, tehát hogy egy valamelyes nyitottabb politikusról van szó, még akkor is, hogyha alapvetően a fő politikákat illetően elég hasonló a látásmódjuk, és hasonló megoldásokat próbálnak valahogy keresztülvinni a környezetvédelmi tárcánál, de hogyha az alapvető környezetvédelmi értékeknek a megőrzését tekintjük, akkor azt gondolom, hogy komoly visszalépés lenne az, hogyha Filip Kuffa kerülne a tárca élére, szakmai szempontból mindenképpen, és hát politikai szempontból is, ami a politikai kommunikációt illeti, ott is, hogyha csak például azt megnézzük, hogy Filip Kuffa hogyan szokott kommunikálni az újságírókkal, tehát ott, ha bár Tomás Taraba is hajlamos arra, hogy durva eszközöket használjon, de Filip Kuffa még egy szinttel úgymond lejjebb van ezen a téren.
0: Ön is jelezte, hogy Tomás Taraba rendelkezik bizonyos politikai képességekkel, és lehet látni, hogy mióta miniszter így fokozatosan építi az imidzsét, viszont nem követett el hibát azzal, hogy párt nélkül maradt, vagy hogy szövetségesek nélkül maradt a parlamentben. Ugye ön is említette, hogy a Kuffáékkal is eredetileg jóban volt, hisz együtt alapították a Zsivotot. Ugyanazt lehet mondani André Dankoról, vagy mondjuk Mártina Simkovicsováról, de most úgy tűnik, hogy mintha egy picit Tomás Taraba egyedül maradna, tehát hibát követett el, hogy nem vette komolyabban azt, hogy betagozódjon valamilyen pártba?
1: Ez majd utólag fog kiderülni, hogy ez egy hiba volt-e, vagy éppen ellenkezőleg egy szerencsésebb taktika volt a részéről, amit látunk, hogy a korábbi SMS-es, illetve SMS környéki szövetségeseitől valóban elszigetelődött, tehát ugye Martina Simkovicsová is, akivel sokáig együtt mozgott, úgymond Tamás Taraba, most Dankó mellett áll, tehát az egyik legutóbbi koalíciós tanácson is Roman Michalkóval Martina Simkovicsová kísérte el Andrej Dankót a tárgyalásra. Tehát ebből az látszik, hogy itt ezek a viszonyok átrendeződtek némileg. Fontos ott még Peter Kotlárnak a szerepe is, aki szintén az SNS képviselője, és úgynevezett COVID-ügyi kormánybiztos, aki szintén ehhez a körhöz tartozott, de úgy tűnik, hogy Tamás Taraba elszigetelődött ezen a csoporton belül, ez viszont nem jelenti azt, hogy más pártoknál, vagy más körökben, akár választói csoportoknál nem lenne keresnivalója, tehát én azt gondolom, hogy a népszerűsége adott továbbra is ezeknél azoknál a választóknál, akik ezt a típusú politikát, amit ő űz, előnyben részesítik. Tehát akár a Smerben, akár a Haszban, akár a Republikában szerintem még lehet keresnivalója, és hát ezek mindenképpen perspektívikusabb lehetőségek is számára, mint a jelenleg 3-4% körüli Szlovák Nemzeti Párt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt Tamás Tarabát semmiképpen nem érdemes még leírni, és a következő választási kampánynak ő mindenképpen egy nagyon fontos szereplője lesz.
0: Említsük meg azt az érdekes információt is, amivel Tamás Taraba előállt a hétvégén. Azt állította, hogy az SNS a Progresszív Szlovákiával egyezett meg, és közösen terveznek szavazni Taraba leváltására. Ennek ön szerint lehet bármilyen igazság alapja?
1: Hát azt ugye láttuk, hogy a Progresszív Szlovákia jelezte azt, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Tamás Taraba ellen, még hogyha az SNS-szel együtt szavaznának is.

0: megkényszeríteni, illetve hát egy ilyen kommunikációs kényszerbe hozni. Tehát itt ennél többet én erről nem feltételeznék. Nyilvánvalóan, tehát hogy teljesen gyakorlatilag kizártnak tartom azt, hogy egy ilyen helyzet bekövetkezzen. Az, hogy az SNS mondjuk nem fog kiállni Taraba mellett esetleg egy ilyen szavazás során, az egyértelmű, de az, hogy beálljon az ellenzék mögé, az teljesen valószínűtlen.
1: Nem volt elhamarkodott reakció a PS részéről ennek a rendkívüli parlamentülésnek az összehívása?
0: Nem gondolom azt, hogy elhamarkodott lenne, tehát látják azt, hogy felfokozott a hangulat, és próbálnak valahogy nyilvánvalóan arra építeni, hogy a koalíció elég kaotikus helyzetben van ezt az ügyet illetően, és hogy nem világosak itt a pontosan az erőviszonyok, és ugye az SNS-es politikusok között sokan vannak olyanok, vagy többen vannak olyanok, akik nem éppen a politikai racionalitásukról ismertek. Másrészt viszont alapvetően a hatalomban maradás az minden koalíciós politikusnak továbbra is az alapvető meghatározó érdeke. Úgy gondolom, hogy ezt fogják szem előtt tartani ebben az esetben is. A koalíció, az ellenzék részéről viszont fontos az, hogy valahogy aktivitást mutassanak ebben az ügyben, és hát a fő eszköz a kezükben az éppen az, hogy összehívhassanak egy ilyen rendkívüli ülést, ahol aztán Tarabának még a fejére olvashatnak dolgokat, illetve hát az SNS-nek is ezt a konfliktust próbálhatják a nyilvánosságban a saját előnyükre fordítani. Ez egy logikus lépés ilyen szempontból, és én azt gondolom, hogy most volt a logikus ezt meglépni, nem mondjuk hónapokkal később, esetleg a nyári borkaszezon idején, amikor sokkal kisebb figyelem irányul ezekre a történésekre.
1: Ön szerint ez a mostani konfliktus komolyabb koalíciós válságba is kinőheti magát?
0: Jelenleg ez nem látszik, inkább az látszik, hogy itt az SNS-en belül egy-két személynek a helyezkedése zajlik. Ugye itt a fő kérdés az lehet, hogy veszít-e szavazatokat a koalíció. Jelenleg is ugye 78 szavazatuk van, ami törékeny többségnek számít. Hogyha Tomás Tarabát leváltanák a minisztérium élén és visszatérne a parlamentbe, akkor és nem szavazna stabilan a koalícióval, akkor még egy fővel apadhatna a koalíciós többség 77-re. Ez akkor lett volna veszedelmesebb, hogyha Taraba mellett lettek volna még további SNS-es, vagy volt SNS-es, illetve az SNS pártján a parlamentbe jutott képviselők. Úgy tűnik, hogy ez a veszély nem fenyeget, de nyilvánvalóan Taraba igyekszik majd ezt a veszélyt még fokozottabb formában prezentálni, úgyhogy itt ilyen játszmák folyhatnak még, de hogyha 77-es többsége az a koalíciónak, az hát egy komoly veszteség és fájdalmas lehet, de az sem biztos, hogy Taraba stabilan ellene fog menni a koalíciós indítványoknak, inkább az várható, hogy itt lesz plusz egy fő, akivel megint majd egyességeket kell kötni. Ezt nyilván Robert Fico megpróbálja majd megelőzni, azt gondolom, hogy egy ilyen helyzet előálljon. Úgyhogy a koalíció szemben ez kényelmetlen dolog, mindenképpen ez a konfliktus, de azt gondolom, hogy ez még nem fenyegeti alapvetően egzisztenciájában a koalíciót.
1: Újabb koalíciós válság van kibontakozóban, melynek okozója ismét az SNS. A Szlovák Nemzeti Párt leváltaná Tomás Tarabát a környezetvédelmi miniszteri posztról. Robert Fico kormányfő azonban szeptemberig várna a személycserével. Mennyire súlyos ez a konfliktus, illetve mi áll a hátterében, és milyen politikai jövő várhat Tomás Tarabára? Erről kérdeztem Szalai Zoltán újságírót, a Napunk vezető szerkesztőjét. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is, és további szép napot kívánok. Running

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádió napindító közéleti műsorát hallják 2026. május 26-án, kedden Fülöp napján. Érezhetően megkezdődött az elnökválasztási kampány Franciaországban. 8:30-kor az eddig ismert jelöltek esélyeit latolgatjuk. 8:30 után pedig 14. Leó pápa első enciklikájával foglalkozunk, melyet tegnap mutattak be a Vatikánban. Most a hírek következnek Kis Balástól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Gazdaságélénkítő intézkedések megtárgyalásával folytatódik ma a parlament ülése. Az Egyesült Államok a fegyverszünet ellenére újabb csapásokat mért Iránra. Forró nap elé nézünk, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Jönnek a részletek. Folytatódik ma a parlament ülése. Robert Fico kormányfő bejelentése szerint a képviselők elé kerül a kormány első nagyszabású gazdaságélénkítő csomagja. Bár a színfalak mögött felmerült a környezetvédelmi miniszter esetleges cseréje is, a miniszterelnök megerősítette, nincs szó nagyobb kormányátalakításról, a személyi változás pedig akkor lesz a kormányban, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és a jelöltje Tomás Tarab a környezetvédelmi miniszter között. Juraj Blanár külügyminiszter ma az Afrika nap alkalmából fogadja az Afrikai Unió tagállamainak Szlovákiába akkreditált nagyköveteit. A találkozó kapcsán hangsúlyozta, Afrika gazdasági és geopolitikai szempontból is egyre fontosabb partner Szlovákia számára. Juraj Blanár szerint Pozsony a kölcsönös tiszteletre, a politikai párbeszédre és a gazdasági együttműködésre építve szeretné tovább erősíteni kapcsolatait az afrikai országokkal. Ennek részeként Szlovákia új nagykövetségeket nyit Algériában, Etiópiában és Tanzániában. Az Egyesült Államok a fegyverszünet ellenére újabb csapásokat mért Iránra. A Hormuzi szorosban lévő rakétakilövőket és aknatelepítésre készülő hajókat véve célba. Az amerikai hadsereg közlése szerint a támadásokat önvédelemből hajtották végre. A csapásokra éppen akkor került sor, amikor Esmail Baghai iráni külügyi szóvivő kijelentette, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon történt bizonyos előrelépés, de a konfliktust lezáró megállapodás nincs közvetlen közelségben. Irán egyelőre nem reagált a legújabb amerikai légi csapásokra. Az Egyesült Államok továbbra is hajlandó közvetítő szerepet vállalni az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Nyilatkozatára azt követően került sor, hogy telefonon egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, valamint miután Oroszország kiterjedt támadást indított Kijev ellen. Valahányszor ilyen nagyszabású támadásokat látunk az egyik vagy a másik oldalról, az mindig emlékeztet arra, miért is szörnyű ez a háború, amely immár hosszabb ideje tart, mint a második világháború, és miért kell véget vetni neki, fogalmazott Marco Rubio. 14. Leó pápa hétfőn kiadta pontifikátusának első Magnifica Humanitas című több mint 200 oltalas enciklikáját, amelyben a mesterséges intelligencia korában történő emberi oltalmazásról értekezik. A katolikus egyházfő a technológia szigorú szabályozására szólított fel, a fejlesztőket pedig arra kérte, hogy a profit helyett a közjót tartsák szem előtt. A pápa figyelmeztetett, hogy ezek a rendszerek dezinformációt terjeszthetnek, előtérbe helyezik a konfliktusokat, és azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy a világot a végtelen háború útjára terelik, ezért a mesterséges intelligencia sürgős leszerelését sürgette.
0: Időjárás.
2: Igazán nyárias, nagyon meleg időre készülhetünk országszerte sok napsütéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél kezdetben gyenge marad, napközben többfelé északira fordul és megélénkülhet, helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt az R7-es gyorsforgalmi úton, ahol Somorja után Pozsony felé két személyautó ütközött össze, a szakaszt teljesen lezárták, a terelőútként kijelölt Dénest felé vezető úton is nagy a torlódás a főváros irányába egy órás, míg Somorja felé 30 perces késéssel számoljanak. Óriási a dugó a D1-es autópályán is, Szenc előtt a Nagyszombat felől érkező oldalon, a 33-as kilométernél két személygép kocsi ütközött össze, jelenleg csak a középső sáv járható, a várakozási idő itt már elérte az 50 percet. Szintén baleset történt a D1-es autópályáról az R1-es gyorsforgalmi útra való lehajtónál a Pozsonyból Nagyszombat felé tartó szakaszon. Itt egy kamion és egy személyautó ütközött össze, ami blokkolja az egyik sávot, így a csomópontban szintén lassulásra kell készülni. Vezessenek türelmesen és óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
4: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Szilágyi Lászlóval.
1: Elszenvedte ötödik vereségét a magyar válogatott a svájci jégkorong világbajnokságon. A csoportkör utolsó előtti hatodik fordulójában 7-3-ra kikapott a címvédő és olimpiai bajnok amerikai együttestől. Az már vasárnap este eldőlt, hogy a hárompontos magyarok jövőre is az élvonalban szerepelhetnek, mert a lettek legyőzték a briteket. Majoros Gergely legénysége ma 12:20-kor a negyed döntőbe jutásért harcoló lettek ellen zárja a VB-t. A zürichi csoport másik hétfői mérkőzésén Németország Nagy-Britannia 6-3. A 100%-os svájciak és a finnek 8 ponttal vezetnek a németek, 9-el pedig az osztrákok előtt. Nehéz helyzetbe került a szlovák válogatott, mert a norvégok 14 évet követően a legjobb 8 közé kerültek, miután hétfőn nem kis meglepetésre 4-1-re verték a már negyed döntős cseheket. A szlovákok csak akkor juthatnak tovább, ha a mai zárókörben legalább egy pontot szereznek a 16:20-kor kezdődő svédek elleni összecsapáson, ellenkező esetben a skandinávok folytathatják. A friburgi csoport másik tegnapi találkozóján Szlovénia-Olaszország 5-1. A veretlen kanadaiak 4 ponttal vezetnek a norvégok és a csehek, 6-tal pedig a szlovákok előtt. A svájciak, a finnek, a kanadaiak, a norvégok és a csehek már bejutottak a csütörtöki negyeddöntőbe. A britek és az olaszok estek ki. A csoportkör mai utolsó hetedik fordulójában még ezekre a meccsekre kerül sor. 12:20-tól Norvégia, Dánia, 16:20-tól Egyesült Államok, Ausztria, 20:20-tól pedig Svájc, Finnország és Kanada, Csehország. A nagyot küzdő Bondár Anna 6-3-1-6-6-7 arányú vereséget szenvedett a hetedik helyen kiemelt ukrán Jelina Svitolinától a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnok nyitófordulójában. Udvardi Pannát a svájci Viktória Golubics búcsúztatta 6-0-6-2-re. A selejtezőből felkerült Rebeka Schramková 6-2-6-2-re kikapott az osztrák Julia Grabertől. A férfiaknál Fucsovics Márton 7-6-5-7-1-6-2-6 arányban alulmaradt az olasz Matteo Berrettinivel szemben. Továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti a férfi tenisz világranglistát, a spanyol Carlos Alcaraz és a német Alexander Zverev előtt. Marozsán Fábián 2, Alex Molcsán pedig 6 helyet rontva az 54., illetve a 110. A nőknél sem történt változás az élcsoportban. A fehér orosz Arina Szabalenka a lista vezető, a kazak Jelena Rybakina a második, a lengyel Iga Świątek pedig a harmadik. Bondár Anna egy pozíciót előre lépve az 57., Rebeka Schramková viszont a 121. helyről lecsúszott a 125. A nemzetközi sajtó a 19 éves Kimi Antonellit ünnepli a Forma 1-es kanadai nagydíj másnapján, miután a Mercedes olasz pilótája sorozatban negyedik futamgyőzelmét aratta Montrealban. Az összetettben már 43 pontos az előnye csapattársa, a brit George Russell előtt, aki műszaki hiba miatt feladni kényszerült a vasárnapi futamot. És végül egy érdekesség, újabb nézőrekordra készülnek a jövő évi jégkorong világbajnokság német szervezői. Azt tervezik, a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgó csapatának Gelsenkircheni stadionjában tartanák, hogy megdöntsék a 2010-es hoki VB-n felállított VB csúcsot, amikor is közel 78 ezeren nézték a helyszínen a Németország-Egyesült Államok összecsapást, amelyet a hazaiak nyertek meg 2-1-re hosszabbítás után.

0: 8 óra 17 perc van. Érezhetően megkezdődött az elnökválasztási kampány Franciaországban, bár magára a választásokra csak jövő év tavaszán kerül sor, egyre több jelölt neve válik ismerté. Legutóbb Gabriel Attal volt miniszterelnök jelentette be, hogy versenybe száll a tisztségért. A legfontosabb kérdés azonban továbbra is az, hogy kit indít a legerősebb ellenzéki párt, a nemzeti tömörülés. A témáról Csepeli Rékát a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Először is összegezzük, kik a már eddig ismert nevek, akik jelezték, hogy versenybe szállnak a francia elnöki posztért.
1: Igen, hát rendkívül sok jelölt van már, ahogy ön is említette. Közel 20, sőt van, aki már 23-ról beszél. Tehát tényleg itt egy nagyon aktív politikai készülődésről beszélhetünk már egy évvel a választások előtt, illetve hát már megkezdődött a visszaszámlálás is, hiszen május elején lesz a második fordulója az elnökválasztásnak, tehát itt most már a francia politikai élet pezseg, és hát el sem tudom képzelni, hogy a hátralévő 11 és plusz hónapban mi fog történni ezek után. Egyrészt lehet ezt úgy értelmezni, hogy nagyon pozitív, hiszen egy aktív, demokratikus életről, demokráciáról van szó. Másrészt pedig tényleg egy kicsit már komédiába fordul az, hogy minden nap majdnem van egy új jelölt. Ugye, hogy ön is említette múlt pénteken a volt miniszterelnök Gabriel Attal, aki ugye a macroni politikának az egyik legismertebb arca, is bejelentette az indulását. Ehhez azért egy kicsit ki kell tágítanunk a képet, hogy megértsük, hogy miért ilyen fontos Franciaországban a köztársasági elnök választás. Ez egy fél prezidenciális rendszer, ami annyit jelent, hogy a végrehajtó hatalom megoszlik a köztársasági elnök és a kormány között. Ugye a miniszterelnököt ugyan ő nevezi ki, de a végrehajtó hatalom egy ilyen kétfejű vezetéssel irányítódik tulajdonképpen. Ezt nem lehet összehasonlítani mondjuk az amerikai rendszerrel, ami teljes mértékben elnöki rendszer, vagy a magyar rendszerrel, ugye, ami parlamentáris rendszer, ahol a miniszterelnökön van a hangsúly, ugye. Nyilvánvalóan ugyan most Magyarországon is a köztársasági elnök személyével kapcsolatban nagy a vita, de ennek ellenére azt tudjuk, hogy mondjuk a magyar parlamentáris rendszerben a köztársasági elnök egy képviselője, egy reprezentatív személyiség, de tulajdonképpen nem nincs döntés ereje. Tehát visszamenve egy kicsit a történelmi háttérhez, ugye Charles de Gaulle 1958-ban hozza létre az ötödik köztársaságot, és innentől kezdve indul be tulajdonképpen ez a fél prezidenciális rendszer. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert ugye a köztársasági elnök nem csak hogy a legfőbb politikai képviselője a francia rendszernek, hanem emellett ugye a hadseregnek a feje is, ami azért fontos, mert Franciaország az Európai Unió egyetlen atomhatalma. Ugyan itt még meg szoktuk említeni Nagy-Britanniát, de egyrészt ugye már nem az unió tagja Nagy-Britannia, másrészt pedig a brit haderő abszolút mértékben függ az amerikaiaktól, akik meg látjuk ugye a visszalépéseket, visszatáncolást akár a NATO-ból, vagy bármilyen védelmi szervezetből, tehát Franciaországra ezért is rendkívüli hangsúly helyeződik, különösen itt az elmúlt időben, és a jelenlegi köztársasági elnök Emmanuel Macron ezt hangsúlyozza is, tehát az európai szuverenitás kulcsaként állítja be az országát, amiben valóban van logika a nukleáris védőernyő kiterjesztésével. Tehát visszatérve azért, hogy miért ilyen fontos a köztársasági elnök szerepe Franciaországban, különösen Charles de Gaulle, tehát az ötödik köztársaság óta. Tehát egyrészt ez a haderőnek a feje, tehát a hadseregnek a vezetője a köztársasági elnök, másrészt a külpolitikai szintéren ő az, aki képviseli az országot, tehát láthatjuk, hogy Emmanuel Macron milyen aktív külpolitikát végez, azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal sikeresebb a külpolitikai szintéren, mint a belpolitikában. Ugye látjuk, hogy nagyon kevés a támogatottsága, alig 15% a belpolitikai szintéren, és azért is koncentrálódik a figyelem már most egy évvel a köztársasági elnök választásra Franciaországban, mert Macronnak ez a második ciklusa, és itt is kapcsolnék egy kicsit a magyar helyzethez, bocsánat, nem ismerem a szlovákiai politikai berendezkedést eléggé, hogy párhuzamokat tudjak vonni. Igazából párhuzamok, tehát nem is szerencsések, de itt azért egy kicsit visszakapcsolok ugye arra az aktuál politikára, ami ugye itt többször elhangzott Magyarországon, hogy limitálni kell ugye a indulás lehetőségét, illetve a hatalmon való szereplésnek az időtartamát, tehát Franciaországban két ciklusra választhatnak maximum egy köztársasági elnököt, és a Charles de Gaulle idejében egész Jacques Chiracig elhúzódóan ugye 7 éves septena ciklusok voltak, és azt követően pedig 5 évesre csökkent ez, tehát maximum 10 évig maradhat hatalmon, amennyiben ugye másodszorra is megválasztják. Tehát itt azért is fontos ez a következő választás 27 tavaszán, mert Emmanuel Macron már nem indulhat újra, tehát megindult a versengés az ő árnyékában. Ezt azért is mondom, mert Gabriel Attal, akit ön is említett, ugye aki a legutolsó, aki bejelentette az indulását, Gabriel Attal ugye a Macroniából, tehát ebből a Emmanuel Macron által létrehozott közép vonalból nőtt ki, mint miniszterelnöke, ugye, és ugyan próbált tőle kicsit eltávolodni, de nyilvánvalóan azért a Macroni árnyék itt majd szerepelni fog, és ez a belpolitikai népszerűségét tekintve nem igazán mondható szerencsésnek. Tehát itt talán még röviden próbálnám elmondani, hogy milyen pártokra, milyen irányvonalakra, politikai orientációkra bomlik ugye föl a francia politikai élet. Nagy vonalakban azt kell, hogy mondjam, hogy itt is azért átalakulóban van a hagyományos francia politikai felállás. Már itt sem beszélhetünk egyértelműen jobb és bal oldalról, ugye, hogy annak idején, tehát a mérsékelt jobb oldal és a mérsékelt szocialisták által képviselt a Mitterrandi bal oldalról nem beszélhetünk már, illetve nem olyan mértékben, tehát a szocialista pártnak rendkívüli módon csökkent a támogatottsága, a jelentősége, ugyanígy a republikánus jobb oldalnak, és itt a kvázi szélsőségek felé húzás szintén megfigyelhető, így ugye a szélső jobb oldal, a nemzeti tömörülés az, amelyikre itt a hangsúly leginkább helyeződik, hiszen most már hónapok, sőt évek óta egyértelműen kimutatják az előzetes felmérések, hogy Franciaország legerősebb pártjáról, leginkább támogatott pártjáról van szó. Ugye már a 2024 júliusi előrehozott nemzetgyűlési választásoknál is lehetett látni, hogy a nemzeti tömörülés számadatokban a legerősebb párt volt 11 millió választópolgár támogatásával, és valamennyi társadalmi rétegben, illetve kortól is függetlenül, valamennyi korcsoportban is az első pártként szerepel.
2: Nagyon fogy az időnk, úgyhogy kérem, mindenképpen térjünk még át a jelöltekre, mert 3-4 percünk maradt már csak hátra. Tehát említettük Gabriel Attalt, kik azok, akiket még érdemes megemlíteni?
1: Igen, hát a legfontosabb talán közülük, ugye, akiknek esélyük van, tehát egyrészt Marine Le Pen, illetve Jordan Bardella, itt azért beszélünk egyfajta duóról, mert ugye Marine Le Pennek a másodfokú perének a döntése, ítélete július 7-ére várható, tehát ez fogja eldönteni, hogy egyáltalán indulhat-e, ugyanis ugye az elsőfokú ítélet 5 évre eltiltotta a közszerepléstől. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor ott van a háttérben a B-terv, ugye Jordan Bardella nevével címjelező, és mindkét esetben 34-35%-os esélyt mérnek, illetve a ma reggel közölt felmérések szerint, ugye ott van Edouard Philippe, aki létrehozott egy Horizon nevű pártot, ő volt Emmanuel Macron első elnökségének első miniszterelnöke, ugyan ő fokozatosan eltávolodott Macronról, pontosan az előbb említett okok miatt, és ő az, aki ezt a kvázi centrumpártot, vagy a kezdetekben még sikeres makronista politikát képviseli, pontosan Gabriel Attallal szemben, illetve hogy a baloldalról is egy kicsit beszéljünk, ha már erősebb egyéniségekről, személyiségekről van szó, akkor Jean-Luc Mélenchont kell megemlítenünk, aki ugye az LFI, az engedetlen Franciaország karizmatikus vezetője, aki az elmúlt időben hát enyhén szólva lejáratta magát és a pártját többek szemében antiszemita kijelentésével, seivel, kirohanásaival, viszont ő úgy gondolja, hogy amennyiben egy szélső jobb oldallal szembeni második fordulóra lenne, illetve lesz lehetőség, akkor ő az egyetlen, aki igazán erős személyiségként tud majd alternatívát jelenteni a szélső jobbal szemben. Ugyanis Franciaországban ugye létezik ez a bizonyos cordon sanitaire, ez az egészségügyi kordon, ami a szélső jobb körül kialakult, hogy minden, csak ők nem. Ezt már több választásban is láttuk, ugye így jött létre az előző nemzetgyűlési választásokon ez a bizonyos baloldali népfront tömörülés, ami felbomlani látszik, illetve hát ezért is van ennyi jelölt ugye baloldalon is, tehát Jean-Luc Mélenchon az, aki próbálja képviselni a baloldalt, de természetesen nem tudja összefogni. Felmerül még a volt köztársasági elnök François Hollande neve, számtalan olyan még a háttérben meghúzódó szereplő is van, akik előjöhetnek, ugye? Tehát nyilvánvalóan itt még ez csak a kezdet, hiszen majdnem egy év van hátra, tehát elképzelhető, hogy akár 30-ig is fölmegy ez a szám. Ugye kvázi baloldalon Raphael Glucksmann neve is felmerül, illetve a volt miniszterelnök Dominique de Villepin, Éric Zemmour, ugye még inkább szélső jobb oldalon szereplő Zemmour, vagy Gérald Darmanin, aki a jelenlegi belügyminiszter, tehát számtalan újabb szereplő még előkerülhet, sőt a volt köztársasági elnök jelölt Ségolène Royal, ugye, aki a szalvant felesége volt sokáig, az ő nevéről is egyre többet beszélnek. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy egyenlőre ugye már 20 plusz jelölt van, ez fölmehet akár 30-ig, vagy akár meddig. Azonban még nagyon sok a buktató, hiszen 2027 márciusáig kell, ugye akkor lesz majd a jelöltek hivatalos listája, addig át kell menni több pártban, valószínűleg ilyen előválasztásokon, meg kell szerezni az 500 aláírást, a finanszírozásról nem is beszélve, tehát ez még nem azt jelenti, hogy itt 30-an fognak indulni ténylegesen ugye a köztársasági elnök választásokon rövid egy év múlva, hanem azt jelenti, hogy itt valóban pezseg a politikai élet, mert rendkívül sok tényező van, amiről beszélni kell, a franciák életszínvonala rohamosan csökken, a vásárlóerejük megingott, a hitele a politikusoknak egyre inkább ingadozik, tehát itt nagyon komoly tétek vannak, többek között a nyugdíjreformmal kapcsolatban, tehát számtalan olyan társadalmi problémát vett föl, oktatás ügyről nem is beszélve.
2: És sajnos lejárt az időnk is. Érezhetően megkezdődött az elnökválasztási kampány Franciaországban. A jelöltekről Csepeli Rékát, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm.
3: 8:30.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Miről szól 14. Leó pápa első enciklikája? Erről beszélgetünk a regionális hírek után, most Kis Balázs következik.
2: Rozsnyó városa megkezdte a helyi utak felújításának első szakaszát, amely csaknem 350 ezer euróból valósul meg. Az önkormányzat a kiválasztott parkolók, utak és járdák helyreállításához azokat a pénzügyi forrásokat is felhasználja, amelyeket a dél lakótelepen bevezetett parkolási politika révén gyűjtött be, tájékoztatott Martina Besirová, a város PR menedzsere. A polgármesteri hivatal olyan felületek burkolatát újítja fel, amelyek hosszú évek óta nem megfelelő, vagy akár balesetveszélyes állapotban voltak. A munkálatokhoz a saját források és a parkolási bevételek mellett a kormány tavalyi Borsiban tartott kihelyezett ülésén megítélt 50 ezer eurós támogatást is felhasználják. Nyitra megye felújítja a kazánházat az érsekújvári egészségügyi középiskolában. A megyei önkormányzat megszünteti a kollégium épületében működő fűtési rendszer műszaki meghibásodását, és már lezárta a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzést. A munkálatok értéke közel 246 ezer euró. A felújítás részeként építési és technológiai korszerűsítést is végeznek. A cél, hogy a kazánház biztonságosan, megbízhatóan és energiatakarékosan működjön az érvényben lévő műszaki és higiéniai előírásoknak megfelelően. Pozsony Újváros önkormányzata szeretné revitalizálni a Récsei Vámnál található park másik felét is, ezért egyeztetést kezdeményez az egyházzal, amely a még fel nem újított terület alatti telkek tulajdonosa, tájékoztatott Matús Csupka, Újváros polgármestere a közösségi oldalán. Ezt a részt jelenleg ugyan béreljük, de nem a mi tulajdonunk, így hosszú távon nem fektethetünk be a fejlesztésébe, mutatott rá Csupka. A polgármester hozzátette, hogy a tulajdonjog rendezése után a látogatók bevonásával lakossági egyeztetés keretében szeretnék elkészíteni a felújítási tervet. A rendőrség vizsgálja annak a tragikus balesetnek a körülményeit, amely hétfőn történt a nagyrőcei járásbeli Sajógömörön, és amelyben életét vesztette egy 40 éves férfi. A hatóságok tájékoztatása szerint az eddigi információk alapján a férfi egy réten szarvasmarhákat legeltetett, amikor az egyik tehén megtámadta. A támadás következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A rendőrség az eset pontos körülményeit vizsgálja.
0: Időjárás.
2: Igazán nyárias, nagyon meleg időre készülhetünk országszerte sok napsütéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél kezdetben gyenge marad, napközben többfelé északira fordul és megélénkülhet, helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt az R7-es gyorsforgalmi úton, ahol Somorja után Pozsony felé két személyautó ütközött össze, a szakaszt teljesen lezárták. A terelőútként kijelölt Dénest felé vezető úton is nagy a torlódás a főváros irányába egy órás, míg Somorja felé 30 perces késéssel számoljanak. Óriási a dugó a D1-es autópályán is, Szenc előtt, a Nagyszombat felől érkező oldalon, a 33-as kilométernél két személygép kocsi ütközött össze, jelenleg csak a középső sáv járható, a várakozási idő itt már elérte az 50 percet. Szintén baleset történt a D1-es autópályáról az R1-es gyorsforgalmi útra való lehajtónál a Pozsonyból Nagyszombat felé tartó szakaszon. Itt egy kamion és egy személyautó ütközött össze, ami blokkolja az egyik sávot, így a csomópontban szintén lassulásra kell készülni. Vezessenek türelmesen és óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc van. Magnifica Humanitas, azaz a csodálatos emberiség. Ez a neve 14. Leó pápa első enciklikájának, melyet tegnap mutattak be a Vatikánban. A dokumentum arról szól, hogyan védhető meg az emberi személy a mesterséges intelligencia korában. A pápai körlevél szerint a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, a technikai hatalom pedig nem ad automatikusan jogot az uralkodásra. Miben látja a katolikus egyházfő a mai kor legnagyobb kihívásait? Erről Újházi Lórándot, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallási és Társadalom Kutató Intézetének vezetőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Először is kérem, röviden magyarázzuk el a hallgatóknak, tulajdonképpen mit is jelent az enciklika kifejezés, milyen dokumentumról van szó, és kinek szánja azt a pápa?
1: Az enciklika egy főleg morális kérdéseket, társadalmi kérdéseket, a teológia, a katolikus egyház hagyományának az összefüggésében, a hagyományának a tükrében összefoglaló irat. Fontos azt látni, hogy jelenleg a pápák ezt az egész emberiségnek adják, de természetesen egész más morális kötelező erővel bír a katolikus egyházzal teljes közösségben lévő katolikusok számára, illetve azok számára, akik vagy nem a katolikus egyházhoz tart, más keresztény felekezethez tartoznak, vagy más valláshoz tartoznak, de igazából mindenkit szeretne megszólítani. Fontos, hogy ezek nem jogi kötőerővel, mert az egyháznak van úgynevezett kánonjoga is, tehát vannak jogilag kötőerővel rendelkező dokumentumok, ezek inkább morális kötőerővel rendelkeznek. Fontos, hogy egy területet járnak körbe, és a köré építik a más társadalmi kérdéseket. Ebben az esetben a mesterséges intelligenciáról van szó, de gondoljunk csak a elhíresült zöld enciklikaként elhíresült Laudato Si kezdetű enciklikára, amit Ferenc pápa adott ki. Ő pedig kifejezetten a környezeti kérdésekkel foglalkozott ebben az enciklikában, más társadalmi kérdéseknek a homlokterébe állítva. Ugye régebben is előfordult, hogy a környezeti kérdések előkerültek enciklikákban, de ez az enciklika kifejezetten a környezeti kérdéseket helyezte a középpontba, és ahhoz kapcsolta a többi etikai, morális területet. Itt pedig most a mesterséges intelligencia került középpontba, bár ha megnézzük a fölépítését az enciklikának, akkor van egy nagyon hosszú bevezető. Ez a hosszú bevezető főleg bibliai, zsidó-keresztény kultúrkörben az emberi méltóságról, az imágodeiről, az istenképiségről levonható következtetéseket állítja a középpontba, a kommunikáció, az emberek közötti kommunikáció jelentőségét, az embernek a tulajdonságait, mint a intelligencia, tanulás, és van egy első fejezet, ami összefoglalja ezeket a társadalmi tanítását, és a harmadik, negyedik, ötödik fejezet, azok pedig már kifejezetten a mesterséges intelligenciáról szólnak.
0: És milyen veszélyeket lát a pápa a mesterséges intelligencia széleskörű alkalmazásában?
1: Először is azt látni kell, hogy amikor megválasztották a pápát, ugye mindig nagy találgatás övezi, hogy mi lesz a neve az új pápának, eleve, hogy ki lesz az új pápa, és utána pedig, hogy mi lesz az új neve. Mi lesz az ő neve, hiszen a név az nagyon sok mindent elárul, hogy melyik elődjének a etikai, teológiai, egyházfegyelmi kérdéskörét fogja körbejárni. Na most ő a 14. Leót válaszolta, hogy a 13. Leó egy olyan korban élt, amikor a technikai fejlődés vagy ipari forradalom elérte, magas szintre ért, és egy fordulatot hozott az emberek életébe, és ez a fordulat nem csak pozitív volt, hát gondoljuk arra, hogy milyen sokan kerülnek az utcára, a társadalmi perifériára, hogy szétnyílik az a társadalmi olló, ez igaz mind egy-egy társadalomban, a nyugatiakban is, és igaz globális szinten is. Na most 13. Leó erre akart választ adni, az első nagy enciklikával, amit társadalmi enciklikának nevezünk, a Rerum Novarum kezdetű enciklikával. És amikor 14. Leót megválasztották, azt mondták, egy új forradalom előtt állunk, egy új, mondjuk úgy, hogy ipar, ne olyan, mint az ipari forradalom, de most itt a mesterséges intelligencia okozza ezt a forradalmat. Na most ő utána az összes komoly megnyilatkozásában a pápasága alatt szóljon az befelé az egyháznak, legyen szó a bíborosokról, ugye első nagy beszéd, amit a bíborosoknak intézett, vagy a püspöki konferenciáknak, teológusoknak, kánonjogászoknak, fiataloknak, médiának, újságoknak, vagy azokkal, akikkel találkozott a pápa utazásai alatt, mindig szóba hozta a mesterséges intelligenciát, és annak a előnyeit is, és a veszélyeit, de főképp a veszélyeit. Na most, hogyha a veszélyekről kérdezett, Ugye a pápák klasszikusan a tudományhoz úgy álltak, hogy az egy kettős felhasználású történet. Gondoljunk csak hatodik Pálnak a Populorum Progressio kezdetű enciklikájára, ahol az atomenergiáról konkrétan úgy nyilatkozik, hogy amíg a békés felhasználáshoz biztosítani kell minden nemzetnek a jogát, hogy hozzáférjen a nukleáris erőhöz, energiához, addig mekkora veszélyeket hordoz a nukleáris energia, hiszen a klasszikus igazságos háborúnak az egyes elemei, mint az arányosság, az ártatlanok védelme nem tartható. Na most a mesterséges intelligencia kapcsán az első nagy probléma, amivel szembesülünk, az rögtön a definíció alkotásból adódik. Itt van az első veszély, hogy nincs kristálytiszta fogalmunk arról a teológiában, vagy a társadalomtudományokban is mondhatnám, hogy pontosan hogy is működik, és mi az a mesterséges intelligencia. Ugye Ferenc pápa is már gyakran beszélt arról, hogy nem intelligencia, mert az az embernek a sajátossága, akkor használt olyan kifejezéseket, hogy inkább egy tanulógép. Na de hát a tanulás is, legalábbis a skolasztikus, klasszikus morálteológiai felfogásban, az megint csak az embernek a sajátossága, az nem a gépnek a sajátossága, hogy képes tanulni. Tehát a legnagyobb veszély az, hogy bizonytalanok vagyunk még abban is, hogy miről is van szó, amikor erről az új technológiáról, új gépről beszélünk. Többször elhangzott Ferenc pápától is, hogy egyértelműen gép. Hát ugye vannak azért olyan, főleg a technológia oldaláról, a technika oldaláról megközelítő definíciók, amik ezt többnek értékelik. Tehát legfontosabb is lenne az, hogy adjunk egy definíciót, ami az egyház számára is elfogadható, hogy miről is beszélünk, amikor erről az új gépezetről, új technológiáról beszélünk. Na most a konkrét veszélyeket pedig azt mondanám, hogy ehhez a legjobb, hogyha végigolvassuk, a hittani dikasztériumnak van egy dokumentuma, amit kifejezetten a mesterséges intelligenciáról adott ki, még Ferenc pápa idején, és ez a dokumentum csokorba szedte a különböző területeket. Így például beszélhetünk veszélyekről a béke és a háború területén, ugye ebben az új enciklikában is megjelenik a háború, hogy tehát, hogy az autonóm, szemi-autonóm fegyverek, és főleg az autonóm fegyverek, hogy emberi élet felett nem dönthet igazából egy szerkezet, egy gép, akárhogy is közelítjük meg. Ugyanakkor veszélyeket jelent az egészségügy területén, a bioetika területén, egészségügy területén, hiszen ezek a fejlesztések óriási összegeket emésztenek föl. Elképzelhető, hogy az új technológiához csak a gazdagok fognak hozzáférni. Ugye amikor az egyház társadalmi enciklikát ad ki, mindig az egyik központi kérdés a társadalom és a leszakadók, a szegények és a szegényeknek a helyzete. Ugyanakkor veszélyt jelent az ökológia területén. Gondoljunk csak arra, hogy mekkora energiafelhasználással járnak ezek az eszközök, illetve hát a vízfelhasználás, a technológiához elhasznált energia, miközben gondoljunk arra, hogy területek száradnak ki, az asszály már Kelet-Európát is fenyegeti, veszélyeket jelenthet az edukáció, vagyis az oktatás területén, a formáció területén, hiszen nem lehet az, most már több helyen bevezetik azt, hogy ez a mesterséges intelligencia alapú oktatás, tehát amit majdhogy nem nagy részt helyettesíti az oktatót, holott hát az evangéliumból egyértelműen kiderül, hogy a mester és a tanítvány a sokkal több, mint tudásátadás, veszélyeket jelent a gazdaság területén, de mondhatnám a dokumentum alapján a demográfiát is, az igazságszolgáltatás és demokrácia, hát óriási kérdés, például Kínában már kísérleteznek azzal, hogy bizonyos első-másodfokú jogszolgáltatás, kisebb peresügyek, vagy közigazgatási ügyek, azok már gépen keresztül történnek. És hát leginkább a legnagyobb veszély pedig a dehumanizáció, tehát amikor a technológia eléri azt a szintet, hogy az embert helyettesítő kommunikációs eszközé válik, gondoljunk itt arra, hogy már arról beszélnek, hogy ez egy olyan technológia, ami nem csak az embernek a fizikai, technológiai igényét elégíti ki. Most fizikaira gondolok itt arra, hogy amikor a gépek megjelennek, hányan veszítik el a munkájukat, hanem ez a technológia bizony az ember érzelmi igényeinek a kielégítésére is irányul, ami óriási veszélyt jelent a kommunikáció szempontjában, mindig personális, ami mindig Isten és ember, ami mindig ember és gép között történik.
0: Beszéltünk a veszélyekről, de szó van esetleg arról-e az enciklikában, hogy milyen pozitívumai lehetnek a mesterséges intelligenciának, amit az egyház is ilyen saját érdekére tudja fordítani, vagy előnyt tudna belőle kovácsolni.
1: Így van, rögtön azt mondanám, hogy miközben az egyház azért inkább a veszélyekre összpontosít, és azt gondolom, ez rendben is van, hiszen meg kell, hogy jelenjen egy morális hang, amikor a mesterséges intelligenciát ilyen sok területen és ennyire pozitívan említik, ugye Ferenc pápa is, meg 14. Leó is többször mondta, hogy ne tekintsünk rá úgy, mint egy minden tudó barátra, viszont hát azért vannak területek, ahol elismerik, például feltételezhet hogy esetleg, ugye itt a veszélyekről beszéltem, de hogy nem a társadalmi egyenlőtlenséget, hanem a társadalmi egyenlőséget mozdítja elő. Tehát például az egészségügyre gondoltam, hogy lehetséges, és ezt kell előmozdítani az államnak, ugye az államnak óriási szerepe lesz, ugye az államot sokszor leírták, 16. Benedek beszélt arról többször, hogy ne tegyük zárójelbe az államot, az állam igazán fontos, hogy hozzáférjenek olyan egészségügyi ellátáshoz, amihez egyébként nem fértek volna hozzá, és még valami, és megint azt mondanám, hogy kicsit ki kell tekintenünk az enciklikából magából, bár itt az enciklikából is megjelenik, a monoton munkavégzés, amit rá lehet bízni gépekre, ami a munka igazi élvezetét és értékét degradálta, hiszen volt ilyen, hogy azért a monoton munka az az emberi személynek a kifejlődéséhez nem járul igazából hozzá, na most ezekkel szemben esetleg, amiket rá lehet bízni a mesterséges intelligenciára, és most én is ezt a kifejezést használom, bár ugye a szentszék mindig kritizált, hogy nem intelligencia, akkor esetleg az ember olyan munkát talál, amivel valóban kiteljesedhet, és az életében örömét lel, és nem monoton.
0: Mi lesz most ennek az enciklikának a sorsa, és az is érdekelne, hogy milyen gyakran jön elő a mindenkori pápa egy ilyen enciklikával. Van-e ennek valamilyen szabálya?
1: Na, ugye itt mindig a társadalmi igények, társadalmi kérdések vetik föl, és attól is függ, hogy hát nyilvánvalóan mennyi ideig pápa. Hát ugye II. János Pál hosszú ideig volt Szent Péter székében, több társadalmi kérdés, összeomlott egy világbirodalom, újabb társadalmi kérdések, a kapitalizmusra, ha gondolunk, újra és újra felvetődött a világrendeknek a viszonya, hosszú ideig volt, nyilván több enciklikát adott ki. Ez egyrészt időkérdése, másrészt a felmerülő kérdések, hát ugye a fő enciklikája Ferenc pápának az említett Laudato Si kezdetű enciklika volt, de a Fratelli Tutti kezdetű enciklika, ugye a vallások közötti párbeszéd, megint csak a béke kérdésköre jelent meg, de hogy mi lesz a sorsa, rögtön azt mondanám, hogy a mélyfúrásokat el kell végezni, hiszen az enciklikának, erről nem beszéltünk a bevezetőben, de nem feladata lényegében a mélyfúrások, hiszen az bizonytalanságot is támaszt, a nyitott kérdéseknek a felvetése túlságosan, ez majd az egyetemeknek a feladata lesz. Nem lehet megkerülni a pápai élet egyetemét vagy akadémiáját, ami ugye már foglalkozik a mesterséges intelligenciában, nem lehet megkerülni a pápai egyetemeket, a katolikus egyetemeket, rögtön megemlíteném, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Budapesten egy nagy kutatás indult mesterséges intelligencia témakörében, bevonva a más társadalomtudományokat, a technológiát, katonai tudományokat, stb. Lehetne sorolni, milyen sok kooperációs terület van. Tehát ez lesz a sorsa, hogy egy kiinduló pont, egy ugródeszkája legyen a mélyfúrásoknak és a kutatásoknak. Mert én azt gondolom, egyházi részről is jelenleg több a kérdés, mint a válasz, amit meg kell adnunk a mesterséges intelligencia vagy az új gépezet területén, és ez egy sürgető kihívás a katolikus egyház szintjén, mind az egyetemes egyház szintjén, ez most az egyetemes egyház szintjén született, de ne felejtsük el, hogy az egyház a világ minden pontján van, nagyon eltérő társadalmi viszonyok között, ezért a helyi egyházaknak, a szubszidiaritásnak a jegyében óriási feladata lesz, hogy a saját társadalmuk, a saját közegükre átfogó válaszokat adjanak.
0: 3-4 percig maradt még hátra, és említsük meg a háborút is, mert hogy erről is szó van az enciklikában, mint már ön is említette, és hát ugye Ferenc pápának is voltak, vagy Leó pápának is voltak a közelmúltban kijelentései a háborúval kapcsolatban, ugye Donald Trump amerikai elnökkel került összetűzésbe, tehát mennyire reális elvárás a mai geopolitikai helyzetben az, amit Leó pápa ebben az enciklikában mond, tehát amikor a hatalmi kultúráról beszél, ami normalizálja a háborút, és azt mondja, hogy nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút.
1: Igen. most, hogy geopolitika, két dolog, hogy mennyire lehet ez geopolitikailag elfogadni, ugye a reálpolitika, mint olyan, mindig abba az irányba mozdult el, hogy stratégiai szinten mi a jó az államnak, ugye az operatív szinten pedig a katonai parancsnoknak, hogy a csapatát, vagy a katonai műveletet hogyan tudja a leghatékonyabban végrehajtani. Viszont azért meg kell, hogy jelenjen egy morális hang ezeken a területeken egyértelműen,

0: és hozatali folyamatok, ugye katonai szinten, stratégiai szinten, és a végül pedig maga a fegyverrendszereknek a bevetése, autonóm, szemiautonóm rendszereknek a vizsgálata, ez a híres kérdés, ugye a people in the loop, vagy person in the loop, tehát az ember ebben a rendszerben hol helyezkedik el, soha nem lehet kiiktatni az embert, ugye ez az egyik fő szempontja. Ezek nagyon röviden, persze ez megint csak egy külön beszélgetést igényelne, csak a fegyverrendszerek és csak a katonai célra való felhasználás.
1: Magnifica Humanitas, azaz a csodálatos emberiség. Ez a neve 14. Leó pápa első enciklikájának, melyet hétfőn mutattak be a Vatikánban. A dokumentum arról szól, hogyan védhető meg az emberi személy a mesterséges intelligencia korában. A dokumentum legfőbb pontjairól Újházi Lórándot, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutató Intézetének vezetőjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai reggelibe. A műsorban elhangzott beszélgetéseket hamarosan megtalálhatják a patria24.stvr.sk weboldalon. A 9 órakor kezdődő nappaliban ma Bárdos Ágnes várja önöket. A zenei szerkesztő Puha József és a hangmérnök Kubányi Péter nevében is Bábel Ivett köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot kívánok, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Bárdos Ágnessel.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit 2026. május 26-án, mint az év szinte minden napjára, úgy május 26-ára is esik egy jeles nap, vagy világnap. Erről is szót ejtünk itt a nappaliban. Előjáróban csak annyi, csodálatos hajszín a vörös. Ma is a hírekkel kezdünk, át is adom a szót hírszerkesztőnknek, Kis Balázsnak.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Gazdaságélénkítő intézkedések megtárgyalásával folytatódik ma a parlament ülése. Az Egyesült Államok a fegyverszünet ellenére újabb csapásokat mért Iránra. Forró nap elé nézünk, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Jönnek a részletek. Folytatódik ma a parlament ülése. Robert Fico kormányfő bejelentése szerint a képviselők elé kerül a kormány első nagyszabású gazdaságélénkítő csomagja, bár a színfalak mögött felmerült a környezetvédelmi miniszter esetleges cseréje is. A miniszterelnök megerősítette, nincs szó nagyobb kormányátalakításról, személyi változás pedig akkor lesz a kormányban, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és jelöltje Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között. Juraj Blanár külügyminiszter ma az Afrika nap alkalmából fogadja az Afrikai Unió tagállamainak Szlovákiába akkreditált nagyköveteit. A találkozó kapcsán hangsúlyozta, Afrika gazdasági és geopolitikai szempontból is egyre fontosabb partner Szlovákia számára. Juraj Blanár szerint Pozsony a kölcsönös tiszteletre, a politikai párbeszédre és a gazdasági együttműködésre építve szeretné tovább erősíteni kapcsolatait az afrikai országok. Ennek részeként Szlovákia új nagykövetségeket nyit Algériában, Etiópiában és Tanzániában. Az Egyesült Államok a fegyverszünet ellenére újabb csapásokat mért Iránra, a Hormuzi szorosban lévő rakétakilövőket és aknatelepítésre készülő hajókat véve célba. Az amerikai hadsereg közlése szerint a támadásokat önvédelemből hajtották végre. A csapásokra éppen akkor került sor, amikor Esmail Baghaei iráni külügyi szóvivő kijelentette, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon történt bizonyos előrelépés, de a konfliktust lezáró megállapodás nincs közvetlen közelségben. Irán egyelőre nem reagált a legújabb amerikai légicsapásokra. Az Egyesült Államok továbbra is hajlandó közvetítő szerepet vállalni az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Nyilatkozatára azt követően került sor, hogy telefonon egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, valamint miután Oroszország kiterjedt támadást indított Kijev ellen. Valahányszor ilyen nagyszabású támadásokat látunk az egyik vagy a másik oldalról, az mindig emlékeztet arra, miért is szörnyű ez a háború, amely immár hosszabb ideje tart, mint a második világháború, és miért kell véget vetni neki, fogalmazott Marco Rubio. 14. Leó pápa hétfőn kiadta pontifikátusának első Magnifica Humanitas című több mint 200 oldalas enciklikáját, amelyben a mesterséges intelligencia korában történő emberi oltalmazásról értekezik. A katolikus egyház fő a technológia szigorú szabályozására szólított fel, a fejlesztőket pedig arra kérte, hogy a profit helyett a közjót tartsák szem előtt. A pápa figyelmeztetett, hogy ezek a rendszerek dezinformációt terjeszthetnek, előtérbe helyezik a konfliktusokat, és azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy a világot a végtelen háború útjára terelik, ezért a mesterséges intelligencia mielőbbi leszerelését sürgette. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A már biztos bennmaradó magyar válogatott 7-3-ra kikapott a címvédő olimpiai bajnok amerikai együttestől a svájci jégkorong világbajnokságon. A szlovákok ma 16-20-tól a svédekkel játszanak, és ha legalább egy pontot szereznek, bejutnak a negyed döntőbe. Bondár Anna, Udvardi Panna, Rebeka Sramková és Fucsovics Márton is vereséget szenvedett a francia nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában.
0: Időjárás.
2: Igazán nyárias, nagyon meleg időre készülhetünk, országszerte sok napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél gyenge marad, napközben többfelé északira fordul és megélénkülhet, helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R7-es gyorsforgalmi úton Somorja után Pozsony felé két baleset is történt egymás után, jelenleg csak a baloldali sáv járható, a menetidő növekedés ezen a szakaszon 40 perc. A helyzet a terelő úton sem jobb, a Dénest felé vezető kerülő úton a főváros irányába már több mint egy órát veszítenek, míg Somorja felé 15 perces a késés. Szintén kritikus a helyzet a D1-es autópályán Szenc előtt a Nagyszombat felől érkező oldalon, a 33-as kilométernél történt két autós baleset miatt továbbra is csak a középső sáv szabad, a dugóban állók várakozási ideje már meghaladja az egy órát. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

Itt a Páté Rádió és a Nappali, benne pedig a szerkesztő Bárdos Ágnes. Déli 12-ig közel 3 órát együtt tölthetünk, remélem hasznosan és főleg jókedvűen. Mondom is, miért érdemes velünk maradniuk. Névnap és eseménynaptár. Kit köszöntsünk, mire emlékezzünk a mai napon? Évfordulós ünnepség volt Diószegen és Királyhelmecen. 75 évvel ezelőtt sok településen indult újra a magyar nyelvű oktatás. Fiaim, csak énekeljetek, írta a költő, csodálatos volt Érsekújvárban is, ám jövőre újra Rimaszombat várja a Tompa Mihály országos versenydöntőseit. Az én kis falum, azaz Vesznyiskomász, Fegyiszková, ki se tudom ejteni, az ikonikus cseh film Otyilkját, Bán Jánost mindig nagy szeretettel fogadják Prágában, erről Szabó G. László mesél nekünk. Látogatóban a Dunaszerdahelyi Speciális Iskola, egy másik dunaszerdahelyi iskolában, a Vámbériben. Dunamenti tavasz 51-szer is, bábosok és gyermekszíjátszók vették birtokukba Dunaszerdahely mesevárosát. Ez hát mai kínálatunk. Kubányi Péter hangmérnökkel és Varga Szilvia gyártásvezetővel együtt örülnénk, ha velünk maradnának. Köszönjük szépen! Kellemes rádiózást!

0: Itt a Pátria Rádió Nappali című műsora. Május 26-a van, az év 146. napja a Gergely naptár szerint. És azt írja a naptár, hogy ma Evelin, Fülöp és Aladár napja van. De ünnepeljenek a Berengárok és az Elektrák is. A szlovák naptár szerint Dana és Danica névnapja van. Mondjuk nem végeztem statisztikai kutatásokat, de gyanítom, hogy egy-egy családban gyakrabban fordul elő a Danka, mint a Berengár. De vajon milyen arányban vannak jelen a vöröshajúak? Ezt csak azért kérdezem, mert a mai nap, hiszik vagy sem, a vöröshajúak világnapja. Hát nem is tudom, mit mondjak, hiszen vannak igazik, és vannak festettek, és akkor ez a világnap kié. De végül is mindannyiuknak, és persze a születésnaposoknak is, legyenek bár igazi vagy festett vörösek, a legjobbakat kívánjuk. A következő dal nekik szól.
1: Vörös hajú lányok, mint a gondolat, felröppennek éjjel, holdvilág alatt.

május 26-áról azt írja a tudós Wikipédia, hogy ez a nap a Nemzeti Bocsánatkérés napja. Hát ez szépen hangzik, de ne örüljünk túlságosan, mert ez igazából nem rólunk szlovákiai magyarokról szól. Kicsit messzebbre megyünk, mégpedig Ausztráliába. Ausztráliában ezen a napon az ország benszülött lakosságával való helytelen bánásmódról emlékeznek meg. Az történt ugyanis, hogy a 20. század során az ausztrál kormányzatok a benszülött fiatalokat elvették szüleiktől, hogy integrálják őket a fehér ausztrál társadalomba. Ennek eredményeként született meg az úgynevezett Stolen Generation, azaz az ellopott generáció. Ausztráliában tehát van Nemzeti Bocsánatkérés napja. És ezzel fel is lapoztuk a mai események és évforduló krónikáját, amelyből a következőket választottam. Hazudtunk nappal, hazudtunk éjjel, stb. Stb. Gyurcsány Ferenc, akkori miniszterelnök 20 évvel ezelőtt tartotta meg őszödi beszédnéven elhíresült szónoklatát. Negyvenhat évvel ezelőtt, az 1980. május 26-án kilőtt Szojusz 36 fedélzetén ott volt Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Társa a szovjet asztronauta Valerij Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak. Hatvan évvel ezelőtt, május 26-án hunyt el Tamási Áron kossuthdíjas író, akadémikus, az Ábel trilógia szerzője. Írásaiban főként a székely falvak világát, az erdélyi szegénység életét, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik az Énekes Madár című darabja. Ezt a komáromi Jókai Színház is színre vitte. Tizennyolc évvel ezelőtt, 2008. május 26-án hunyt el Sidney Pollack, Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer és színész. A leghíresebb filmjei a Távol Afrikától a Keselyű három napja és az Aranyoskán.

ad igazat, és néha majd nem leled igazod. Néha úgy érzed, elnyel a sivatag, de ha önmagad elhagyod, mi marad? A felhők közt is esőre várnak azok, akik éheznek oda lenni. Néha falhoz löknek azok, akik régen lógtak a szíveden. Voltam

0: Igazi ünneplés, képzeletbeli űrutazás. Mindez a diószegi Petőfi Sándor alapiskolában. 2025 őszén emléktáblát avattak, előtte képzeletben az űrbe röpítették a diákokat, 2026 tavaszán pedig a beiratkozás után reménykednek, hogy a következő tanévben sem csökken a tanulók létszáma. A diószegi Petőfi Sándor magyar tanítási nyelvű alapiskolában jártunk. Mint a legtöbb magyarok lakta településen, Diószegen is ebben a tanévben ünneplik a magyar nyelvű oktatás újraindításának 75. évfordulóját. A jogfosztottság évei után a diószegi magyar tanítási nyelvű alapiskola 1950. szeptember 1-én 86 tanulóval kezdte meg a tanévet. A központosítás éveiben a környező falvak diákjai is ide jártak. Ennek köszönhetően volt tanév, hogy 360 tanulója is volt a város különböző pontjain egymástól távol eső épületekben működő tanintézménynek. Csaknem 70 év elteltével, 2019. szeptember 1-jével végre egy fedél alá került az alapiskola 9 osztálya. A ma már Petőfi Sándor nevét viselő diószegi alapiskola a Richter utcai főiskola egyik szárnyában kapott helyet.
1: Petőfi Sándor anyám tyúkja. Ej, mi a kött tyúkanyó, kend a szobában lakik, itt bent, lám csak jó az Isten, jót áll, hogy fölvitte a kend dolgát, itt szaladgál, föl és alá, még a ládára is fölszel. Eszébe jut, kotkodákol, és nem verik ki a szobából.
0: Az első osztályos Katona Szófiát hallottuk. A diószegi Petőfi Sándor alapiskolába a helyi magyarajkú óvodásokon kívül Kossuthról, Kismácsédról és Vágáról is járnak gyerekek. A szülők dolgát lényegesen megkönnyíti a Rákóczi Szövetség által adományozott iskolabusz. A mikrofonnál Takács Katalin, az iskola igazgatója.
2: A jelenlegi tanuló létszám 76 fő. Azt kell mondjam, hogy sajnos ez egy kicsi létszám a járásban a magyar iskolák közül, a legkisebbek közé tartozunk, de azt kell mondjam, hogy mégis büszkék vagyunk arra, hogy a 76 gyerekkel nagyon szép eredményeket tudunk elérni, és számomra az is nagyon fontos, hogy minden évben elmondhatom, hogy az iskola létszáma nem csökken. 6 éve, amióta itt vagyok, mindig legalább egy tanulóval növekedett a létszám.
0: Az iskola a 75. évfordulót 2025. novemberében ünnepelte gazdag, színvonalas műsorral, egykori és mai pedagógusaival és diákjaival. Az iskola falára pedig a 2000-ben elhelyezett emléktábla fölé újabb került, amely az intézmény elmúlt 75 évét hirdeti. Ebből a háromnegyed évszázadból több évtizeden át tanította a betűvetésre, írásra, olvasásra a gyerekeket Bacsóné Kapuca Edit.
3: Hát nagy boldogság, hogy a szülőfaluba kerülhettem tanítani, és hogy a kevés magyarajkú diákot föl lehetett karolni, hogy volt nekik hova jönni, nem úgy, mint nekem, akinek magyar létemre ugye háború után szlovák iskolák jöttek, de amíg én tanítottam, én nagyon sokat megtettem, nem dicsekvésből mondom, én hétre jártam suliba, hogy a szülő mehessen üzletbe, és a gyerek ott reggelizzen a suliban, mert otthon nem tud enni.
0: Az egykori tanítványok szeretettel emlékeznek a diószegi alapiskolában töltött évekre. Takács Attila ma már a diószegi szakközépiskola igazgatójaként vallja, hogy mindennek az alapja az anyanyelvi oktatás.
4: Magyar iskolával is ugyanúgy tudunk érvényesülni, mint az összes többi. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat kaptam, és csak csodálattal tudok visszaemlékezni az előttem szóló Bacsó Edit nénire, aki az egész életét arra tette fel, hogy az elsősöket megtanítsa írni és olvasni. Tehát tudod, én csak hálával tudok tartozni ennek az iskolának.
0: Takács Attilához hasonlóan Takács Péter is egyetemet végzett. Őt a szülei először szlovák iskolába íratták, pedig akkor már működött a magyar iskola is.
5: Hát 62-ben léptem be a szlovák iskolába Diószegen, és 4 éven keresztül szlovákba jártam. Amikor is a szülők rájöttek arra, hogy valahogy nekem ez nem igazán megy. Szerintem nem tudtam megtanulni szlovákul rendesen, és ebből adódóan aztán átírtak magyarba. És utána aztán minden rendben volt. Építészmérnök lettem, ugye a brüni főiskola után, aztán Komáromba kerültem, és ott egy csomó épületet fölépítettem, többek között Európa udvart.
0: Akárcsak Takács Péter Szabó Antal is építészmérnök lett. Polgármesterként több éven át állt a diószegi önkormányzat élén.
6: Számomra a diószegi iskola volt a legjobb iskola, kitűnő tanárokkal, kitűnő diákokkal, és szerencsémnek tartottam, hogy a diószegen végeztem a iskolát, később Losoncén végeztem a középiskolát, majd Pozsonban a építészeti kart, és az, hogy most építész lehetek, azt a magyar iskolának is köszönhetem, a diószegi magyar iskolán.
0: Az egykori diákok szeretettel emlegetik tanítóikat, akik nem csak a tananyagot igyekeztek megtanítani velük, fontosnak érezték, hogy a kulturális életbe is bekapcsolják őket. Bernát Erika visszaemlékezése után Botló Pétert, a Nemes Kossuthi Berkenye Néptánc Együttes alapítóját halljuk. Mindketten a diószegi alapiskolában szívták magukba a kultúra szeretetét.
7: Akik a mi korosztályunkat tanították, a Lantai tanítónénire nagyon szívesen emlékezem, Pap Gabriella, aki az osztályfőnökünk volt, Rostás Piroska tanítónéni, Talamon tanítónéni, persze igazgató úr, Kaprinai Lajos és Juhász igazgató úrra, és Teréziára, úgyhogy nagyon sokan voltak, és nagyon szép élményeink vannak az iskolában.
0: A múltidézés után térjünk vissza a jelenbe. Az iskola napjainkban is igyekszik megfelelni az elvárásoknak, az új kihívásoknak. A tananyagon kívül számos szakkört, foglalkozást biztosít a tanulóinak. A szülőknek pedig az is nagy segítség, hogy a napközi nem csak az alsó tagozatosokat fogadja, hanem még az ötödik osztályosokat is. Az iskola igazgatójának, Takács Katalinnak van mivel büszkélkednie.
2: A szakköröknek köszönhetően a gyerekeink szinte minden délután különböző tevékenységeket folytathatnak. Működik például robotika szakkör, a gyerekek készülnek, működik sakkör, és elmondhatom, hogy az idén már negyedik alkalommal szerveztünk regionális sakkbajnokságot, amelybe a járás magyar tannyelvű iskoláinak tanulói vettek részt. Ezen kívül rendszeresen turisztikai szakkört is tartunk, ez abban nyilvánul meg, hogy rendszeresen valamilyen túrát szervezünk, és ez annyira kinőtte már magát, hogy a gyerekeken kívül te egész családok, illetve iskola barátok részt vesznek ebben a dologban. Természetesen vonzó az is, hogy a gyerekeket utaztatni tudjuk biztonságosan, tehát a hozzánk tartozó falvak, illetve a közeli falvak, ahol nem működik magyar tannyelvű oktatás, bátran jelentkezhetnek hozzánk, hiszen két iskola busszal is szállítjuk a gyerekeket reggel, és délután, a napközi után visszafelé.
0: Magyaris Lúcia és Osztragyecká Krisztina több szakkört látogat, és számos versenyen képviseli sikeresen a diószegi alapiskolát.
8: Tegnap voltam versenyen, matek versenyen, és csütörtökön megyek angol versenyre, járok sok szakkörre, matek szakkörre, néptáncolok.
9: A matek szakkörre azért kezdtem el járni, hogy minél több versenyre is jussak el, mint például az olimpiász, katedra, matek katedra, magyar katedra, kengurút is jól teljesítettem.
0: Az iskolai élet természetesen nem csak a tananyagról szól. A gyerekeknek a közelmúltban olyan élményben volt részük, amilyennel csak kevés iskola diákjai dicsekedhetnek. Legyél te is űrhajós, a föld nagykövete, így szólt a felhívás, amelyre a diószegiek is jelentkeztek. Karika Zsóka és Kis Nikolasz is a kiválasztottak közé tartozott.
10: Kaptunk egy könyvet, és több része volt, és sok küldetés volt benne, és minden rész után volt egy ilyen kvíz, amit ki kellett tölteni, és be kellett küldeni ebbe a programba.
11: Volt 12 küldetés, és nagyon tetszettek, nagyon jó élmény volt, és nagyon sokat tanultunk. Minden rész után köllött írni, és nagyon jó, nagyon élvezetes volt a tanulás, és nagyon örülök, hogy a mi iskolánk is bejutott ebbe.
0: A nem mindennapi esemény Zentai István a Space Bus Hungary elnöke vezényletével zajlott.
12: Azért vagyunk itt Diószegen, mert a Petőfi iskola regisztrálta az ingyenes Space Bus oktatási programra, ami magyar iskoláknak érhető el határon belül és határon túl. 12 küldetésben vesznek részt a gyerekek, ahol tulajdonképpen felkészítjük őket egy virtuális űrutazásra, ami most itt meg is történt, meg éppen történik, hiszen ezek a gyerekek elvégezték ezt a 12 küldetést az ő tanáraik vezetésével.
0: Hogy milyen volt a képzeletbeli űrutazás, arról Kis Nikolaszt és Osztrozsanszkán Laurát halljuk.
11: Ő nagyon realisztikus volt, nagyon modern, és tényleg úgy éreztem, mint ott lennék, hogy a közeledtem az űrhajókhoz, akkor olyan, mint tényleg a való világban ott lettem volna a űrbe, és közeledtem volna az űrhajókhoz.
8: Láttam a földet, csillagokat, az űrállomást, és ez az élmény ráébresztett arra, hogy mennyire kell vigyáznunk a bolygónkra.
0: Takács Katalin igazgatónő különösen büszke arra, hogy Kapu Tibor, a második magyar űrhajós, a világűrből válaszolt a diószegi diákok kérdéseire.
2: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az oktatási program során a gyerekek feltehettek kérdéseket Kapu Tibornak, és az ígéret szerint Kapu Tibor majd ezekből a kérdésekből válogatva néhányat megválaszol, amikor az űrben lesz. És megtudtuk, hogy több ezer kérdés közül kiválasztottak 40-et, majd Kapu Tibor kiválasztott 24-et, amelyet megválaszolt, és a 24-ből 4 a mi iskolánk diákjainak a kérdése volt.
0: Az egyik kiválasztott kérdés Osztrozsanszkán Laurától származott.
8: Az a kérdésem volt, hogy hogy telik az idő az űrben. Amikor hallottam és láttam a nevemet, hogy Tibor felelt a kérdésemre, akkor megörültem, és azt gondoltam, hogy az osztálytársaim irigyelni fognak, hát sokan irigyeltek, és hát amúgy örülök.
0: A diószegi Petőfi Sándor alapiskola pedagógusai nem vágynak az űrbe, két lábbal állnak a földön, és abban bíznak, hogy az intézmény a kis létszám ellenére még sokáig fennmarad, és talán még űrhajós is kikerül a tanítványaik közül. Rajtuk nem múlik, mert ahogy azt Takács Katalin igazgatóasszony az évfordulós ünnepségen mondott beszédében hangsúlyozta, a 75 év nem csupán a múlt dicsősége, hanem a jövő ígérete is. Amíg lesz magyar ajkú gyermek, aki kérdez, lesz pedagógus, aki válaszol. Amíg lesz szülő, aki hisz a tanulás erejében, amíg lesz közösség, amely őrzi a magyar nyelvet és kultúrát, addig ez az iskola létezni fog. Az elhangzott összeállítása a diószegi Petőfi Sándor alapiskola és óvoda fennállásának 75. évfordulója alkalmából készült.

0: Ugyancsak fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte Király Helmecen a Helmeci Mihály Alapiskola. Tomolyka Tünde összeállítása következik.
1: A Helmeci Mihály Alapiskola énekkara és az Aranykapu színjátszó csoport is fellépett az intézmény évfordulós ünnepségén. A kórus évek óta működik, a színjátszásnak pedig nagy hagyománya van a Király Helmeci Magyar Tanítási Nyelvű Iskolában, amelynek diákjai mindenütt megállják a helyüket, legyen szó reál vagy humántantárgyi versenyekről, irodalomról, képzőművészetről vagy sportról.
2: Nagyon szeretek ide járni, hiszen szerintem nagyon jó a hangulat az iskola. A tanárok is kiválóak, nagyon jól magyaráznak mindegyik.
1: Pekarik Emília azon tanulók egyike, akik számos versenyen részt vesznek. A versengés adta élményeken túl a 9. lányt a tudásvágy hajtja.
2: Ezekre a versenyekre nem csak azért járok, mert a tanáraim küldenek, vagy mert a szüleim nyomnak rá, hanem azért, mert én magam szeretek nagyon versenyezni. Nélkül nem tudnám igazából így elképzelni az életemet. Próbálok úgy gondolkodni, hogy majd a jövőben is szerepe legyen a versenyzésnek. Tehát tényleg nagyon szeretem a betélkedést.
1: Emília vehette át az év diákja díjat, amelyet a jubileum alkalmából alapítottak, hogy megjutalmazzák azokat a sokoldalú tehetségeket, akik öregbítik az iskola hírnevét. Szabó Ferdinánd 16 évvel ezelőtt pedagógusként kezdte pályafutását a tanintézményben, 10 éve igazgatóként vezeti az iskolát.
3: Megjártunk magasságokat, megjártunk mélységeket, volt nagyon szép létszáma az iskolának. Amikor megnyitották a falusi iskolákat, illetve a szlovák iskolát, akkor megcsapant a diákoknak a létszáma, de a rendszerváltozás után ismét emelkedőben volt. Az 1970-es évek elején majd 1000 tanulója volt az iskolánknak. Ez sajnos a mostani időszakban egy olyan 330-ra, amit azért tartunk már hosszú-hosszú időn keresztül, tehát nem csökken a diákoknak a létszáma. És hát nagy büszkeséggel mondhatom el, 40 elsősünk lesz szeptembertől az iskolánknak, és szép létszámú 2 osztályt tudunk újra megnyitni, ugyanis az előző 2 évben sajnos csak egy-egy osztályunk volt évfolyamonként.
1: Az ünnepségen köszöntötték az intézmény egykori pedagógusait. Nádasdy János és későbbi felesége Hilda az egyetemi tanulmányaik során ismerkedtek meg. Összeházasodtak és Király Helmecre költöztek. János terve, hogy 2 éven belül visszaköltözik Nyugat-Szlovákiába, rövidesen megváltozott. Azóta is itt a Bodrog közben él családjával. A magyar iskolában töltött évtizedeire jó érzéssel emlékszik vissza.
4: Régi kollégáimtól, hát ezt kimerem jelenteni, többet tanultam, mint a főiskolán, az egyetemen, mert a Király Helmeci iskolában akkor olyan élettapasztalattal rendelkező, háborút megért, fogságot megért emberekkel kerültem egy tantestületbe, hát amit egyszerűen nem lehetett megfizetni. Na, ennek a kapcsán aztán hamar elfelejtettem, hogy én vissza akarok menni. Nekünk az volt az áldásos szerencsénk, hogy a folkba is, a népi táncba is, mert a feleségem vezette a gyermekszínjátszó csoportot, tehát mi a gyerekekkel gyakorlatilag éjjel-nappal együtt voltunk.
1: A gyermekekben megerősíteni a magyarságtudatot és felkészíteni őket a középiskolai tanulmányaikra, hogy értelmes felnőttként bárhol megállják a helyüket. Ez a magyar iskolák küldetése. A Király Helmeci Magyar Iskola igazgatója pedig hozzáfűzi. Annak örülnének a legjobban, ha a diákjaik Király Helmecen, de legalább a térségben maradva, vagy ide visszatérve gyarapítanák a közösséget.
0: Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a Király Helmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola is. Az intézmény 2018-ban felvette a város szülötte a nyelvújító Helmeci Mihály nevét. Tomolyka Tünde összeállítását hallottuk.

2026. május 21-én ünnepelte újraindításának 75. évfordulóját a Szent Simonár Albert Alapiskola. A díszünnepségen színpadra léptek az iskola volt és jelenlegi diákjai, a Tátika Báb csoport, a Mögyes Néptánc Együttes és a Gombocska Énekkar is. Az intézmény diákjai a Hightech Suli program keretein belül egy 75-ös küldetés névre keresztelt szabadulószoba létrehozásán dolgoztak egy februári projekthéten, amelyet két csapat az ünnepséget követő fogadás keretein belül ki is próbálhatott. A Szenci Alapiskola nem csak most májusban, hanem az egész tanévben szervez kísérő programokat a jubileum kapcsán. Így készült el az a 8 családi portré, amelyen olyan családokat örökítettek meg, akiknek 4 generációja is ezt az iskolát látogatta, és látogatja mai napig. Az eseményről helyszíni összeállítást hallhatnak ma a 16 órai hírek után adásba kerülő Jó szóval oktasd című műsorban, amelynek szerkesztője Gazsik Viktória.

0: Ókori orvos maradványaira bukkantak Pompejben, mesterséges tojást hozott létre a kihalt fajok újraélesztésén dolgozó vállalat. Tengeri T-rex fajt fedeztek fel a kutatók. A részleteket Gazsik Viktóriától halljuk a Színes Hírekben.
1: Különleges leletre bukkantak Pompeiben. A régészek szerint egy ókori orvos maradványait azonosították a Vezúv kitörésének áldozatai között. A férfi mellett egy kis tokot találtak, amely sebészeti eszközöket és gyógyszerkészítéshez használt palatáblát rejtett. A maradványokat a híres menekülők kertjében fedezték fel, ahol több ember próbált elmenekülni az időszámításunk szerinti 79-es vulkánkitörés elől. A kutatók úgy vélik, a csoportot forró hamu és mérgező gázok ölték meg. A tok tartalmát modern röntgen és CT vizsgálatokkal elemezték. Az eszközök alapján a férfi valószínűleg képzett orvossebész lehetett. A szakértők szerint elképzelhető, hogy menekülés közben is magával vitte gyógyító felszerelését, akár azért, hogy új életet kezdjen, akár azért, hogy segítsen másokon. Az ókori római orvoslás fejletnek számított, de a műtétek rendkívül kockázatosak voltak antibiotikumok és modern érzéstelenítés nélkül. A férfi mellett pénzérméket is találtak, ami arra utal, hogy értékeit is megpróbálta megmenteni a katasztrófa elől. Újabb látványos bejelentést tett a kihalt fajok feltámasztásán dolgozó Colossal Biosciences. A vállalat közlése szerint sikerült mesterséges tojáshéjat létrehozniuk, amely segítheti a rég kihalt moák rekonstrukcióját. A moák egykor Új-Zélandon éltek, és a valaha ismert legnagyobb madarak közé tartoztak. Egyes fajok 3 méter magasra is megnőttek. A kutatók most egy szilikon alapú inkubációs rendszert fejlesztettek ki, amely a természetes tojáshéj működését utánozza és támogatja az embriók fejlődését. A technológiát eddig tyúkok esetében tesztelték sikeresen. A vállalat szerint a fejlesztés hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy génszerkesztéssel a moákhoz hasonló madarakat hozzanak létre. A tudományos közösség ugyanakkor óvatosan fogadta a bejelentést. Több szakértő hangsúlyozta, a cég egyelőre nem publikált részletes tudományos adatokat, így az eredmények független ellenőrzése még nem lehetséges. Kritikusok szerint az is kérdéses, hogy lenne-e valódi ökológiai haszna olyan állatok létrehozásának, amelyek csak részben hasonlítanának a kihalt fajokra. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt fedeztek fel, amely a Tilosaurus rex, röviden T-rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szelhette az óceánt, írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tilosaurus rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mozasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen külön ágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az újfajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tilosaurus rex nagyjából 13 méter hosszú,

0: 10 óra van. Nappali. Bárdos Ágnessel.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nappali második órájában is köszöntök mindenkit, aki velünk tart 2026. május 26-án. Ezt az órát is a hírekkel kezdjük. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Progresszív Szlovákia ismét kezdeményezi Tibor Gaspar leváltását. A magyarok kétharmada nem hiszi, hogy a Fidesznek van esélye a megújulásra. Nagyon meleg időre számíthatunk, a hőmérők 27 és 32 fok közötti értékeket mutatnak majd. Jönnek a részletek. A Progresszív Szlovákia ismét kezdeményezi Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltását. A párt közölte, minden parlamenti ülésen benyújtják a javaslatot, amíg az indokok fennállnak. Zuzana Meszterová frakcióvezető szerint Gaspar leváltását egyre több ok támasztja alá. Az ellenzéki párt emellett feljelentést is tesz annak érdekében, hogy mielőbb kivizsgálják a Kuciák gyilkosság ügyében elítélt Andruskó Zoltán vallomásában elhangzott állítást. A mozgalom szerint Tibor Gaspar hitelességével kapcsolatban továbbra is súlyos kérdések merülnek fel. A rendelkezésre álló adatok szerint a szlovákiai lakosság körülbelül felének egyáltalán nincs életbiztosítása, és ez a szám hosszú távon stagnál, vagy akár enyhén csökken is. Különösen a fiatalok érzik úgy, hogy a súlyos betegségek, sérülések vagy a tartós jövedelem kiesés őket nem érinti. Az életbiztosítás azonban akkor működik a legjobban, ha az ember fiatalon és egészségesen köti meg, hangsúlyozta Milos Lehocki, a Granden közvetítővállalat ügyvezető igazgatója. Az elhúzódó engedélyezési folyamatok, az állam részéről tapasztalható elégtelen finanszírozás, valamint a hiányos projekt előkészítés a legnagyobb akadályai a nagy közlekedési infrastruktúrális projektek megvalósításának. A fő gátak elsősorban a közszférában és nem az építőipari vállalatoknál vannak, derült ki a szlovák építőipar féléves elemzéséből, amelyet a CEC Research Társaság készített el, több mint 100 építőipari és tervezőiroda bevonásával. A megkérdezett építőipari vállalatok többsége nem számít jelentős változásra a közlekedési infrastruktúrális megrendelések volumenében a következő 12 hónapban. A magyarok többsége nem hisz Orbán Viktor volt miniszterelnök politikai újjászületésében, de a Fidesz megújulásában sem. A Publikus intézet felmérése szerint a megkérdezettek 66%-a úgy véli, hogy a Fidesz az áprilisi parlamenti választásokon elszenvedett vereség után már nem tud lábra állni, míg az ellenkezőjét mindössze 27% gondolja. A kutatás arra is rámutatott, hogy a válaszadók 76%-a sikertelennek, vagy inkább sikertelennek tartja Orbán Viktor politikai karrierjét, ami kétségessé teszi a hatalomba való visszatérését. Franciaországban a tegnapi volt a legmelegebb májusi nap a mérések történetében. Az ország meteorológiai szolgálata szerint 352 mérőállomáson dőlt meg a meleg rekord. A legmagasabb hőmérsékletet délnyugaton Hossegor térségében mérték, ahol 37,1 Celsius fokot mutattak a hőmérők. Nyugat-franciaországi városokban, köztük Nantes-ban és Niort-ban 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Párizsban pedig megközelítette a 33 fokot. A francia kormány szerint eddig 7 halálesetet hoztak összefüggésbe közvetlenül vagy közvetve a szélsőséges meleggel. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A már biztos bennmaradó magyar válogatott 7-3-ra kikapott a címvédő olimpiai bajnok amerikai együttestől a svájci jégkorong világbajnokságon. A szlovákok ma 16-20-tól a svédekkel játszanak, és ha legalább egy pontot szereznek, bejutnak a negyed döntőbe. Bondár Anna, Udvardi Panna, Rebeka Sramková és Fucsovics Márton is vereséget szenvedett a francia nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában.
4: időjárás.
2: Nagyon meleg nyári időnk van országszerte, sok napsütéssel, a legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, csapadék sehol sem várható. A szél többfelé északira fordul és megélénkül, helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Karbantartási munkálatok miatt lassul a forgalom a főváros felé, a D1-es autópályán Szenc felől Pozsony irányába a zöld területeket gondozzák, a fűnyírás miatt a jobboldali sávot lezárták, az érintett szakaszon a munkagépek mellett csak mérsékelt sebességgel lehet haladni. Sebességet mérnek a rendőrök Tany és Nagymegyer között, valamint Krasznahorkaváralján Rozsnyó irányából. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Ez továbbra is a Nappali, és benne a szerkesztő Bárdos Ágnes, déli 12 óráig a következő a kínálatom. Fiaim, csak énekeljetek, írta a költő, csodálatos volt Érsekújvárban is, ám jövőre újra a Rimaszombat várja a Tompa Mihály országos verseny döntőseit. Az én kis falum, azaz Vésznyicskó, tovább nem mondom, az ikonikus cseh film Otyékját, Bán Jánost mindig nagy szeretettel fogadják Prágában, erről Szabó G. László mesél nekünk. Érzékenyítés, látogatóban a dunaszerdahelyi speciális iskola, egy másik dunaszerdahelyi iskolában, a Vámbériben. Dunamenti tavasz 51-szer is, bábosok és gyermekszínjátszók vették birtokukba Dunaszerdahely mesevárosát. Maradjanak velünk!

Április végén lezajlott a Tompa Mihály országos versenydöntője, amelynek megrendezését idén is a Csemadok érsekújvári területi választmánya vállalta magára. A vers és prózamondók, valamint a vers éneklők megmérettetésének otthona, több mint 30 éve a Rimaszombati Városi Művelődési Központ. Ennek felújítása miatt került 2025-ben és 2026-ban az országos döntő érsekújvárba. Jövőre azonban ismét Rimaszombat várja a döntősöket, az érsekújvárban készült összeállításunkat hallják.

0: 2026. április 30-án a Csemadok érsekújvári területi és városi válaszmányának kiváló szervezői munkáját méltató szavak után elhangzott a sokak által várva várt mondat. A Tompa Mihály országos versenydöntőjét 2027-ben ismét Rimaszombat rendezi meg. Ez volt az idei fesztivál záró akkordja. A nyitó akkordok április 28-án a Béke Mozi Hollywood kávézójában csendültek fel. Itt zajlott ugyanis az énekelt versek előadóinak megmérettetése. Az öt csapat teljesítményét háromtagú zsűri értékelte. Elnöke Tóbisz Tinelli Tamás énekes, zeneszerző volt.
1: Csodálatos előadásokat hallottunk, a fiatalok igazán kitettek magukért. Hát minden évben nagyon várjuk ezt a műfajt, és nagyon várjuk, hogy a fiatalok mit adnak majd elő. Biztos vagyok benne, hogy mind a versőzenésítés és egyébként a jó zene és a versek fejlesztő hatással vannak a fiatalok számára, úgyhogy még egészségesebb, még okosabb felnőttek kiváljanak.
0: A dunaszerdahelyi magánhangzók az ottani magángimnázium diákjaiból alakult, tanáruk Horváth Péter kezdeményezésére, aki nem csak ösztönözte a tanítványait, hanem be is szállt a produkcióba.
2: Tavaly, amikor itt voltam Újvárba, és föllépett egy együttes, akkor úgy azt mondtam magamba, hogy és most a gimiből miért ne. Úgyhogy tavaly itt született meg az ötlet, és aztán szóltam Annának, mivel tudtam, hogy jelenleg ő foglalkozik itt legaktívabban a zenével a gimiből, hogy mit szól hozzá, és ő is támogatta az ötletet, és elkezdtük gyűjtögetni az embereket magunk köré.
0: A Horváth Péter tanár úr által említett tanítvány Sági Anna Flóra, a magánhangzók frontembere.
3: A zsűri nagyon sok tanácsot adott, természetesen dicsértek is, viszont rengeteg építő kritikát is kaptunk, amiket igyekeztünk megfogadni. Hát leginkább nálunk az volt a probléma, hogy túl sokan akartunk egyszerre zenélni, viszont a mai értékelésen mondták, hogy ezt hál' Istennek most arra sikerült kiküszöbölni, és jobban fel tudtuk osztani az egészet.
0: Madarász András zenész, zeneszerző, a zsűri tagja pozitívan értékelte a verséneklő együttesek kreativitását.
4: Szinte mondhatom nyugodt szívvel azt, hogy magamra ismerek bennük, hál' Istennek, tehát ugyanaz a erő hajtja őket, mint szerintem minden fiatal, aki valamilyen tevékeny, kreatív dologhoz fog, legyen az akár zenélés, vagy egyéb más része műfaja a művészeteknek. Néha megjelenik a túlzott megmutatása annak, amit éppen tudunk, de pont ettől ilyen energikus, ettől ilyen fiatalos a muzsikájuk.
0: A kategória legjobbjai az április 29-i gálán léptek ismét színpadra. Ekkor hallhatta a közönség az első és második kategória győztes vers és prózamondóit is, köztük Jaros Dorkát, a Komáromi Ötvös utcai alapiskola tanulóját, aki az első kategória győztes prózamondója lett.
5: Nagyon jó érzés volt ott állni a színpadon nyertesként. 3 éve csinálom ezt a szavalást, és csak most jutottam ki elsőnek az országos versenyre, és ugye most így meg is nyertem a kategóriát, a prózát, és nagyon jó volt, eszméletlen érzés.
0: Barta Lígia és öccse Péter szintén eredményesen szerepeltek. Lígia kategóriájában aranysávosként második helyezést ért el, Péter ezüstsávos különdíjasként végzett.
6: Mi Pozsonyból jöttünk, a Duna utcai alapiskolából, és most aranysáv második helyet értem el.
7: Hát igazából még amikor a iskolai forduló volt, akkor egyáltalán nem hittem, hogy kijutok idáig, de hát aztán amikor kijutottam, akkor már úgy kezdtem elhinni, hogy ja igen, hát ez most tényleg megtörtént.
0: A Bartal testvérek felkészítője Ürge Kristóf volt, aki éveken át volt sikeres szereplője és néhányszor győztese is az országos versenynek.
8: Amikor azt a jellegzetes dzsingelt meghallja az ember, a régi kiskori emlékek, a sikerek visszajönnek az emlékezetbe, az emlékbe, és az olyan fantasztikus libabőrös érzéssel fogott el, hogy azt nem lehet kifejezni szavakkal. Felkészítőként jönni egy másik jellegű izgalom, mert itt másért izgulok, nem saját magamért.
0: Ürge Kristófhoz hasonlóan Molnár Csaba is rendszeresen eljutott az országos döntőig, és legtöbbször meg is nyerte a prózamondók versenyét. A sikeres filmrendező most édesapaként volt jelen, kislányát Boglárkát kísérte el feleségével együtt. Az alma nem esik messze a fájától mondás ez esetben is beigazolódott, amíg csak másodikosztályos Boglárka a harmadik helyen végzett.
9: Nagyon jó volt, és örülök, hogy lehettem a harmadik aranysávos, és örülök, hogy a barátnőm lett az első.
10: Hát ez nekem egyrészt hatalmas büszkeség, hogy itt van a lányom, és hogy én, amikor először indultam szavalóversenyen, akkor ugyanígy országos harmadikként végeztem, és most ő is országos harmadik lett, úgyhogy nagyon szépen körbeérnek ezek a dolgok, és nagyon jó újra itt lenni szülőként.
0: Boglárka édesanyja Lucia Molnár-Szatyinszká nyelvész, műfordító, aki kiválóan beszél magyarul. Azt hinnénk, hogy a híres színész Julius Szatyinszky lánya szintén színpadra termett.
11: Ez az igazság, hogy én sose jártam szavalóversenyekre, mert sose jutottam tovább. Mindig csak az osztályban ott végeztem, szóval én nem ismerem annyira a szavalóversenyeket, csak az apukám volt az, aki mindig nyert. Szóval úgy tűnt, hogy itt az unokájára átment ez a tehetség, rajtam nem volt semmi, és ezért most nagyon-nagyon élveztem ezt a hangulatot, és én gyakran hallom azt, hogy a magyar anyanyelv már veszélyben van, vagy hogy nehéz magyarul megszólalni Szlovákiában, de ha ezt látom, hogy mennyi sok tehetséges gyerek van itt, milyen szépen szavalnak a kortárs verseket, ilyen régi verseket, milyen gazdag ez a generáció, akkor én teljesen bízom benne, hogy ez tovább fog élni itt Szlovákiában, és nagyon büszke vagyok, hogy lehettem itt anyaként.
0: A harmadik, negyedik és ötödik kategória vers és prózamondói április 30-án versenyeztek, és természetesen az ő díjkiosztó gálájuk sem maradt el. A mikrofonnál a komáromi Eszter Gályos emese, a dunaszerdahelyi Póda Tamás, az ipolysági Kuzma Noé és a zsérei Sonkoly Zoltán.
12: Én elsős korom óta szavalok, és a nagymamám is nagy szavaló volt, és mindig szokott mesélni, hogy ő milyen szavaló versenyekre járt, így hát én is úgy döntöttem, hogy kipróbálom magam, úgyhogy ő ihletett arra, hogy elkezdjek szavalni.
13: Hát én még előző iskolámba, Komáromba elsőtől kezdtem ezt a szavalást. Túl sokat beszéltem órákon, ezért a elsős osztályfőnök tanítónéném azt mondta, hogy próbáljuk meg ezt a szavalást, és hát első szavaló versenyen jól végeztem, ezért folytattam tovább, és itt vagyok most.
14: Markovics Tibor Apám Árnyéka című prózával jöttem, és úgy gondolom, hogy az összes eddigi forduló közül most sikerült legjobban átadnom a prózának az üzenetét, és nagyon megragadott engem is a közönségnek a figyelme az, hogy egy ilyen nagy színpadon állhattam. A zsűri értékelését nagyra becsülöm.
15: Matek tanárként dolgozok, de zoborájon sajnos eléggé fogy a magyarság, és jelenleg szlovák iskolán vagyok, és nagyon örülök, hogy ilyen környezetben részt vettek ilyen akciókon. Hát végighallgatni ezt a sok verset, illetve a prózai műveket nagyon nagy motivációt ad az embernek, és nem utolsó sorban a szakmai értékelés a zsűritől.
0: A Tompa Mihály országos versenyzsűrijének munkájában magyarországi előadó művészek, dráma és színház pedagógusok is részt vesznek. Egyikük Tóth Zsuzsanna, aki mindig lelkesen beszél a verseny színvonaláról.
16: Nem tudnám megmondani, pontosan hány éve járok ide, de egyfolytában magas, erős, kiemelkedő, tehetséges színvonalat látok. Azt gondolom, hogy rengeteg munkát ölnek bele a szlovákiai magyar pedagógusok, felkészítő tanárok, hogy ilyen remek eredményeket és ilyen nagyszerű előadásokat láthassunk már a döntőben.
0: Az idei Tompa Mihály országos versenyben az iskolai fordulóktól számítva több mint 2000-en vettek részt. A főszervező a Csemadok érsekújvári területi választmánya, illetve a városi választmány volt. Struhár Izrael Diánát, a területi választmány elnökét halljuk.
17: Egy ilyen verseny szervezésénél a legnagyobb kihívás mindig az anyagiaknak a biztosítása. A kulturális kisebbségi alaphoz pályázunk minden évben, valamikor az év elején benyújtjuk a kérvényt, sajnos a mai napig nem tudjuk azt, hogy milyen költségvetésből dolgozunk, és milyen támogatást fogad majd el a bizottság. Én bízom benne, hogy Érsekújvárból mindenki tartalmas 3 nap után úgy tér majd haza, hogy örömmel voltak itt, és remélem, hogy jövőre Rimaszombatban hasonlóan szép létszámban találkozhatunk majd.
0: Úgy tűnik, adottak a feltételek ahhoz, hogy a Tompa Mihály országos verseny döntőjét 2027-ben ismét az eredeti helyszínen rendezzék meg. Erről biztosította a résztvevőket Agócs Ildikó, a Csemadok Rimaszombati területi választmányának elnöke.
18: A kultúrház felújítása befejeződött, az elmúlt hetekben már több rendezvényre is sor került ott. Én úgy gondolom, hogy jövőre semmi akadálya, hogy ott rendezzük meg a következő 34. versenyünket.

április végén lezajlott a Tompa Mihály országos verseny döntője, amelynek megrendezését idén is a Csemadok érsekújvári területi választmánya vállalta magára. A vers és prózamondók, valamint a verséneklők megmérettetésének otthona több mint 30 éve a Rimaszombati Városi Művelődési Központ. Ennek felújítása miatt került 2005-ben és 2026-ban, 2025-ben és 2026-ban az országos döntő érsekújvárba. Jövőre azonban, mint hallottuk, ismét Rimaszombat várja a döntősöket, az érsekújvárban készült összeállítást közvetítettük.

0: az én kis falum, azaz. Na még egyszer nekifutok, mert Laci teljesen megbódított engem ezzel a csodálatos kis csokorral, amit ide tett az asztalomra. Szabó G. Lacit üdvözlöm a stúdióban. László, mi az, amit hoztál nekem? Ennek ilyen csodálatos illata van.
1: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat. Én is szép napot kívánok mindenkinek. Ez egy ezüstfa, ami ilyenkor virágzik, és én minden évben várom az illatát. Csodálatos, finom, diszkrét illat. És ha netán ezekben a hetekben én nem vagyok itthon, valahol külföldön vagyok, akkor szakad meg a szívem, hogy mire hazaérek, addigra elvirágzik az ezüstfa.
0: És ezt mivel érdemeltem én ki, hogy most ide beloptad a stúdiót?
1: Hát azért tettem ide elét, hogy érezd ezt a kellemes illatot.
0: És ne tudjam kimondani azt, hogy az én kis falum, azaz Vesznyiskova, Stregyiskova.
1: Sikerült.
0: Köszönöm. Az ikonikus cseh film Otyékját, Báj Jánost mindig szeretettel fogadják Prágában, és erről te fogsz nekünk beszélni, mert hogy a közelmúltban is ott volt Prágában, fotókat is láttunk, szlovák folyóiratokban például, gondolom cseh folyóiratokban is megjelent, de én szlovák folyóiratokban, újságokban láttam, és te voltál a tolmácsa.
1: Hát mit is mondjak, hát Jánoshoz elsősorban régi barátság fűz, még főiskolás volt, talán negyedéves vagy harmadéves, amikor először dolgoztam vele újságíróként, és azóta is tartjuk a kapcsolatot. Sok mindenben láttam őt, mindenben nem, természetesen, mert rengeteget dolgozik, színházban is forgatott vagy 100 filmet, de ahogy mondtad, az Én kis falum, ez ikonikus film a cseh filmművészetben. A csehek ezt annyira szeretik, annyi szeretet árad ugyanis a filmből, nem megmosolyogtatja a nézőket, hanem együttérzést vált ki belőlük. Otyik, a kis, ahogy Jiří Mencel mondta, a félénk kis nádi veréb alakja, és a csehek annyira szeretik, hogy tulajdonképpen nem telik el egyetlen hónap anélkül, hogy valamelyik cseh tévécsatorna lenevetíteni a filmet. De karácsony környékén például kétszer-háromszor is vetítik. Húsvétkor szintén, hétfőn is, húsvét hétfőn is vetítették, és kedden is. Szóval valóban úgy van, ahogy mondtad, hogy annyira szeretik őt Csehországban. Többször voltam vele Prágában, elsősorban azért, mert hogy a filmet, illetve Jiří Mencelt továbbra is élteti az a csapat, amelyik közel állt hozzá életében. És a Jiří Mencel alapítvány létrehozott évekkel ezelőtt egy Arnostek díjat, ami tulajdonképpen Jiří Mencel díj. Arnostek egy kötéltáncos a Jiří Mencel által rendezett Szeszélyes nyár című filmben, és róla nevezte el a felesége, illetve Jiří Mencel ügynöke, Mila Zsádová ezt a díjat, és János volt az első, aki megkapta, következő évben Szabó István, aki nagyon jó kapcsolatban, baráti kapcsolatban volt Jiří Mencellel, egymás filmjeiben játszotta kis-kisebb szerepeket, és az idén pedig azért volt, pár héttel ezelőtt azért hívták meg Jánost Prágába, mert ha emlékszel a filmnek a záró jelenetére, és a nézők, akik látták a filmet, bizonyára emlékeznek rá, amikor Otyikot már egy prágai cég igazgatója felcsalja Prágába, és egy lakótelepen adnak neki egy egyszobás kis lakást cserébe azért a vidéki házáért, házikójáért, hogyha ezt nevezhetem annak, tehát ezt kapja, és akkor felköltözik Prágába, de nem érzi jól magát, és az utolsó, hiszen ő egy falusi fiú, akinek a baráti köre, illetve Pávek úr, aki mellett ő kocsi kísérő a filmben, a legnagyobb szeretettel viseli gondját, de ugyanígy mindenki, aki ebben a falusi szövetkezetben dolgozik, szereti őt, és pátyolgatják az életútját. És ebben a bizonyos utolsó záró jelenetben Prágában dolgozni megy, és megy át gyalog egy felüljáró hídon, egy gyaloghídon, és próbálja felvenni a lépést, a lépés ritmusát, ugyanúgy, mint ahogy a faluban minden áldott nap, minden reggel, amikor Pávek úrral munkába megy.
0: És, a Budának,
1: igen, ugye? És nem tudja felvenni igazából a lépést, de közben Pávek úr, aki már megsajnálta, hogy elengedték őt Prágába, már ott a felüljáró híd alatt várja őt, füttyent neki egyet, és Otyik tudja, hogy ez azt jelenti, hogy itt hagyhatja az egész Prágát, az itteni új munkahelyét, és visszaveszik őt a szövetkezetbe, és visszaülhet Pávek úr, szeretett Pávek úr mellé a kocsiba.
0: Szerintem és... nem megsajnálja, bocsáss meg, szerintem lelki furdalása volt Pávek úrnak, ugye?
1: Nevezhetjük annak is, hogy volt lelki ismeret furdalása, igen, de sajnálja is őt bizonyos fokig, mert tudja, hogy ő elveszett lesz a nagyvárosban.
0: Hiszen fogyatékkal élő.
1: Igen, fogyatékkal élő. És ezen a hídon, ezen a felüljáró hídon, hogy a történetet befejezzem, ezen a felüljáró hídon most átadtak egy domborművet, egy plakettet, ha úgy tetszik, ami ennek a jelenetnek, illetve Otyiknak is vele együtt, természetesen a filmnek, és Izsi Mencelnek is emléket állít. És ebből az alkalomból meghívták Jánost. Hát ha mondhatjuk azt, hogy van könyvbemutató, a magyar nyelv könyvbemutatóról beszél a szlovák általában...
0: Meg CD keresztelőről.
1: Ne, CD bemutatóról, ez csak a szlovákiai magyar vette át, hogy keresztelő, a magyarban csak a gyereket keresztelik. Könyvbemutató és CD bemutató, és ha lehet ezt mondani, akkor plakett bemutató, vagy híd bemutató, vagy bánom is én, minek nevezzük, de...
0: Dombormű avatása hídon.
1: Dombormű avatása hídon, igen, ez a legfontosabb, köszönöm szépen. És ebből az alkalomból a közeli lakótelepről, ami akkoriban épült, amikor a filmnek ezt a jelenetét ott éppen forgatták, rengeteg ember ott volt, és hát János borzasztó nagy türelemmel, iszonyú nagy kedvességgel mindenkinek aláírta a fotót. Tehát annyi fotót hoztak róla, hogy én csak néztem gyönyörű fényképeket, hogy honnan szerezték ezek a prágaiak ezt a rengeteg gyönyörű minőségű fotót. Tehát nyilván nyomtatták a netről, nem tudom, de mérhetetlen nagy szeretet fogadta őt. Órákon át kérdezték arról 15 interjúról, ami ott a hídon készült vele, arról nem is beszélek.
0: Te is készítettél vele, vagy tolmácsként voltál jelen?
1: Hát ott, ezeken a helyszíneken, mert hogy volt másik helyszín is, ugye tolmácsként dolgoztam mellette, de természetesen én ezeket a helyzeteket azért szeretem, mert a magam munkáját én is el tudom végezni vele, de nem ott a helyszínen. Én felszállok mellé a vonatra Pozsonyban, mert ő Budapestről jön egy vonattal, arra én felszállok Pozsonyban. Bocsánat, koppintottam az asztalra. Felszállok a vonatra, és míg megérkezünk Pozsonyból Prágába, az 4,5 óra, és az alatt én meg tudom csinálni, amit szeretnék, interjúra gondolok, illetve hazafelé megint csak együtt utazunk, és újra tudok vele készíteni egy másik anyagot.
0: Hazafelé úton.
1: Igen.
0: Miről beszélt? Hogy élte meg ezt az egészet, ezt az ajnározást, vagy hogyan mondjam,
1: ezt a szeretetet, ezt a szeretetet, természetesen boldog volt. Ő pontosan tudja, hogy a cseheknél, de ugyanígy a szlovákoknál is, a szlovákok is nagyon szeretik az én kis falumat, mérhetetlen népszerűségnek örvend. Ő szokta is mondani, hogy a cseh és a szlovák közönség sokkal jobban szereti, ismeri, tiszteli őt, mint a magyar közönség. Fura mód ugyanis Magyarországon az én kis falum a magyar nézők körében nem tudott befutni akkora köröket, mint a cseheknél vagy a szlovákoknál.
0: De várjunk, amikor készült, akkor még Csehszlovákia volt, ugye?
1: Igen.
0: Tehát tulajdonképpen egy ország volt, úgyhogy nem kéne talán külön választani.
1: De én azért választom külön, mert már két országról beszélünk, és a szlovák közönség mégsem a cseh közönség, és a szlovák közönség ugyanúgy rajong ezért a filmért, mint a cseh közönség. A magyar közönségnél ez egy picit kevesebbet jelent ez a film, talán azért, mert bár jól tolmácsolták, jól fordították le a film dialógusait magyarra, mondhatnám szinte tükörfordítással, de végül mégis a cseh humor a csehek fülében egészen máshogy hangzik, mint a cseh humor magyarra fordítva, a legpontosabban átültetve magyar nyelvre.
0: Tehát tulajdonképpen a kollektív emlékek mások, ugye?
1: Igen.
0: Magyaroknál mások.
1: Igen, mondhatjuk ezt is. Tehát ha ő Prágában van, vagy bárhol másutt Csehországban, azt soha nem tudja megélni Magyarországon, amit itt. Azt a nem tudok más mondani, mérhetetlen szeretetet, amivel lógnak rajta az emberek, és az a mérhetetlen belső türelem, ahogy ő viszonyul az emberekhez. Sokan meg is kérdezték tőlem, amikor ő esetleg két lépést tett más irányba, megkérdezték tőlem, hogy ő színész. Ő valóban színész? És én ezt megsúgtam Jánosnak, mert tudtam, hogy ő ennek nagyon fog örülni, hiszen nem sokkal a csehszlovákiai bemutató után Párizsban egy filmfesztiválon a legjobb férfi alakítás díját kapta, és ott is egy interjú során egy francia újságírónő azt kérdezte tőle, hogy mondja, és maga játszott már az életében más filmekben is. Mindenki azt képzeli ugyan, illetve nagyon sokan külföldön azt képzelik róla, hogy a rendező őt egy szellemileg sérült központból kölcsönözte ki erre a filmre.
0: Tehát annyira hiteles.
1: Tehát azt gondolják, hogy ő önmagát játsza. Tehát ehhez nyilván hozzájárul az is, hogy ő készítetett magának annak idején egy protézist, hiszen azt mondja neki Pávek úr, hogy tulajdonképpen a jóisten az utolsó pillanatban gondolta meg, hogy mi legyen belőled, ló vagy ember, de lófogaid
0: vannak. És még plusz fogszabályzója is van.
1: Igen, igen, ezért csináltatta magának ezt a pótfogat, ezt a protézist.
0: Tehát ez nem a rendező óhaja volt?
1: Nem. Ezt ő találta ki magának, és amikor elhozta ezt az egész pótfogsort, ezt az egész protézist elhozta, és megmutatta Irzsi Mentzernek, akkor a forgatás első napján azt mondta, hogy nem, ez túlzás, vegye le, erre nem lesz szükség. És két nap múlva ugyanígy Irzsi Mentzer megkérte őt, hogy meggondolta magát, és látta, hogy megnézte a nyers felvételeket, és látta, hogy valóban milyen szerepe van ennek a protézisnek, próbálja felrakni újra most, nézzék meg még egyszer, és fent maradt a protézis, annyira illett a figurához, és olyan jól tudja elmondani ebben ezt a 3-4 szót, amit a filmben elmond csehül.
0: Egyébként hogyan talált Bán Jánosra? Miért éppen Bán Jánost választottak Irzsi Mentzel? Hiszen nyilván Csehországban is vannak kiváló színészek.
1: Igen, sőt, hasonló típust is talált volna bizonyára, de ehhez tudni kell, hogy Bán Jánosnak Gáspár Sándornak és Dörner Györgynek, ennek a nagy színházi triumvirátusnak volt egy csodálatos előadása.
0: A stílusgyakorlatok.
1: Igen, és a stílusgyakorlatokkal vendégszerepeltek annak idején Prágában, a Csinohernyi klubban, ami némi túlzással mondható Irzsi Mentzel színháza volt. Tehát ott is látta Irzsi Mentzel az előadást, és a budapesti munkái során, ha csak lehetősége adódott, és a fiúk éppen játszották az előadást, akkor 6-szor is megnézte. És aztán, amikor Irzsi Mentzel Katona József Színházban dolgozott, Godzi, a Szarvas Király című darabját rendezte, akkor szerepet adott benne Bán Jánosnak, és a munka során rájött, hogy ők nagyon tudnak együtt dolgozni. Úgyhogy így esett a választása Bán Jánosra, de nem volt egyértelmű, hogy eljátszhatja a szerepet, mert a Barrandó vezérkara úgy gondolta, hogy sokkal több pénzbe fog kerülni, már csak az utaztatásai révén is, ugye több repülőjegyet kell neki vásárolnia, és többször fog hazamenni, hiszen este színházban játszik, de szerencsére János meg tudta beszélni az igazgatójával a Katona József Színházban, Zsámbéki Gáborral, aki nagy nehezen kiadta őt erre a szerepre, hogyha tömörít fogják a forgatási napjait, és az lehetett 15-16 nap, akkor meg tudják oldani a színházban úgy, hogy esténként nem játszik, és akkor mondjuk azt, hogy kétszeri nekifutásra volt a forgatásnak egy tavaszi része, és volt egy nyári része, és akkor ezt a filmet le tudják forgatni. De ezt János megkapta a zöld utat az igazgatójától, a Barrandó viszont sarokba akarta szorítani Irzsi Mentzelt, hogy egy Miroslav Vladika nevű hasonló típusú színész játssza inkább a szerepet. De Irzsi Mentzel széllel szemben ment, és kiharcolta végül is, hogy Bán János kapja a szerepet, és hát minden őt igazolta, hiszen abban, hogy a filmet Oscar-díjra jelölték, és bejutott az első 5 közé, János megélhette Los Angelesben az Oscar-gálát, ami már csodálatos dolog, hatalmas esemény volt ez is az életében, ez már egyértelműen Irzsi Mentzel választását dicséri.
0: Érdekes, hogy említetted a stílusgyakorlatokat. Nekem mindig az volt az érzésem, hogy ott, amikor például Feni a kaszát, ugye?
1: Igen, igen.
0: Hogy azt a filmből vette át. És nem, ezek nem, szerint nem, nem, a, először volt a színházi előadás,
1: és utána aztán... látta, igen, igen, mert János maga Nyugat-Magyarországon egy kicsi faluban nőtt fel, ami nagyon érdekes neve van a falunak, rövid, három szóból áll, Rum. Egy Rum nevű faluban nőtt fel, tehát pontosan ismerte a vidéki létet, és ezeket a vidéki figurákat, éppen a kaszást nagyon hitelesen tudta játszani a stílusgyakorlatokban, és hát ne felejtsük el, az én kis falum is a mi kis falunk.
0: Hát van most egy sorozat, ezt ne is említjük.
1: Ne is hasonlítsuk a kettőt. Se, már így, szegénységi így bizonyítványnak igen, ítélem igen, meg igen. Azt is, hogy ezt a címet adták a sorozatnak.
0: Jó, hát átvették a szlovák projektet, ott más a címe, igen. És így fordították le, úgyhogy nem biztos, hogy ez szerencsés. Tehát akkor Jiří Menzer kiválasztotta Bán Jánost, viszont emlékszem arra, hogy egyszer Jaro Rihák, szlovák rendező, eljött utánam a... nem utánam jött, a kolléganőmet kereste, uh-huh. Akit ismert, és a kolléganő ő irányította hozzá.
1: Mert hogy Jaro Rihák itt dolgozott a rádióban, itt dolgozik még most
0: és,
1: is.
0: Meg a tévében, és Bán Jánosra keresett kontaktust, és azt mondták, hogy én bizonyára tudok ebben segíteni. Én nem tudtam, de azt mondtam, hogy Szabó G. Lászlóhoz forduljon bizalommal, mert Szabó G. László ismer mindenkit, aki fontos a szlovák és a magyar színházi és filmes világban, tehát akkor is ugye fölkérték Bán Jánost.
1: Az Albert szerepre. Albert című tévéfilmben ő játszotta a főszerepet Jaro Riháknál.
0: Igen, és ő hogyan élte meg ezt, hogy hát idegen nyelv, ugye? Idegen
1: igen, hát ott tolmácsa voltam a filmben végig, tehát ott, hát ilyenkor a színész, egy remek színész főleg, ugye megtanulja, először is lefordítjuk neki a forgatókönyvet magyarra. De pontosan tudja a partnere, hiszen a felvétel előtt 5-ször, 6-ször, 7-szer lepróbálják a jelenetet, illetve összemondják a szöveget, és ilyenkor a szlovák színész mindig csak a magyar színész végszavát jegyzi meg, hogy mi az az utolsó szó a mondatban, amire neki már reagálnia kell.
0: Tehát a színésznek, a magyar színésznek nem kell jól vagy rosszul, akcentussal vagy akcentussal, tehát nem kell neki megtanulnia a cseh, vagy a szlovák
1: nem szöveget. Kötelező. Nem dolgoztam kötelező. Már olyan filmben, ahol a magyar színész mindent megtett azért, hogy a cseh, vagy szlovák, vagy más nyelvű kollégájának a szinkron munkáját megsegítse azzal, hogy ő ugyan akár rossz kiejtéssel, de megtanulja a nyelvet, megtanulja a szöveget, az idegen nyelvű szöveget, mert arra a szinkron színész könnyebben rá tudja mondani. Tehát a száj mozgása az adott, és akkor sokkal könnyebb szinkronizálni őt egy idegen nyelvre. Jánosnak rengeteg szövege volt, ezt ő nem lett volna képes az otthoni munkái mellett megtanulni szlovákul. Olyan értelemben a színész beszokott segíteni, hogy bizonyos szavakat szlovákul mond, vagy éppen a végszót mondja szlovákul, vagy ha rövid mondatok vannak, akkor ő azt megtanulja szívesen más nyelven, adott esetben szlovákul.
0: Én nem tudom, hogy magyarul láttam-e én kis a palumat. Van magyar szinkron? És akkor János szinkronizálja saját magát?
1: Igen, akkor ezt ilyen esetben behívják, de van rá példa nem egyszer, hogy a színész ugye bebukja a lehetőséget, hogy saját magát szinkronizálja azon a nyelven, ahol megveszik a filmet. Konkrét példákat is tudnék mondani. Azt hiszem egyszer a lányoddal is, Bárdos Judittal is előfordult, hogy megtudta, hogy valamelyik filmét szinkronizálni fogják, és nem találták meg őt, kiderült, hogy Prágában van, utolsó pillanatban szóltak neki, nem tudott elmenni. Ez talán éppen fordítva van, mert hogy csehül a Sumava királya című kétrészes filmről beszélünk, amit majd a Duna TV fog nem sokára bemutatni, háromrészes, bocsánat, Duna TV fog nem sokára bemutatni, és magyarra szinkronizálták. Nem tudták, hogy Bárdos Judit utolérhető, és amikor utolérték őt Prágában, akkor már olyan nagyon szűk volt az időhatár, hogy már nem tudta megtenni az utat az éppen adott munkái között, hogy önmagát magyarra szinkronizálja.
0: viszont a fordítottja meg megtörtént a Hunyadiban, igen, ugye? Ott meg a szlovákul is, ő mondja meg a cseh verzióban,
1: igen,
0: is.
1: Igen, igen. Ez a szerencsésebb helyzet.
0: Igen, igen, mert nekem olyan furcsa volt, hogy például a Fair Play című filmben tudjuk, hogy magyar, és akkor más szinkronizálja őt.
1: Igen, hát ez egy színésznek a pályája elején, amikor egy új nyelvi közegben kezd, ez abszolút természetes és abszolút érthető. Főleg a csehek nagyon érzékenyek a D-re, Dénes, T, mint Tibor, és főleg az L, mint László. Ez a három hangzó, ez nekik rettenetesen fontos. Ők ezzel különböztetik meg a nyelvüket igazából a többi szláv nyelv hangzásától. És még a szlovákoknak is komoly gondot okoz egy szlovák színésznőnek csehül megszólalnia, pedig íme mennyivel közelebb áll a két nyelv egymáshoz. Hát még akkor egy magyar színésznek csehül mondani a szöveget, az igazán megerőltető. Addig még meg nem tanulja úgymond tökéletesen a nyelvet.
0: Hát anyanyelvi szinten nyilván nem is nem lehet. Fogja, és nem is lehet.
1: Nem is lehet, nincs
0: de
1: ilyen.
0: Most az jutott az eszembe, hogy mutatod, hogy utaztál Bán Jánossal sok órán keresztül Prágában, meg Prágából vissza. Szóba került az, hogy mostanában mit játszik, hol van, ott van-e, ahol jól érzi magát, ott van-e, ahol lennie kell, vagy ahol lenni szeretne.
1: Igen, igen, vannak neki további ajánlatai, már két cseh film újabb szerepet is felajánlottak számára, de mind a kettő bebukta utolsó pillanatban, mert a rendező nem kapta meg végül is innen-onnan ilyen is olyan alapítványoktól a pénzt. De állítólag ezek a lehetőségek továbbra is élnek, aztán majd kiderül, hogy mi lesz. És a színházában természetesen, a Katona József Színházban ő alapító tagok közé tartozik, és mind a mai napig tag, mondhatnám azt, hogy továbbra is eleget játszik. Mostanában, mivel úgy érzi, hogy már a kevesebb is elég, minden évad elején meg szokta kérni az igazgatóját, hogy két bemutatónál több ne legyen neki, tehát nem akar orvérzésig játszani, ahogy ezt a színész mondja. Tehát ott is foglalkoztatják őt Budapesten pontosan annyit, amennyire ő szeretné.
0: A színházban és a filmszerepek elkerülik?
1: Nem kerülik el a filmszerepek, alkalomattán rövid filmekben láttam őt az utóbbi időben. Nyilván vannak neki játékfilmszerep ajánlatai is, tehát mondom, hogy majd most hogy ezt a szót használjam a rendszerváltás után, amikor majd az igazán jó rendezők kapnak újra nagy lehetőséget, akkor ők újra foglalkoztatni fogják az igazán nagy és jelentős színészeket, köztük Bán Jánost.
0: Említetted, hogy Izsi Menzel és Szabó István jó barátok voltak, igen, kollégák voltak, egymás filmjében feltűntek egy-egy rövidke szerepre. És úgy tudom, hogy Szabó István most Márai Sándor a Gyertyák Csonkigének című regényéből fog filmet készíteni.
1: Erről már nem is fog filmet készíteni, már az utolsó napoknál tart, a forgatás utolsó napjainál. Ez nagyon érdekes, hogy felhoztad, köszönöm. Én épp Nápolyban voltam 2 vagy 3 héttel ezelőtt, és én azzal a céllal utaztam Nápolyba, hogy egyrészt elmegyek Puzzoliba, Nápoly mellett, Sofia Loren házába, és elmegyek Nápolyban abban a házba, ahol 4 évig lakott Márai Sándor. Meg is találtam a házat hosszú keresgélés után, mert mindaz, amit a kereső, a Google adott róla címet, semmi nem stimmelt belőle, illetve nagyon kevés, de végül sikerült megtalálnom. És én éppen Nápolyban voltam, amikor ez a hír utolért engem, fel is hívtam Szabó István Nápolyból, hogy István kedves, én most te Márai regénye alapján forgatsz, én pedig most megyek látogatóba Márai Sándorhoz. Kacagtunk egy jót. Igen, a Gyertyák Csonkigégnek. Ez az szerintem, számomra legalábbis az egyik legszebb Márai regény. Én emlékszem, hogy valamikor 10-12 évvel ezelőtt Tunéziába vittem magammal a könyvet, és ahelyett, hogy lent a tengerparton forogtam volna, a szobában nagy élvezettel olvastam a könyvet, úgyhogy 20 oldalanként letettem a melkasomra a könyvet, hogy Istenem, ne enged, hogy gyorsan végigolvasom, hogy maradjon még holnapra is 20 oldal, meg utána is 20 oldal. Eredetileg ebből Milos Forman szeretett volna filmet készíteni halála előtt 2-3 évvel. Már a szereposztás is megvolt, már el is fogadták a színészek az ajánlatot. Az egyik Klaus Maria Brandauer volt, a másik Sean Connery, de pár nappal a forgatás megkezdése előtt a Sean Connery összerúgta a port a producerrel, nekem ezt Milos Forman mesélte, rúgta a port a producerrel, mert nem kapta meg végül is azt az összeget, amennyit kért érte. Így aztán nem tudta leforgatni formán a filmet, és megmaradtak a jogok, Szabó István pedig, aki 4-5 évvel ezelőtt megcsinálta a Zárójelentés című filmét, és mindenki azt gondolta, hogy ezzel ő le is zárja a rendezői, szintén Klaus Maria Brandauerrel. Igen. Mindenki úgy gondolta, hogy a Zárójelentéssel le is zárja a rendezői pályáját, hiszen túl volt a 80-on, és most sikerült leforgatni neki a Gyertyák csonkig égnek című filmet.
0: És a szereplőkről mit tudunk?
1: Igen, a szereplők, a két főhős, ugye igazából ez egy férfias film, férfias történet, a nőknek kisebb szerepe van benne. Az egyik főszerepet Viggo Mortensen játsza, a másikat pedig Ralph Fiennes, aki már játszott főszerepet a Napfény íze című

0: tolmácshölgy ajánlott be annak a bizonyos rendezőnek, és aztán és tudod, amikor véget ér a film, akkor kiírják nyilván az embernek a nevét, tehát aki nem ismer, akkor megnézi, hogy ki tolmácsolta az adott színésznek, onnan is tudhatják, de nekem 4 vagy 5 olyan rendező van, akikkel stabil, folyamatosan az évek során dolgoztam, és nekem tulajdonképpen ennyi pontosan elég is volt, hiszen ezek közül 2-vel nem pusztán Prágában vagy Pozsonyban dolgoztam, hanem őket kísértem az útjukon, ahol dolgoztak, Varsóban, Szentpéterváron, Moszkvában, de hát ott már oroszul kellett érthetően tolmácsolni, vagy éppen Kolozsváron, a Magyar Színházban, vagy éppen cseheknek, vagy szlovákoknak Budapesten. Szóval egy idő után az ember, hogy ezt mondjam, a nevéből él, kézről kézre adnak. Tehát én nem nyomozom, hogy ki mikor milyen filmet fog forgatni, de általában én már akkor belépek, amikor próbafelvételeket csinálnak, és Budapestről kérnek színészt, illetve már meg is kérnek abban is, hogy kit ajánlanék bizonyos szerepekre, és onnantól fogva én már benn maradok a produkcióban, ha éppen nem üti ez a munkám az éppen folyó munkámat. Igen.
1: A nevéből él, nem a nevéből él, a tudásából él, a nyelvtudásából él, itt zárjuk le, és még egyszer köszönöm ezt a csodálatos kis csokrocskát, és elfelejtettem a nevét, hogy
0: ezüstfa.
1: Az ezüstfa illata belengte itt a stúdió. Nagyon szépen köszönöm, Laci, és szívesen látlak máskor köszönöm is, vagy hallak máskor is itt a rádióban. Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, Szabó G. Lászlóval beszélgettem.

0: 11 óra van. Nappali. Bárdos Ágnessel.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, a nappali harmadik órájában is köszöntök mindenkit, aki velünk tart 2026. május 26-án, és ezt az órát is a hírekkel kezdjük, mi meglepő. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kis Balázs.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A Progresszív Szlovákia ismét kezdeményezi Tibor Gaspar leváltását. A magyarok kétharmada nem hiszi, hogy a Fidesznek van esélye a megújulásra. Nagyon meleg időre számíthatunk, a hőmérők 27 és 32 fok közötti értékeket mutatnak majd. Jönnek a részletek. A Progresszív Szlovákia ismét kezdeményezi Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltását. A párt közölte, minden parlamenti ülésen benyújtják a javaslatot, amíg az indokok fennállnak. Zuzana Meszterová frakcióvezető szerint Gaspar leváltását egyre több ok támasztja alá. Az ellenzéki párt emellett feljelentést is tesz annak érdekében, hogy mielőbb kivizsgálják a Kuciák gyilkosság ügyében elítélt Andruskó Zoltán vallomásában elhangzott állításokat. A mozgalom szerint Tibor Gaspar hitelességével kapcsolatban továbbra is súlyos kérdések merülnek fel. A rendelkezésre álló adatok szerint a szlovákiai lakosság körülbelül felének egyáltalán nincs életbiztosítása, és ez a szám hosszú távon stagnál, vagy akár enyhén csökken is. Különösen a fiatalok érzik úgy, hogy a súlyos betegségek, sérülések, vagy a tartós jövedelemkiesés őket nem érinti. Az életbiztosítás azonban akkor működik a legjobban, ha az ember fiatalon és egészségesen köti meg, hangsúlyozta Milos Lehocki, a Granden közvetítő vállalat ügyvezető igazgatója. Az idei írásbeli érettségi vizsgákon 614 iskola közel 42 ezer végzőse vett részt. Szlovák nyelv és irodalomból 38 ezer diák töltötte ki az érettségi teszteket, akik átlagosan 60,9%-os teljesítményt értek el. Az egyes tantárgyak eredményei összehasonlíthatóak a tavalyi év adataival, tájékoztatott a szaktárca. Az idei év újdonsága az volt, hogy a diákok a hagyományos papíralapú vizsga helyett elektronikus formában is választhatták a szlovák, illetve a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségit. A magyarok többsége nem hisz Orbán Viktor volt miniszterelnök politikai újjászületésében, de a Fidesz megújulásában sem. A Publikus intézet felmérése szerint a megkérdezettek 66%-a úgy véli, hogy a Fidesz az áprilisi parlamenti választásokon elszenvedett vereség után már nem tud lábra kapni, míg az ellenkezőjét mindössze 27% gondolja. A kutatás arra is rámutatott, hogy a válaszadók 76%-a sikertelennek, vagy inkább sikertelennek tartja Orbán Viktor politikai karrierjét, ami kétségessé teszi a hatalomba való visszatérését. Franciaországban a tegnapi volt a legmelegebb májusi nap a mérések történetében. Az ország meteorológiai szolgálata szerint 352 mérőállomáson dőlt meg a meleg rekord. A legmagasabb hőmérsékletet délnyugaton, Hossegor térségében mérték, ahol 37,1 fokot mutattak a hőmérők. Párizsban pedig megközelítette a 33 fokot. A francia kormány szerint eddig 7 halálesetet hoztak összefüggésbe, közvetlenül vagy közvetve a szélsőséges meleggel. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A már biztos bennmaradó magyar válogatott 7-3-ra kikapott a címvédő olimpiai bajnok amerikai együttestől a svájci jégkorong világbajnokságon. A szlovákok ma 16-20-tól a svédekkel játszanak, és ha legalább egy pontot szereznek, bejutnak a negyed döntőbe. Bondár Anna, Udvardi Panna, Rebeka Sramková és Fucsovics Márton is vereséget szenvedett a francia nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában.
0: Időjárás.
1: Nagyon meleg nyári időnk van, országszerte sok napsütéssel, a legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, csapadék sehol sem várható. A szél többfelé északira fordul és megélénkül, helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak. Holnap észak felől hideg front érkezik térségünkbe, előtte azonban még tetőzik a felmelegedés, 28-33 fok várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Karbantartási munkálatok miatt lassul a forgalom a főváros felé, a D1-es autópályán Szenc felől Pozsony irányába a zöld területeket gondozzák, a fűnyírás miatt a jobb oldali sávot lezárták. Az érintett szakaszon a munkagépek mellett csak mérsékelt sebességgel lehet haladni. Sebességet mérnek a rendőrök Kapipál vágásán, azaz Pavlócén mindkét irányba. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.
4: Ez továbbra is a Nappali, és benne a szerkesztő Bárdos Ágnes déli 12 óráig. A következő a kínálatom. Érzékenyítés, a Dunaszerdahelyi Speciális Iskola egy másik iskolába, a Vámbéribe látogatott, Dunamenti tavasz 50-szer is, bábosok és gyermekszínjátszók vették birtokukba Dunaszerdahely mesevárosát, a fesztivál ma kezdődött, és mindent, amit tudni kell róla, a főszervezőtől, Takács Ottótól halljuk majd. Tartsanak velünk!

0: Az esemény naptárban műsorunk elején elmondtam, hogy 18 évvel ezelőtt 2008. május 26-án hunyt el Sidney Pollack, Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer és színész. Három filmjét is megemlítettem, a Távol Afrikától, a Keselyű három napja és az Aranyoskám címűt. 20 perccel ezelőtt pedig Szabó G. Lászlótól úgy búcsúztam, hogy gyere minél hamarabb. Hát itt is van, mert hogy most...
1: Az ajtóból hívtál vissza.
0: Igen, hogy hoppá, hát hisz, a Sidney Pollackról is van mondani valód.
1: Mondani valóm talán inkább a főszereplőiről, de te említetted, hogy neked mennyire fontos ez a film, hogy milyen gyakran sokszor láttad.
0: A Távol Afrikától kedvenc filmem. Mitől? Körülbelül 16-szor láttam. Aha. Különböző nyelveken, és aha, mindig találok benne újat. Uh-huh. Ott van az ágyam mellett a könyv.
1: Karen Blixen könyve. Dán írónő, mondjuk el.
0: Igen. A Out of Africa, igen, így van angolul, és Spomienki na Afriku, ez szlovákul, igen, így hangzott, és hát magyarul tényleg a
1: Távol
0: film címe ugyanezt.
1: Igen.
0: Na, szóval Robert Redford, kedvenc színészem volt, nagyon szeretem, ugye,
1: Meryl Streepet is, nyilván.
0: Meryl Streepet, igen, de most a pasikról gondolkodtam.
1: És a Brandauer.
0: Hát őt igazából nem, de nem? Színészként igen, de most mondom, mint férfi, mint igen, fiú, igen. A Johnny Deppet nagyon szeretem. Aha. Még. Ugye Brad Pitt az hasonló, mint a Robert Redford, hasonló
1: alkat, hasonló fazon. Ezért barna a férjed.
0: Nem az, hogy szőke, vagy mit tudom én, minek a szőke én nekem, mikor a barnát szeretem, ugye mondja a magyar nota, de mondjuk a Brad Pitt is az hasonló, és a kémjátszmában együtt játszanak.
1: Igen, ráadásul Budapesten forgatták.
0: Igen, de igen, akkor már maradjunk a kedvenc filmemnél, a Távol Afrikától. Mm. Neked azt kérdezett, hogy miért? Ezek szerint neked nem tartozik a kedvenc filmjét
1: közé. Nagyon szerettem, kétszer láttam én a filmet, átgondoltam, tegnap ugye említetted Sidney Pollackot és ezt a filmet, kétszer láttam a filmet, őrletes színészi alakítások, és nyilván a történet is megható, de szerintem próbáltam megfejteni, hogy te miért nézted, miért szereted ennyire, miért nézted 16-szor. Bizonyára azért, mert egy hallatlanul izgalmas szerelmi történet, és hát a nőnek a két férfi között... Nem? Milyen érdekes arcokat vág, kedves hallgatók, ha látnák, hogy az Ági hogy nézett most rám, de akkor miért? Hogyha nem a szerelmi történet, egyértelműen Robert Redford, bocsánat, de egy izgalmas történet a két film között, ugye szereti Meryl Streep.
0: Tudod mit, nem? Én Meryl Streep miatt, illetve amiatt a karakter miatt, akit ő alakít, igen, ez egy karakán, egy nagyon erős nő, és igen, akkor is, amikor elárasztja a folyó, ami haza akar menni.
1: Igen.
0: Mert ugye csináltak egy gátat, és stb. Vagy amikor leég a kávéültetvénye, vagy egyszerűen amikor meghal először elmegy a szerelme, igen, aztán meg meghal. Tehát igen, egy erős nő. Tehát ő igen. Igen. Nekem nem a pasik miatt, nem áll. Az erős nő miatt.
1: Értem, akkor az erős nő miatt szereted a történetet, rendben. Akkor nekem most itt az a szerepem, hogy én beszélek a két férfiról, vagy legalább a Robert Redfordról mindenképpen, hiszen...
0: Hát nem tudom, mire készült én tegnap este, ugye, amikor fölhívtalak, hogy ez is szóba fog majd kerülni, aztán nem került szóba. Igen. Úgyhogy azért
1: hát csak átgondoltam a dolgokat, hogy az élet olyan kegyes volt hozzám, hogy az újságírói létemnek köszönhetően Brandauerrel kétszer hozott össze, kétszer dolgozhattam vele. Először Lednice kastélyában, ahol Szabó István a Hanuszent forgatta. Az volt egy érdekes találkozás, ritkán fordul elő velem, hogy színész, egy sztár, akinél be vagyok jelentve, hogy érkezem, hogy interjúzni fogunk, tehát a sajtótitkár már tudott rólam, és azt mondta, hogy igen, de amikor megérkeztem a helyszínre, Lednicére, akkor Brandauer bent a szállodai szobájában voltam, és Brandauer azt mondta, hogy ő meggondolta magát, és mégsem szeretne interjút adni. És akkor én ott álltam vele szemben, és úgy gondoltam, hogy ha nem, hát nem, de könyörögni nem fogok. Nem éreztem méltónak a helyzetet arra, hogy én kezdjek neki térden állva könyörögni. Őt viszont ez annyira meglepte, hogy én megköszöntem, sarkon fordultam, és elindultam kifele a szobából, hogy utánam nyúlt, most is érzem az érintését a vállamon, visszahúzott, és azt mondta, na jó, jó, jó, akkor mégis maradjak csak. És akkor
0: ja, én érettem magát.
1: Én nem értettem akkor ezt a helyzetet, hogy mi volt ez a színjáték, de közben szóltak, hogy felvétele van, tehát lent már várják őt, és azért, hogy én nehogy elmenjek közben, miután megbeszéltük, hogy akkor ő nyilatkozni fog, kiment, és rám zárta a szálloda szobát, és a kulcsot elvitte magával. Úgyhogy én egy másfél órán keresztül Klaus Maria Brandauer rabja voltam a lednyicei kis szállóba, ott a park mellett. És évekkel később aztán, jó néhány évvel később, a zárójelentés bemutatója után Budapesten ott találkoztam vele újra, és akkor tudtam vele újra dolgozni. Robert Redford...
0: És emlékezett erre a...
1: Nem, de hogy, hát ő azóta millió emberrel találkozott. Én egyébként sem szoktam emlékeztetni az alanyomat arra, hogy ó, tudja, 15 évvel ezelőtt. Hát adott
0: az... De nem az, hogy interjút készítettél vele, nem az, hogy rázárta
1: az. Hát az végképp nem. Hát lehet, hogy más valakire is rázárta már, nem tudom, de én valóban másfél órán át Brandauer fogja voltam a szállodai szobájában. De téged sokkal jobban érdekel a Redford, akkor megajándékozlak egy izgalmas történettel. Robert Redford Madeleine Albright-tal érkezett Karlovy Vary fesztiváljára, és az volt a feltétele, ő nem szívesen repülte át az óceán, de azt mondta, ha megígérik neki, hogy találkozhat Václav Havellel, akit nagyon szeretett, tisztelt nyilván, akkor eljön. El is jött, Prágába repült, de Prágából őt kocsival hozták Karlovy Varyba. És az mindig egy veszélyes útszakasz, Karlovy Vary előtt mondjuk 50 kilométerrel általában az ember hatalmas dugót fog ki. Robert Redford bekerült a dugóba, és 3 órán át tartott neki ez az út, míg megérkezett Prágából Karlovy Varyba, ami egyébként max. 1 óra 10 perc. És ő akkor elég fáradt volt már, hiszen hosszú út volt mögötte, és akkor ott ücsörög a kocsiban, el tudjuk képzelni. Megérkezett Karlovy Varyba, várták őt nagyon sokan a pupszálló előtt, nagyon morózus volt, nagyon rossz kedvű volt, Jiří Bartoška várta őt, ő üdvözölte, fogadta. Autogramot senkinek nem adott a szálloda előtt, de ezt a morózus kedvét, ezt valahogy meg is tartotta. Nyilván most azt kellene mondanom, hogy de ha láttad volna, hiszen Robert Redfordot mindenki a tőle elválaszthatatlan farmer inkben, kék farmer inkben látja, szőke hajával, kék szemével, és ez meg a helybélieknek volt meglepő, hogy nem a tőle elválaszthatatlan kék farmer inge volt rajta, nem ezt viselte, 3 napot töltött Karlovy Varyban, 2 és felett pontosabban, hanem egy téglavörös farmer ingben jött, és elég morózus volt. Nekem azért volt, azért tartozik nem a legkedvesebb interjúim közé, mert úgy éreztem az interjú során, kaptam 20 percet, 25-öt, amit vele tölthettem, és akkor az ember ilyenkor felkészül, és tudja, hogy milyen filmekről akarja kérdezni őt. De ő valamitől, nyilván azért, mert Václav Havel, Madeleine Albright, a politika, valahogy ő megkapaszkodott az Elnök emberei című filmben, az meglehetősen politikai tartalmú film, ugye, Nixonról és a híres, hírhet Watergate botrány szólt ez a film, és ő úgy döntött, hogy ő inkább arról szeretne beszélni. De én ezt a filmet nem néztem meg előtte, hogy egyszer láttam annó, nem igazán emlékeztem rá. Én a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című filméről szívesebben hallgattam volna őt, vagy a Mezítláb a parkban Barbra Streisanddal, akit meglehetősen rosszul érintett Redford elmenetele, mint tudjuk. És ő pedig, hangsúlyozom, mindig az Elnök embereiről beszélt. És ezt a 20-25 percemet, ezt tulajdonképpen elvette tőlem oly módon, hogy legalább 18 percig erről a filmről beszélt, és van az az interjú alany, akit igazából nem tudsz irányítani. Elkezd mondani valamit, és És mondja, nincs lehetőséget közbeszólni, nincs lehetőséged a beszélgetést egy picit más irányba. Nem teheted meg egy Robert Redfordalú, leállítod őt, hogy köszi, ez engem most már innen nem érdekel.
0: Na jó, de nem rádiós interjú, vagy tévés interjú, tehát hallgathatod orvérzésig, nem, aztán úgy is azt írod meg.
1: Nem, de nincs mit megírnom, akkor, hát, akkor csak erről az egy filmről fogok beszélni vele, amit nem tudom én hány éve készített el, és politikai film. Láttam, csak nem néztem meg újra előtte. Tehát nagyon nehéz, hogyha ott ül veled szemben egy Robert Redford, és akarsz egy igazán jó interjút, nem lehet az egészet teljesen csak egyetlen filmre építeni úgy, hogy másról szót sem ejtünk. Tehát nagyon nehéz volt nekem az utolsó 5 percben valami másra is rákérdezni, de még arra is emlékszem, hogy amikor vettem le a diktafonomról az interjút, iszonyúan megszenvedtem. Ezt a 20-18 percet, ami tiszta politika volt, ez nekem borzasztó, borzasztó nehéz ügy volt. Úgyhogy igen, Robert Redford tulajdonképpen az amerikaiak szemében annyit jelentett, mint Európának Alain Delon, a legnagyobb és a legszeretettebb filmsztárjuk volt. Én örülök, hogy találkoztam vele, örülök, hogy dolgozhattam vele, de nem állítom azt, hogy a legkedvesebb emlékem.
0: Nem vetted el a kedvemet.
1: Nem is akartam.
0: Robert Redfordtól sem, és a Távol Afrikától című.
1: Igen, abban viszont remek volt ő is.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm, Szabó G. László, mint a bumeráng visszatért.
1: Köszönöm szépen, után. Most akkor, ha elengedsz, tényleg elmegyek is.
0: Várja, van még valamilyen történetet. Nagyon szépen köszönöm, Laci.
1: Köszönöm minden szépen, jót. Csókolat. Minden jót, szép napot kívánok a hallgatóknak is.

0: A tartalom ismertetésben azt mondtam, hogy látogatóban a dunaszerdahelyi speciális iskola, egy másik dunaszerdahelyi iskolában, a Vámbériban, és ott van munkatársunk, illetve kolléganőnk, illetve nappal is kolléganőm, illetve váltótársam, Gasparik Maja. Szia, Maja!
1: Szia, és köszöntöm a hallgatókat. Éppen a csengetés kellős közepén, mert hogy gyorsan bejöttem kintről egy kicsit, hogy tudjak veled beszélgetni, de hát úgy tűnik, hogy a kinti zajból a benti zajba érkeztem meg. Köszöntöm a hallgatókat, és téged is. Szia, Ági.
0: Na jó, tegnap mindent leírtál nekem. Mit fognak csinálni a gyerekek? Hogy mint csak annyit elfelejtettél, hogy hova mész, és igen, mi lesz, úgyhogy légy szíves, mindent tisztázzunk, jó?
1: Igen, mert hogy az a helyzet, hogy én nekem most már annyi egyeztetés volt a mai napon körül, ugyanis a dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin alapiskolába érkeztem meg reggel, és most már egyébként is véget is ért a mai nap, hiszen a speciális alapiskolából érkeztek ide a tanulók, és egy közös délelőttöt töltöttek együtt, már harmadik alkalommal, de a játszunk együtt program az másodszor valósult meg. Tavaly volt a debütálás, azt mondhatjuk, és most pedig már második alkalommal voltak itt délelőtt, és én most egy töltő mellett vagyok, mert hogy annyi interjút készítettem, annyit beszélgettem, annyi tartalmat gyártottam és vettem föl, hogy a telefonom is lemerült közben.
0: Hogy ezt majd hallani is fogják a hallgatók, igen. Mondd el most gyorsan, mielőtt lemerülnél, hogy mikor.
1: Bízom benne, hogy az elkövetkező egy vagy kettő nappaliban, mert mostanában annyi helyszínen voltam kint, úgyhogy torlódnak az anyagok, de bízom benne, hogy mi hamarabb tudom majd ezt a kis összeállítást hozni. A lényeg, ami szerintem nagyon izgalmas volt a mai napon, hogy először is egy kultúrműsorral fogadták a speciális alapiskola diákjait a gyerekek. Nagyon szép műsort láthatunk tőlük, és ugye ők is viszontzásként énekeltek, szavaltak is, és nagyon érdekes volt, mert az egyik szavalat végén Vikike, Viktória speciális alapiskolába odajött hozzám, kézen fogott engem, úgyhogy én nagyon sokáig vele voltam, mentünk, jöttünk, festettünk, úgyhogy utána kint folytatódott a program, ők játszottak, lehetett különféle aktivitásokban részt venni, és onnan nekem az egyik kezemet végig Viki fogta, úgyhogy mi közösen jöttünk, mentünk, dobáltunk, és tényleg nagyon izgalmas volt, a gyerekek nagyon nyitottak voltak, én meg közben, amikor már tudtam, akkor készítettem interjút is.
0: Mondjuk el, hogy mi ez a speciális iskola, mit fed, mit takar, kik járnak, vagy kik a részesei ennek a speciális iskolának, egy tanintézmény, vagy pedig lenne egy szabadidőközpont?
1: Nem, ez egy tanintézmény, ahol fogyatékkal élő gyerekek tanulnak és töltik a napjuk egy részét, és ha jól tudom, akkor nem csupán alapiskolások, de óvodások is vannak itt, úgyhogy tényleg így korosztályban is azért azt mondhatjuk, hogy nagyon színes, összetételében is, és hát ugye azt kell mondani, hogy amilyen színes a világ, olyan színes délelőtt tapasztalhatunk meg itt együtt közösen. És annyiféle érdeklődés. Egyébként voltak itt plüssök is kikészítve, játszottak, úgyhogy buborékfújás volt, úgyhogy tényleg egy igazán színes világba csöppelhettem én itt most vele, és bízom, hogy ebből a hangulatból majd tudok hozni.
0: És a nem speciális iskola diákjai hogyan fogadták őket? Mert nyilvánvalóan mondjuk ki azt a szót, ugye, hogy érzékenyítés, itt erről van szó.
1: Igen, abszolút, és az igazgató helyettes Domonkos Tíme a szavait fogom most idézni, hogy évről évre nagyobb vagy a gyerekek részéről az érdeklődés, egyre többen szeretnének részt venni, és pontosan az igazgató úrral is erről beszéltem, hogy igen, nagyon fontos az, hogy érzékenyítsünk, és az, hogy tehát a tankönyvön túl is megmutassuk a gyerekeknek, hogy milyen világban még, mennyi félék lehetünk, és igenis részt akarnak venni, foglalkoztak ugyanúgy a gyerekekkel. Tényleg szóval, hogy jó volt ezt látni, hogy nem külön világokról beszélünk, hanem igenis azt láthatjuk, hogy lehet, hogy amit másik világnak tartunk, az ugyanolyan lehet, mint a miénk. Szóval őket is érdekli a zene, a tánc, érdekli őket a festés, és hogy meg lehet találni igenis azokat a közös kapcsolódási pontokat, amikor találkozhatunk, szórakozhatunk, jól érezhetjük magunkat együtt, és beszélgethetünk. És szerintem ebben pontosan ez a szép, és ezt látom a Vámbéri Ármin alapiskola diákjain is, akik kint voltak a kinti programon is, vagy a bentin, hogy ők is ugyanolyan nyitott szívvel álltak azokhoz a gyerekekhez, akik a speciális alapiskolából érkeztek.
0: Ismersz olyanokat, akik már elvégezték ezt a speciális alapiskolát, és tehát felnőttként hogyan élnek ezek az emberek?
1: Felnőttekkel itt és most nem találkoztam, kizárólag gyerekekkel. Tanítónénikkel tudtam beszélgetni egy kicsit, és viszont tőlük ugye azt tudom, hogy ők is óriási nagy szívvel állnak ezekhez a gyerekekhez, és foglalkoznak velük, az igényeiket figyelembe veszik. Úgyhogy ez emögött óriási nagy munka van, de felnőttekkel itt és most nem találkoztam.
0: Mennyire jellemző az, hogy az iskola, egyes iskolák fogadják a speciális iskola diákjait, vagy ez csak a Vámbéryének jutott az eszébe?
1: Ha jól tudom, akkor itt a városban, Dunaszerdahelyen a Vámbéry Ármin alapiskola talán az első és egyetlen, de ennek majd azért még nyomozni fogok, és utána járok, de tudomásom szerint ők az egyetlenek, akik ezt a programot így kitalálták, mert hogy ők több alkalommal karácsonykor is találkoztak, de az autizmus világnapján, vagy a Down-szindróma világnapján ugyanúgy szoktak kedveskedni a gyerekeknek, úgyhogy a városban talán ők az egyedüli iskola, de nem ez az egyedüli akciójuk, és nem ez az egyedüli eseményük, amikor ők így együtt találkoznak. De az igazgatótól azt megtudtam, hogy jó lenne sokkal több ilyen program, sokkal több iskolának is kötelessége lenne mondjuk ilyen hasonló eseményeket rendezni, vagy legalábbis jó lenne, hogyha rendeznének hasonló eseményeket, ahol igenis be lehet kapcsolódni ezekbe az aktivitásokba, mert szerintem, ahogy ez a mai napból is kiderült, itt mindenki kap. Itt az is kap, aki ad, mert hogy az a mosoly, az a boldogság, amit a másik gyereken látunk, vagy amit akár a Vámbéry Ármin alapiskola gyerekein látunk, a speciális alapiskola gyerekein látunk, az valami fantasztikus és felemelő.
0: Szülők is voltak?
1: Nem, szülők nem voltak, csak pedagógusokkal érkeztek a gyerekek, akik ugye 11 óra után mentek volna már vissza, de olyan jóra sikeredett a délelőtt, hogy még 4:12-kor még itt voltak. Most itt éppen az iskola előcsarnokában vagyok, most kezdik behordozni kintről a nem tudom, különféle eszközöket, játékokat, mert volt itt festés, kézműveskedés, de szabadtéri játékok is voltak, ügyességi játékok is, fantasztikus remekeltek, és természetesen ezért jutalom is járt a gyerekeknek. Zsákba macskából lehetett választani például annak, aki ügyesen dobott, tényleg nagyon-nagyon ügyesek voltak.
0: Mondd el még eszelé szíves, hogy mikor hallhatjuk az összeállítást a mai napról?
1: Hát bízom benne, hogy ha nem a következő keddi nappaliban, akkor az utána való nappaliban már biztosan hallhatják a hallgatóink, mert hogy, ahogy említettem is, most nagyon sok eseményre sikerült eljutnom, úgyhogy sorrendben, hogy mikor, melyik kerül adásba, azt majd remélem, hogy időben tudom tudatni a hallgatókkal.
0: Én viszont tudatom azt, hogy és ha már speciális iskoláról volt szó és fogyatékossággal élőkkel, nemrégiben segítő kutya bemutató volt Dunaszerdahelyen is, és Diósförgepatonyban is, és az arról készült összefoglaló, illetve riport a televízióban, a Magyar Magazinban holnap reggel lesz látható terápiás kutyás bemutató és foglalkozás. Gasparik Maja, nagyon szépen köszönöm azt, hogy én megosztottad velünk az élményedet. Látom, hogy, illetve nem látom, hallom, hogy nagyon fel vagy dobódva ettől a mai naptól.
1: Tényleg így van. Nagyon sokat adott nekem ezen a tehát bízom benne, hogy még sok ilyen eseményre sikerül ellátogatnunk, és Ági, neked meg köszönöm, hogy szorítottál helyet a nappaliban. És
0: jaj, nagyon örömmel, hát persze. Nagyon örültem, hogy vállalkoztál erre a beszélgetésre. Köszönöm szépen. Szia, minden jót.
1: És további szép napot kívánok nektek. Sziasztok.
0: Köszönjük. Szia.

0: nemzedék. Itt járt, és hogy elment, bánjátok ti még. Nem volt se családja, se téli kabátja, be nem állt a szája, úgy hívták, hogy Dixi. Rajta csak egy ing volt, bármi hideg tél volt, rajta mégsem látszott semmiféle cidri.
1: Dunaszerdahelyen ma megkezdődött a Bábosok és Gyermekszínjátszók országos fesztiválja, a Dunamenti Tavasz, mégpedig az 50. A vonalban Takács Ottó, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a főszervező, illetve hát a Művelődési Intézet a főszervező. Jó napot kívánok, szervusz Ottó!
2: Jó napot kívánok, szia Ági, köszöntöm a hallgatókat.
1: Mindent, amit tudni kell a Dunamenti Tavaszról, az 50-ről, van-e valamilyen különlegessége annak, hogy ez most éppen az 50?
2: Hát talán annyi a különlegessége így 4 vagy 5 éve elteltével, hogy visszaállt az a szervezési, az a részvételi struktúra, hogyha szabad így fogalmazni, ami a világjárvány előtt volt, az 2019-ben, hogy idén annyi csoport mind a Bábosok, mind a Színjátszók terén jelentkezett, hogy előválogatókat vagy válogatófesztiválokat kellett szerveznünk.
1: Tehát akkor, ha azt kérdezném, hogy mennyire befolyásolta a világjárvány a csapatok munkáját, tevékenységét, akkor most már megállapíthatjuk, hogy lezajlott, lecsengett, és újra visszaállt a régi rend? Vagy lemorzsolódtak, és aztán már többé nem is jöttek vissza?
2: Hát voltak, akik sajnos lemorzsolódtak, voltak, vagy vannak új csapatok is, hál' Istennek, de én úgy látom, vagy mi szervezők úgy látjuk, hogy azért a pedagógusok, csoportvezetők folytatják azt a munkát, hál' Istennek, a gyerekekkel való foglalkozást, és egész évben úgymond gyakorolnak, hogy minden évben májusban el tudjanak jutni a Dunamenti Tavasz országos döntőjére.
1: És én úgy tudom, te is említetted, hogy előválogatók vannak, ott is bemutatkoznak a gyerekek, de ezen kívül regionális seregszemlét is tartanak, nem versenyt, hanem hogy ne csak a Dunamenti Tavaszon mutassák be a tudományukat, hanem többször is színre léphessenek.
2: Hát igen, ugye ezt terület függő, tehát de több, ugye a jelentkezőink Pozsonytól egészen Királyhelmecig, Nagykaposig vannak, hála Istennek, és területi seregszemlék, bemutatók is vannak területenként, tehát ez fő próbaként is, vagy a gyerekek nem csak ilyenkor osztályteremben tudnak próbálni, vagy pincehelyiségben, hanem színpadra tudnak állni, ki tudják magukat próbálni, és amikor már a válogatókra, illetve az országos döntőre jutnak, akkor nem lesz idegen számukra a világot jelentő deszka, vagy a világot jelentő deszkák, hanem már egy picit bátrabban mozognak a színpadon.
1: A mai műsorban itt a Nappaliban szó volt a Tompa Mihály országos versenyről, és elhangzott az is, hogy több mint 2000-en jelentkeztek ebbe a versenybe, ugye ez egy felfutó verseny az iskolai fordulóktól kezdve egészen az országos döntőig. A Dunamenti Tavasz hány száz vagy ezer gyereket, embert, szülőt, rendezőt, mentort, támogatót mozgat meg? Tudunk ilyen statisztikát mondani?
2: Igen, összesen ugye 38 csoport jelentkezett idén a Dunamenti Tavaszra. Ez létszámban 750-800 főt tesz ki, és ugye ebből a 38 csapatból 25-en jutottak, vagy kerültek be a Dunaszerdahelyi döntőbe. Ez létszámban körülbelül 500-480-500 gyereket jelent. Mellette a zsűri 14-15 fő, mellette a szervezők egy 18-20 fő, és hát minden nap a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek VMK-ban a versenyműsorokra nézők is érkeznek a város iskolában, illetve a környező községek, falvak iskoláiból, ez további 3000 nézőt, körülbelül 3000-3200 nézőt tesz ki így a 3 versenynap alatt.
1: tehát tömegeket mozgat meg tulajdonképpen. Említetted, hogy 480-500 gyerek, aki érkezik. Nos, hogyan oldjátok meg a szállást, étkeztetést a Duna, illetve a Tompa Mihály országos versenyen, mivel nem tudták, hogy miből tudnak gazdálkodni, és mit kapnak, mennyi támogatást, milyen pénzeszközök állnak a rendelkezésre, úgy oldották meg, ugye, hogy a 150 kilométeren belül lévőknek nem biztosítottak szállást. Ti ezt hogyan tudjátok megoldani, hiszen említetted, hogy Király Helmecről is mennek, mert föltételezem, ugye, hogy Pozsony az nem nagy távolság, Pozsony-Dunaszerdahely, tehát ők hazamehetnek, de Király Helmecről, ha jönnek, hát az egy fél nap, amíg utaznak, talán még több is, és hát azért szállás az nyilvánvalóan, hogy szükségeltetik.
2: Hát ugye itt ilyenkor két szempontot kell figyelembe vennünk. Egy az anyagiak, a másik pedig a szállás kapacitás. Tehát ugye tehát a szállások kapacitása is véges. Idén is Dunaszerdahelyen, illetve kint Bősön turistaszállóban tudtunk szállást biztosítani a csapatoknak. A közelebbről érkezőek, tehát Komárom és Pozsonyt, mondjuk így, hogy bezárólag Dunaszerdahely környékéről lévő csapatok utaznak, tehát reggel érkeznek, délután a versenyműsorok után, vagy a délutáni kinti műsorok után pedig utaznak haza. Akik már Komáromtól, illetve Pozsonytól messzebb jönnek, nekik természetesen szállást biztosítunk. Ugye ez mindig úgy néz ki, és úgy próbáljuk az egyes versenyblokkokat, próbákat összeállítani, hogy figyelembe kell vennünk bizony az utazásokat, mert Király Helmecről olykor fél nap vagy egész nap is eltelik azzal, hogy ide jut a csoport, tehát előző nap utazik, második nap fellép, és a harmadik nap, vagy hát az utolsó nap, a pénteki napon pedig még részt vesznek a díjkioszton, majd ebéd után utaznak haza. Az utazást a dunaszerdahelyi, illetve a dunaszerdahelyi járásbeli csoportokon kívül idén mindenkinek sikerült biztosítanunk, tehát autóbuszokat rendeltünk, vagy hát jobban mondva a csoportvezetők rendelték meg a mi megrendelőink alapján. Tehát eredményeket, pályázati eredményeket, ugyanis pályázati támogatásokból tudjuk a rendezvényt megvalósítani. Hál' Istennek az ítélőbizottság döntése megszületett még a múlt héten, így tudtunk a költségeinkkel számolni, tervezni, és az utazásokat mindegyik csoportnak a szerdai járáson kívül tudtuk biztosítani, fedezni.
1: Milyen a hangulat? Ugye ma megnyílt, gyerekek megkapták a városkulcsát, megnyílt a meseváros. Milyen a hangulat ilyenkor Dunaszerdahelyen? És egyáltalán a városlakók tudják, hogy mi zajlik ott?
2: Hát ugye 50. éve szerveződik a Dunamenti tavasz. Én azt gondolom, hogy a városvezetés is teljes mértékben mellette áll. Tudják a városlakók is, a városi rendőrség be van vonva, egészségügyi középiskola nővérkéket biztosít, tehát egészségügyi ellátás is rendelkezésre áll, ne adj Isten, hogyha valami gond volna. Én azt gondolom, hogy minden éven nagyon jól érzik magukat a gyerekek, és nem csak az a fő szempont, hogy eljöjjenek, fellépjenek és versenyezzenek. Mi azt is szoktuk mondani, hogy nem versenyezni kell eljönni, hanem azért jöjjenek el az egyes csoportok gyerekek, hogy jól érezzék magukat, egy picit lássák a mi vidékünket is, akik távolabbról érkeznek, és hát mindig élményekkel térnek haza, én azt gondolom.
1: És gondolom, barátságok is születnek. A bírálóbizottság, gondolom, hogy más zsűri bírálja el a bábosokat, és más a színjátszó csoportokat. Kik ők név szerint?
2: Így van, a bábos versenyprodukciókat bábos szakemberek, tehát Badin Ádám, bábszínész, Kalocsányi Gábor bábszínész rendező, Szluka Judit bábpedagógus bírálja el. Természetesen igyekszünk mindig hazai, illetve külföldi magyarországi szakembereket is megszólítani, illetve a színjátszó versenyműsorokat Váradi Kornélia, Benes Tarcsilla, Tóth Szilvia és Hosztonszki Fanni fogja értékelni, bírálni. Ugye ma a keddi napon a bábosok lépnek színpadra, majd szerdán és csütörtökön a színjátszók. És emellett minden évben állítunk egy gyerekzsűrit. A gyerekzsűri tagjait a három magyar tannyelvű alapiskola diákjai alkotják, a gyerekzsűri hattagú egy vezetővel, és ők az összes versenyprodukciót, tehát a gyerekzsűri a bábosokat, illetve a színjátszókat is értékeli.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, és gondolom, hogyha szervezett közönség van, ugye mennek az iskolások, de gondolom, hogyha valaki arra jár, és meg akarja nézni a produkciókat, nem zárkóznak el a vendég közönségtől sem.
2: Természetesen mindenkit sok szeretettel várunk, sok szeretettel várnak a Dunaszerdai VMK dolgozói, alkalmazottai. Közönséget természetesen szervezünk, hogy ne üres nézőtér előtt kelljen az egyes csapatoknak fellépniük, de mindig van annyi hely, hogyha valaki az utcáról betéved, akkor helyet tud foglalni, illetve sok szeretettel várunk még mindenkit a versenyműsorok után a VMK előtt zajló délutáni műsorokra, kézműves programokra, úgyhogy színes skála egészen délután 5 óráig mindenki megtalálhatja a maga érdeklődési körének a megfelelőt.
1: Takács Otto, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a csoportoknak sok sikert kívánok, a zsűrinek jó döntést, hogy ne legyenek könnyes szemű gyerekek a díjkiosztáskor, és hát jó időt, de azt hiszem ez biztosított lesz. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, én is minden jót, szia.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Takács Ottóval, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatójával beszélgettem az 50. Dunamenti tavaszról, amely ma kezdődött és pénteken ér véget.

Kedves hallgatóink, ez volt a nappali 2026. május 26-án. Őszintén remélem, hogy nem sajnálják a velünk töltött időt. Puha József zenei szerkesztő, Kubányi Péter és Kovács János hangmérnök, és Varga Szilvia gyártásvezető nevében is köszönöm, hogy velünk voltak. Legyen szép és derűs a napjuk. A szerkesztő műsorvezetőt Bárdos Ágnest hallották. Viszont hallásra!

Május 21-én ünnepelte fennállásának, újraindításának 75. évfordulóját a Szent Molnár Albert Alapiskola. Díszünnepséggel, szabadulószobával, ünnepi kiadványjal, kiállítással, generációkat összekötő képsorozattal ünnepeltek nem csak a múlt héten, hanem az egész tanévben is. A Jó Szóval Oktasd következő adásában helyszíni összeállítást hallhatnak az alkalomról, amelyben többek között megszólal Matus Mónika, az iskola igazgatója, Lavács Beatrix és Vince Csilla, az iskola pedagógusai. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A Progresszív Szlovákia ismét kezdeményezi Tibor Gaspar leváltását. Andruskó Zoltán kihallgatásával folytatódik a Kuciak per tárgyalása. A magyarok kétharmada nem hiszi, hogy a Fidesznek van esélye a megújulásra. Igazi nyári meleg várható, délután 27 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Folytatódik ma a parlament ülése, Robert Fico

0: A kormányfő bejelentése szerint a képviselők elé kerül a kormány első nagyszabású gazdaságélénkítő csomagja. Bár a színfalak mögött felmerült a környezetvédelmi miniszter esetleges cseréje is, a miniszterelnök megerősítette, nincs szó nagyobb kormányátalakításról, személyi változás pedig akkor lesz a kormányban, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és jelöltje Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között. A Progresszív Szlovákia ismét kezdeményezi Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltását. A párt közölte, minden parlamenti ülésen benyújtják a javaslatot, amíg az indokok fennállnak. Zuzana Meszterová frakcióvezető szerint Gaspar leváltását egyre több ok támasztja alá. Az ellenzéki párt emellett feljelentést is tesz annak érdekében, hogy mielőbb kivizsgálják a Kuciák gyilkosság ügyében elítélt Andruskó Zoltán vallomását. Elhangzott terhelő állításokat. A mozgalom szerint Tibor Gaspar hitelességével kapcsolatban továbbra is súlyos kérdések merülnek fel. Andruskó Zoltán koronatanú kihallgatásával folytatódik ma a Ján Kuciák újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében folyó főtárgyalás a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. A tanú 15 éves börtönbüntetését tölti az újságíró meggyilkolásának megszervezése miatt. A vádlottak Marián Kocsner és Alena Zsuzsová jelen vannak a tárgyalóteremben. Hétfőn Andruskó Zoltán azt vallott, hogy Alena Zsuzsová rendelte meg nála az újságíró meggyilkolását. 25 millió eurós szerződést kötött a védelmi tárca az F-16 Block 70-es vadászgépek karbantartására, derült ki a szerződések központi nyilvántartásából. A megállapodás 2030-ig szól, a vadászgépek gyártójával, az amerikai Lockheed Martinnal kötötte a tárca. A szerződés célja annak rögzítése volt, hogy az amerikai cég milyen áron adja a pótalkatrészeket és végzi a karbantartást, illetve a szükséges javításokat. A vállalat komplex szolgáltatást nyújt a pótalkatrészek és javítások területén, külön figyelmet fordít a kiemelt ügyfelekre, ellenőrzi az alapanyagokat, a garanciális ügyeket, és azonnal segít, ha egy repülőgép a földön ragad. Az írásbeli érettségi vizsgákon 614 iskola közel 42 ezer végzőse vett részt idén. Szlovák nyelv és irodalomból 38 ezer diák töltötte ki az érettségi teszteket, akik átlagosan 60,9%-os teljesítményt értek el. Az egyes tantárgyak eredményei összehasonlíthatóak a tavalyi év adataival, tájékoztatott a szaktárca. Az idei év újdonsága az volt, hogy a diákok a hagyományos papíralapú vizsga helyett elektronikus formában is választhatták a szlovák, illetve a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségit. A rendelkezésre álló adatok szerint a szlovákiai lakosság körülbelül felének egyáltalán nincs életbiztosítása, és ez a szám hosszú távon stagnál, vagy akár enyhén csökken is. Különösen a fiatalok érzik úgy, hogy a súlyos betegségek, sérülések vagy a tartós jövedelemkiesés őket nem érinti. Az életbiztosítás azonban akkor működik a legjobban, ha az ember fiatalon és egészségesen köti meg, hangsúlyozta Milos Lehocki, a Grand közvetítő vállalat ügyvezető igazgatója. A magyarok többsége nem hisz Orbán Viktor volt miniszterelnök politikai újjászületésében, de a Fidesz megújulásában sem. A Publikus Intézet felmérése szerint a megkérdezettek 66%-a úgy véli, hogy a Fidesz az áprilisi parlamenti választásokon elszenvedett vereség után már nem tud lábra kapni, míg az ellenkezőjét mindössze 27% gondolja. A kutatás arra is rámutatott, hogy a válaszadók 76%-a sikertelennek, vagy inkább sikertelennek tartja Orbán Viktor politikai karrierjét, ami kétségessé teszi a hatalomba való visszatérését. Az Egyesült Államok a fegyverszünet ellenére újabb csapásokat mért Iránra, a Hormuzi szorosban lévő rakétakilövőket és aknatelepítésre készülő hajókat véve célba. Az amerikai hadsereg közlése szerint a támadásokat önvédelemből hajtották végre. A csapásokra éppen akkor került sor, amikor Esmail Baghaei, iráni külügyi szóvivő kijelentette, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon történt bizonyos előrelépés, de a konfliktus konfliktust lezáró megállapodás nincs közvetlen közelségben. Irán egyelőre nem reagált a legújabb amerikai légicsapásokra. A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén az ebola terjedése elleni küzdelmet jelentősen hátráltatják a dezinformációk. Sok helyi lakos tagadja a vírus létezését, vagy abban hisz, hogy a tömény alkohol fogyasztása megvédi őket a fertőzéstől. Emellett a térségben továbbra is tartanak a harcok a hadsereg és a március 23-a mozgalom nevű lázadó csoport között. A járvány epicentrumában, Ituri tartományban az emberek csaknem egyharmada mítosznak tartja az ebolát, figyelmeztetett az ActionAid szervezet. Franciaországban a tegnapi volt a legmelegebb májusi nap a mérések történetében, az ország meteorológiai szolgálata szerint 352 mérőállomáson dőlt meg a meleg rekord. A legmagasabb hőmérsékletet délnyugaton Hossegor térségében mérték, ahol 37,1 fokot mutattak a hőmérők. Nyugat-franciaországi városokban, köztük Nantes-ban és Niort-ban 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Párizsban pedig megközelítette a 33 fokot. A francia kormány szerint eddig 7 halálesetet hoztak összefüggésbe közvetlenül vagy közvetve a szélsőséges meleggel.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: A már biztos benn maradó magyar válogatott 7-3-ra kikapott a címvédő olimpiai bajnok amerikai együttestől, a svájci jégkorong világbajnokság csoportkörének utolsó előtti 6. fordulójában. További eredmények: Németország, Nagy-Britannia 6-3, Norvégia, Csehország meglepetésre 4-1 és Szlovénia, Olaszország 5-1. A szlovákok ma 16-20-tól a svédekkel játszanak, s ha legalább egy pontot szereznek, bejutnak a negyed döntőbe. Az utolsó 7. felvonás további műsora 12:20-tól Lettország, Magyarország, Norvégia, Dánia, 16:20-tól Egyesült Államok, Ausztria, 20:20-tól pedig Svájc, Finnország és Kanada, Csehország. A két csoportból a 4-4 legjobb jut a csütörtöki negyed döntőbe. Nem súlyos Lionel Messi sérülése, a világbajnok argentin labdarúgó így ott lehet a közelgő amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságon. Bondár Anna, Udvardi Panna, Rebeka Sramková és Fucsovics Márton is vereséget szenvedett a francia nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában, és kiesett.
1: Időjárás.
0: Meleg nyári időnk van, országszerte sok napsütéssel, a legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, csapadék sehol sem várható. A szél többfelé északira fordul és megélénkül, helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak. Holnap észak felől hideg front érkezik térségünkbe, előtte azonban még tetőzik a felmelegedés, 28-33 fok várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset nehezíti a haladást, Dunaszerdahelyről kifelé menet a Pozsonyi úton Egyházgelle irányában ütköztek össze a járművek. Radar méri a sebességet Jóka után Nagymagyar felé, valamint Kassa-Olcsvár után Kassa irányába. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: 90-es éveket ígértem önöknek tegnapi műsorunk végén, így aztán, betartva az ígéretemet, az évtized 12 meghatározó slágerét hoztam magammal, ezekkel szórakoztatjuk önöket az előttünk álló bő háromnegyed órában. Hölgyeim és uraim, szép napot, zavartalan vételt kívánok!
4: Mit is mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom csak

Mama, az emberek legnépszerűbb dalával indítottuk összeállításunkat. A formáció ekkor még három tagú volt, Berkes Gábor, Miller Zoltán és Erdélyi László alkotta. Erdélyi az első nagylemez után kivált és megalapította az Unisexet, az oldalán legalább fél tucat énekesnő fordult meg. Az első Szekeres Adrien volt, aki aztán sikeres szóló előadó lett. Az Adriennel készült Szebb Holnap című szerzemény remixét idézzük fel az Unisex repertoáriából. Utána játsszuk a januárban elhunyt Fenyő Miklós, Napfény a jégen, Friderika, Bár tehetném, a Pál utcai fiúk, Nem szerettelek, valamint Falusi Marian és a 2023 májusában elhunyt Lang Györgyi dúója, Paddő, Szabó János című zeneszámát.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Az Unisex, Fenyő Miklós, Friderika, a Pál utcai fiúk és a Padödő egy-egy felvétele szólt. A Pátria Rádióban könnyűzenei műsorunkat hallgatják, keddenként a múltban járunk, ezúttal a 90-es években horgonyoztunk le. Kozsó az Alvajárók megalapítójaként, frontembereként tűnt fel, majd az első album sikere után annak búcsút intve az Álmokfutókban folytatódott a pályafutása. A hip-hop formáció Szomorú Szamuráj című slágerével folytatódik összeállításunk. Ezt követően jön a Soho Party, a Gyere táncolj, a Romantik, a Homokszem, az Animal Cannibals, a Kannibál, amelynek zenei alapja a Neoton Família, Sámson és Delilája, a Bestiák, a Fáj még ha néha felhívsz, valamint a Back to Black, a Szerelembomba című dallal. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: nem ő?
1: Ki?
0: Tudod, a srác az Animal Kenugasból.
1: Tényleg, ugye te vagy a kukám szín?
2: Igen.
0: Jó, reppelj már nekünk
2: valamit. Jaj, ne már, bújzni jöttem.
1: De, reppelj bármit.
2: De mit?
0: Tök mindegy, ami az eszedbe jut.

0: az Álmokfutók, a Soho Party, a Romantik, az Animal Cannibals, a Bestiák és a Back to Black volt hallható egy-egy szerzeménnyel könnyűzenei összeállításunk elmúlt perceiben. A múltban, a 90-es években barangoltunk. Köszönöm a figyelmüket. Holnap visszatérünk a mába, napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal érkezem a déli hírblokkot követően.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Ismét kezdeményezi a PS Tibor Gaspar a parlament alelnökének leváltását. Belgiumban egy vonat ütközött egy iskolai kis busszal, 4-en meghaltak. 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lévi vagyok, következnek a részletek. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia ismét indítványt nyújtott be Tibor Gaspar a parlament alelnökének leváltására, tájékoztatott Zuzana Mesterová, a mozgalom parlamenti frakciójának vezetője. Napról napra egyre több ok van a leváltására. Amíg ezek az okok fennállnak, addig minden ülésen kezdeményezni fogjuk a visszahívását, jelentette ki Mesterová, és hangsúlyozta, hogy Gaspar súlyos korrupciós bűncselekményekkel vádolják, valamint azzal, hogy bűnszervezetet hozott létre a rendőrségen belül, amely védte a kiválasztott személyeket, másokat illegálisan megfigyelt. Napról napra egyre súlyosabb kétségek merülnek fel Tibor Gaspar hitelességével kapcsolatban. Nem vezetheti a parlamentet olyan személy, akivel szemben ilyen súlyos vádak merültek fel, tette hozzá Mesterová. A PS bejelentette, hogy büntető feljelentést tesz. A parlament alelnöke volt rendőrfőkapitány, és további személyek ellen a tisztító tűzügyben emeltek vádat. Andruskó Zoltán koronatanú kihallgatásával folytatódik a Ján Kuciák újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében folyó főtárgyalás a Bazini Specializált Büntetőbíróságon. A tanú 15 éves börtönbüntetését tölti az újságíró meggyilkolásának megszervezése miatt. A vádlottak Marian Kocsner, Alana Zsuzsová és Dusan Kracina jelen vannak a tárgyalóteremben. A negyedik vádlott Darko Dragic beleegyezett, hogy a távollétében folytassák le a tárgyalást, nem

0: jelent meg a tárgyalóteremben. Andruskó tegnap azt vallotta, Alena Zsuzsová rendelte meg nála az újságíró meggyilkolását. Kijelentette, hogy az eredeti terv szerint az újságíró holttestét el kellett volna tüntetni, hogy ne találják meg a tetteseket. Azt vallotta, Zsuzsová tőle rendelte meg az ügyészek meggyilkolását is, ami végül nem történt meg. Azt mondta a tárgyalóteremben, hogy szerinte a fő megrendelő Marian Kocsner volt. Négyen meghaltak, miután egy vonat ütközött egy iskolai kisbusszal a belgiumi Kelet-Flandriában. A belga média szerint 9-en ültek a kisbuszban, 7 gyermek, a sofőr és egy felnőtt kísérő, amelyet egy speciális igényű gyermekek számára tartottak fenn. A közlekedési miniszter elmondta, hogy 2 gyermek, a sofőr és a kísérő nem élte túl a balesetet, 2 további személy súlyosan megsérült. A baleset körülbelül 8:45-kor történt, a körülmények nem tisztázottak, mivel az első jelentések szerint az incidens idején a sorompók le voltak engedve. A helyszínen számos mentő dolgozik. A magyar kormány benyújtotta a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely megakadályozná Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépést Orbán Viktor miniszterelnök előző kabinetje kezdeményezte. A törvényjavaslat a múlt heti kormányrendeletre épül, és Magyar Péter miniszterelnök terjesztette elő a kormány nevében. Az Orbán kormány döntése Magyarország kilépéséről a Nemzetközi Büntetőbíróság alapító okiratát képező római statútumból 2026. június 2-án lépett volna hatályba. Orbán kabinetje tavaly áprilisban döntött a tagság megszüntetéséről, amikor Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök látogatást tett Budapesten. A bíróság 2024. novemberében házi őrizetet rendelt el ellene, valamint más izraeli és a militáns Hamász mozgalom képviselői ellen háborús bűnök és emberiség elleni bűnök elkövetésének gyanúja miatt.
1: Időjárás.
0: Napos, nagyon meleg idő várható a nap további részében is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Túlnyomó részt északi szél fúj, helyenként erős széllökésekkel.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt a D2-esen Malacka utáni ókút irányában a 14. kilométer szelvénynél. Az útszakaszt lezárták, Velke-Ellenvára irányában tudják elkerülni. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Szabadszóműves Páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullám hosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Szombati adásunk ismétlése szól, amelyben az egykori szepesi németek nyomába eredünk. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Akkor, amikor a monarchiának az államapparátusa felmondta a szolgálatot az első világháború végén, akkor a szepesi német polgárság az egyértelműen a csehszlovák aspirációkat elutasította, és kifejezetten a történelmi Magyarországnak a fenntartásában voltak érdekeltek. 1938. márciusában ugye bekövetkezik az Anschluss, amikor Ausztriát Németországhoz csatolják, és ennek olyan erős kihatása volt a szlovákiai németségre, tekintettel arra, hogy ugye Pozsony szomszédos lett a harmadik birodalommal, és ennek a gondolata sokakban egyrészt lelkesedést, de másokban pánikot is okozott. Például a szepesi német polgárság köreiben, és itt főleg az idősebb generációra gondolok. A szepesi németek esetében az az érdekes, hogy ők egy kettős kitelepítést éltek át.
0: A magyarokat sújtott deportálás és a lakosságcsere árnyékában ritkán esik szó a szepesi németekről, akikre szinte teljes körű kitelepítés várt a nácizmus legyőzésével. De vajon kik is voltak azok a néhai cipszerek? Vendégemmel, Czábocki Szabolcs történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai Társadalomtudományi Intézetének és a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársával az ő történetüket elevenítjük fel. A beszélgetésben egyebek mellett szó lesz arról, hogyan kerültek egymással szembe a nyelvi és etnikai megkülönböztetést felülíró cipszer polgári öntudatra büszke és lokálpatrióta szepesi apák és a kizárólagosságával tüntető egynyelvű nacionalizmus és a nemzeti szocializmus ideológiai örvényébe került fiaik. A stúdiónk vendége Czábocki Szabolcs történész. Üdvözlöm!
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kassai magyarként hogyan és mikor kezdett érdeklődni a szepesi németek sorsa iránt?
1: Amikor a mesterszakos szakdolgozatomat írtam még, hát ez 2017-19 között, én akkor egy szlovákiai magyar politikusnak, egy két világháború közötti szlovákiai magyar politikusnak az életpályájával foglalkoztam, és akkor, amikor Angyal Béla, illetve Simon Attilának a munkáiból mélyítettem el a tudásomat a két világháború közötti szlovákiai magyar politikáról, így feltűnt nekem az, hogy a korabeli ellenzéki magyar pártokkal koalícióban indult többször a szepesi német párt. És ezen a vonalon kezdtem el érdeklődni, hogy vajon egy német pártnak miért volt érdeke az, hogy mondjuk a magyar pártokkal együtt szövetkezni, illetve milyen haszna volt ebből. És minél mélyebbre mentem a kutatás terén, úgy éreztem, hogy ez teljesen túlmutat egy egyszerű pártpolitikai koalíción, illetve egy egyszeri alkun, tehát ennek mélyebb gyökerei vannak, és konkrétan társadalomtörténeti okai is vannak.
0: Ugyan ez nem egy portrébeszélgetés, de esetleg cipszerek is vannak a családfán?
1: Nem, egyáltalán, ezt itt le kell szögezzem, hogy nekem alapvetően szepesi kötődésem nincsen. Ez az érdeklődés pusztán inkább abból ered, hogy korábban előszeretettel túráztam a Magas-Tátrában, az Alacsony Tátrában, és hogyha még szóba lehet hozni akár Lőcsét, Iglót, Kézsmárkot, tehát ezeknek a városoknak a légköre lenyűgözött engem, és mindig is érdeklődtem ezeknek a városoknak tehát a régebbi társadalma iránt, hogy milyen emberek élhettek itt, és hogy milyen volt az önképük, meg a felfogásuk az életről, meg a világról.
0: Nos, innen folytatjuk, de ha megengedi, röviden bemutatnám hallgatóinknak. Czábocki Szabolcs történész Kassán született 1994-ben. Mesterdiplomáját és doktori oklevelét az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán szerezte. Disszertációs témájaként a szepesi német párt történetének feltárását választotta. Jelenleg a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai Társadalomtudományi Intézetének a munkatársa, valamint a Kassai Figyelő című havilap felelős szerkesztője. Szakmai érdeklődésének középpontjában a mai Szlovákia területén élő kisebbségi társadalmak 20. századi politikai politika és társadalom története áll. 2021-ben jelent meg ifjúság történeti kötete, Kék a sátram, recece, fejezetek a Csehszlovákiai Magyar Ifjúsági Klub mozgalom történetéből címmel. Emellett számos tanulmányt szentelt a cipszereknek is nevezett szepességi németek sorsának, de kassai lokálpatriótaként foglalkozik második Rákóczi Ferenc kultuszával is. Nos tehát, azt javaslom, utazzunk kicsit vissza a múltba. Hogy kerültek németek a Kárpát-medencének ebbe a szegletébe?
1: Hát, hogyha a szepesi németekről beszélünk, akkor vissza kell menjünk egészen a 12. és a 13. századig, amikor ezek a németek elsősorban hospesekként kerültek ide, tehát vendégekként, akiket az éppen aktuális magyar király kiváltságokkal ruházott fel, és a magyar királynak elsősorban a bányászati szaktudásuk miatt volt szüksége erre az adott népcsoportra, mivel a német-római császárság területén több olyan németajkú ember élt, aki ehhez európai szinten magas fokon értett. Tehát a szepességnek a múltját már akkor, amikor ezen a területen élnek a németek, annyiban színessé teszi a történetüket, ahogyan telnek az évtizedek, illetve évszázadok, hogy például a korabeli szepesi tájegységet a közigazgatási felosztás kicsit, hát hogy is mondjam, kicsit megzabolázza azért, mert 1412-ben, tehát akkor, amikor már a magyar királyságot fenyegette a török veszély, és luxemburgi Zsigmondnak szüksége volt anyagi erőforrásokra azért, hogy a déli végvárrendszert kialakítsa, ekkor ő zálogba nyújtotta Lengyelország számára a 16 szepesi várost, ez pontosabban 13 szepesi város volt, de ebből 3 váruradalom volt, és tulajdonképpen a magyar királyságon belül voltak olyan városok, amelyek alapvetően lengyel fennhatóság alatt voltak.
0: Majd és jó sokáig,
1: 1772-ig konkrétan Mária Terézia vásárolta, Mária Terézia uralkodása alatt vásárolták vissza, és hát egyébként ennek maradt nyoma is ugye a magyar irodalomban, hogy a Krúdi Gyulára gondolunk, akár a...
0: Bizony, ez az a vidék, ez az a régió.
1: Pontosan,
0: a Podolini kísértet.
1: A Podolini kísértet, és ott is ugye Krúdi is emlegeti a Lubomirskikat, meg a lengyel urakat, hogy még annak idején Iglón is, meg Podolinban is lengyel urak voltak, és igen, még hozzá kell tenni azt is, hogy ezeknek a lengyel fennhatóság alatt lévő városoknak a közigazgatási központja az Igló volt. És ez tekintettel arra, hogy ez a 350 év az eléggé nagy befolyást tud gyakorolni az embernek a mentalitására is, hogy hogyan fogja fel az autonomitást, illetve az, hogy milyen városban él. És Mária Terézia, amikor visszavásárolta ezeket a városokat, azért döntött úgy, hogy egy provinciát alakít ki itt, és ezt is Iglóról igazgatta egy külön megbízott.
0: Egyébként honnan van ez a megnevezés, hogy cipszer?
1: Hát a magának a területnek a megnevezése az a Skepúzia, és innen a Skepúziából ered tulajdonképpen maga a német cipsz, illetve a magyar szepes és a szlovák spis.
0: Ugye? Mit tudni a nyelvükről? Ez milyen német nyelv volt?
1: Maguk a szepesi németek, azok elsősorban itt szászokról beszélünk, tehát azok, akik a 12. és 13. században beérkeztek, ezek elsősorban Szászország területéről érkeztek, szóval a mai Drezda, illetve Lipcséhez közeli területről. Másrészt viszont, és ez egy ilyen kis érdekesség, hogy volt egy későbbi telepítés is a Szepesben, a 18. században, II. József idején, és akkor pedig a Dunajec mellett ilyen néhány falvat pedig svábok, baden-württembergi svábok telepedtek le, és ők is ugyanúgy egyébként, szóval ez a néhány kis falu a Dunajec mentén egészen úgy a második világháború végéig svábok laktak, és hozzá kell tenni, hogy az a tömb német terület, ami és ez alatt a Kézsmár környékére gondolok, szóval ők próbálták ezeket a kicsit oldalra eső Dunajec mentén falvakat is úgymond így integrálni a helyi német életbe.
0: Mit tudni arról, hogy voltak éppen mivel foglalkoztak, mivel telt egy német ajkú település mindennapja?
1: Ez attól függ, hogy éppen az adott német hol élt, mert nem volt mindegy az, hogy például az adott német ajkú ember falun élt, vagy városban. Tehát, hogyha mondjuk veszem a Kézsmár környéki németeket, akkor mondjuk egy tehát például egy kézsmárki polgár, az kereskedő lehetett, bankár, iparos, és ugye ez az az időszak még, amikor a kisiparosság is a virágkorát éri. De más
0: manufaktúrák.
1: Igen, viszont más arculatot mutatott például a Szepes Bélától északra található falvak, mint például Toporc, Maldúr, Busóc, ezek mind egyébként, tehát ezek mind olyan falvak, ahol 80-90%-os német többségű települések voltak, de ezek agrárius jellegű települések, tehát itt német kisgazdák éltek, volt néhány hektár földjük, és azt művelték, és a piacot pedig a városok jelentették, így például Szepes Béla, Kézsmárk, vagy délebre Poprád, és most ugye a Poprád völgyéről beszéltünk, de még lehet ezt színesíteni, mivel egy német sziget, külön német sziget volt, a Gölnitz folyó völgye, aminek a központja Gölnitz bánya volt, és itt elsősorban a németség már a nehéziparban volt foglalkoztatva. Hát például Gölnitz bányán volt egy neves család, az Antoni család, ők rendelkeztek egy saját vasgyárral Gölnitz bányán, ahol elsősorban láncokat készítettek, és ott is németek éltek, de a Gölnitz folyó mentén található falvak is, mint például Szepesremete, Svedlér, vagy Merény. Merény az érdekes, mert Merénynek a neve az egy monarchiabeli magyarosításból ered, de talán a úgymond a történelmi neve az Wagenrüssel, vagy a szlovák Vondrisel, mert itt elsősorban németek, illetve szlovákok éltek. Szóval ezeken a településeken a fafeldolgozás és szintén a bányászat, vagy a nehézipar volt az, ami tehát inkább jellemző volt.
0: Ha a térséget tágabb keretek közt szemléljük, akkor ugye németek vagy német származékok máshogy is éltek az a szélesebben vett régióban, vegyük csak a Pressburgereket, de ott voltak a nyitrabányai német telepesek, és jó szó ez az esetükben. Tartották egymással a kapcsolatot? Csak ide akartam kiukadni.
1: Igen, hát a Trianon előtt tulajdonképpen így a történelmi Magyarország északi területén található német nyelvszigetek kevéssé tartották egymással a kapcsolatot, mivel az így az északi területek tekintettel arra, hogy úgymond peremterületeknek tekinthetők, elsősorban a centrum felé irányultak, legalábbis a városok, hogyha belegondolunk például Kassába vagy Pozsonyba is, tehát elsősorban, hogyha kulturális értelembe vesszük, inkább Budapest felé orientálódtak.
0: És most egy nagyot ugortunk az időben, már nem luxemburgi Zsigmond korában.
1: Igen, ez most tulajdonképpen az 1880-90-es évek, illetve a századforduló időszaka, és ezért is volt az, hogy tulajdonképpen így, tehát az északi megyékben maga a közlekedési infrastruktúra sem épült ki még olyan mértékben, ahogyan azt például ma tapasztaljuk. Tehát mert elsősorban a vasút a központ felé irányult, Budapest felé, és aztán a későbbiekben Csehszlovákiában ez tehát sok erőfeszítést ölt bele abba a korabeli csehszlovák állam, hogy kialakítson egy ilyen nyugat-kelet irányú infrastruktúrát szemben az észak-délivel szemben. Szóval így egy szó, mint száz, a pozsonyi, a hauerlandi, illetve a szepesi németek így kevéssé voltak egymással kapcsolatban.
0: Hauerland ugye az a nyitrabánya
1: környéke. Igen. A Hauerland egyébként ez a név, ez a megnevezés, ez onnan kapja a nevét, hogy a nyitrabányai, németprónai, illetve körmöcbánya környéki településeknek a német megfelelői rendelkeznek, tehát a végződésük a haura végződik, ami elsősorban azt jelenti, hogy valamit törni vagy zúzni, és az etimológia alapján ez könnyen kikövetkeztethető abból, hogy a bányászatra utal, vagy a fafeldolgozásra. Aha. Szóval itt is egy bányavidékről beszélünk alapvetően.
0: De hát akkor a Pressburgerek, a hauerlandiak, illetve hát a szepesi szászok, németek között nem volt élénk kapcsolat.
1: Nem igazán, és aztán később már Csehszlovákiában voltak politikai mozgalmak, amelyek arra törekedtek, hogy megteremteni ezt az együvé tartozásnak a tudatát.
0: Eddig még eljutunk, de maradjunk még pillanatra a történelmi Magyarország területén. Milyen volt az együttélésük a környező lakossággal, illetve mi jellemezte az identitásukat? Mennyire szabdalta, mert a jelek szerint aligha valamiféle etnikai, nemzeti szempont, vagy mennyire határozta meg etnikai, vagy nemzeti szempont, de kezdjük először a lakosság, a környező lakossággal való viszonyukról.
1: Hát Szepes annyiban különleges, hogyha németajkú polgárságról beszélünk, hogyha például Poprád, Kézsmárk és Gönic bányáról beszélünk, de akár még Lőcse vagy Igló. Tehát ezekben a városokban a polgárságnak erős gazdasági potenciája volt. Itt gondolok arra, hogy a helyi polgárság alapvetően magyar és német ajkú volt, és ők voltak azok, akiknek a tulajdonában voltak a bankok, a gyárak, és stb. És hozzá kell tenni azt is, hogy ez a polgárság tekintettel arra, hogy a magyar és a német volt a két az a nyelv, amely társadalmi mobilitást biztosított az emberek számára a monarchiában. Tehát ebből adódóan a szepesi polgárság előnyös pozíciókra tudott szert tenni a történelmi Magyarországon, akár az adminisztrációban, vagy az államigazgatásban.
0: Tehát ők a magyarosítást pozitívan élték meg, ha vonhatunk ilyen mérleket.
1: Volt, aki igen, volt, aki nem. De szóval ezzel kapcsolatban is voltak már a monarchiában, tehát különböző nézőpontok. Tehát például volt egy olyan egyébként evangélikus lelkész, és egyben ilyen történésznek is mondható, Samuel Weber, aki már a századforduló idején hamarabb a szepesi németeknek az, tehát ő úgy próbálta megközelíteni már etnikai szemszögből, hogy de egyébként mi németek vagyunk, de közben pedig voltak olyan polgárok így a századforduló idején, akik magyarosították a nevüket, de volt olyan, aki, hogy megmaradt a német nevénél, viszont nagyon kötődött a magyar állameszmének a gondolatához, tekintettel arra, hogy hálás volt úgymond a magyar államigazgatásnak azért, hogy jó pozíciókra tudott szert tenni, hogy jó megélhetést tudott teremteni. Szóval a monarchia idején is voltak különböző példák, de az tény, hogy akkor, amikor a monarchiának az államapparátusa felmondta a szolgálatot az első világháború végén, akkor a szepesi német polgárság az egyértelműen a csehszlovák aspirációkat elutasította, és kifejezetten a történelmi Magyarországnak a fenntartásában voltak érdekeltek.
0: Az előbb is utak kérdésemet még azzal egészíteném ki, hogy készülve a beszélgetésre olvastam a tanulmányait, és abban úgy fogalmaz, hogy ami ezt a bizonyos cipszer polgári öntudatot illeti, hogy az ő lokál patriotizmusuk nem tűrt semmiféle, vagy egy ideig nem tűrt ilyen nyelvi etnikai megkülönböztetést, hogy ez milyen érdekes vonása a szepességi németeknek.
1: Ez egyébként azért is van, mert még így szorosan, tehát 1918 előtt ez a terület etnikailag sokszínű. Tehát itt, hogyha akár még a Poprád völgyét is veszem, a városokban is élnek. Tehát itt főleg egyébként a régiót, hogyha fel kellene osztani nyelvileg, akkor inkább, tehát már 50%-nál több szlovák él, tekintettel arra, hogyha így földrajzilag elhelyezzük, hogy van a Poprád folyóvölgye, ugye Kézsmárk központtal, és van a Gölnic folyóvölgye, Gölnic bánya központtal, és a közte lévő terület, itt gondolok Lőcse, Igló, Szepes-Olaszi, meg Szepes-Váralja környéke, tehát ezek nemesi uradalmak voltak, ahol rengeteg szlovák mezőgazdasági munkás is dolgozott, így például a csáki uradalmon, meg stb. Szóval a szlovák ajkúak többségben voltak a vármegyében, már így a századforduló idején, és őket követte a német ajkúak száma, de persze most így, ezt most úgy beszélek erről, hogy a népszámlálásból kiindulva, tehát aztán, hogy most kinek milyen nyelvi lojalitásai voltak, az már, tehát az még jobban torzítja ezt a képet, és ezért is tartom fontosnak egyébként, hogyha mondjuk megközelítjük ezt a régiót, nem szabad csak a nyelvet számba venni, hanem fontos megfigyelni azt, hogy az adott illető milyen társadalmi háttérrel rendelkezik. Tehát lehet, kicsit elkalandoztam
0: most. Csak nyugodtan.
1: Szóval Szóval én ezt kifejezetten fontosnak tartom, hogy a társadalmi hátterét az illetőnek megvizsgálni Szepes esetében. Meg hát hozzá kell tenni, hogy a mindennapokban, mondjuk rá Kézsmárkon, hogyha piacon jár az ember, akkoriban, tehát a háromnyelvűség az kifejezetten jellemző volt ebben az időben, és kifejezetten, tehát praktikus okok miatt kellett ez. És az az érdekes, hogy aztán a két világháború között már így, tehát közvetlenül a konszolidáció időszakában már így 1920-21 idején még volt egy olyan szervezet Kézsmárkon, ami elsősorban a szepesi kisgazdák érdekeit akarta képviselni, de nemzetiségi különbségtől függetlenül, mert attól függetlenül, hogy volt egy német elnöke, az alelnökök szlovákok voltak. Tehát ezek olyan szlovák gazdák voltak, akik aztán később, tehát ilyen volt például a kézsmárki Martin Longa, aki később a nemzetgyűlés képviselő is lett.
0: Már említetted, de akkor fejtsük is ki, hogy hogyan élték meg az impériumváltást, hogyan fogadták 1918-at is, ami utána jött?
1: Tehát 1918 októberében, már az őszi rózsás forradalom előtt Kézsmárk városi tanácsa megfogalmaz egy levelet azzal kapcsolatban, amit le akarják szögezni, hogy azok az aggasztó hírek, hogy szeretnének Prága központtal rétrehozni egy csehszlovák államot, ők azt teljes mértékben elutasítják. És az őszi rózsás forradalom kirobbanása után, illetve tehát annak győzelme, majd a független Magyarország létrejötte, ugye Károly Mihály kormánya révén, ebben az időben a szepesi német polgárság főleg Kézsmárkon mozgolódik, és proklamáció után így próbálják hangsúlyozni, hogy ők a történelmi Magyarországnak a keretén belül képzelik el a jövőjüket. Majd 1918 novembere folyamán így előkerül a helyi hetilapban, a Carpathian Postban egy cikk, amit egy korábbi országgyűlési képviselő, Kéler Tibor fogalmazott meg, az ő vízióját egy szepesi köztársaságról. Tehát ezt az államot kifejezetten úgy képzelte el, hogy ez az állam nem lesz Csehszlovákia része egyrészt, másrészt pedig úgy képzelte el, hogy rendben a csehszlovák hadak végigvonulhatnak a felvidéki területeken, de ez az állam továbbiakban is Magyarország része marad. Úgymond Magyarország kondomíniumaként fog funkcionálni, és mondjuk ezt alapvetően fantazmagóriának tartom már, hogy önellátóként is képzelte el ezt az államot, hogy elsősorban a szepesi ipar, illetve az idegenforgalom révén egy ilyen kis svájcszerű államot fognak működtetni ott. Ennek az államnak a létrehozása, illetve ez a kísérlet végül elbukott.
0: Végül is a Cipszár Republik csak egy újságcikk erejéig.
1: Igen. Élt. Hát igen, de az, hogy a korabeli magyar kormánynak egyébként az egyik képviselőjével, Jászi Oszkárral egyébként ők kontaktusban voltak, szóval például Kéler Tibor mellett Hefti Gyula Andor nevét is el kell itt mondani, aki szintén támogatta Kélert ebben az ötletében. Hozzá kell tenni, hogy Hefti volt a Carpathian Postnak a szerkesztője is ebben az időben, szóval ő komoly, hogy is mondjam, propaganda munkát is folytatott azért, hogy ezt az eszmét elfogadtassa a szepesi közvéleménnyel. De az az igazság, hogy akkor, amikor ők ki akarták ezt az államot kiáltani, nem rendelkeztek igazán a szepesi embereknek a támogatásával, mert irreálisnak tartották, hogy ezt az államot így, tehát hogy fenn lehet tartani egyáltalán. És hát végül 1918. december első felében vonult be a csehszlovák hadsereg szepesség területére.
0: És aztán végül is hogyan alakult az együttműködés a csehszlovák adminisztrációval?
1: 1919 folyamán ugye bevonul a csehszlovák hadsereg, és már kezdik kiépíteni a csehszlovák adminisztrációt. Így például ekkoriban a szepesi ispán, az Ján Ruman, aki később aztán Kassán vezeti a Kassa megyét. Ján Rumannal a kapcsolatuk egyébként, tehát viszonylag pozitív volt, mert Román egy liptói származású illető volt, nem is, tehát nem messze származik Szepestől, és ő tisztában volt ennek a területnek a nyelvi sokszínűségével, illetve a hagyományaival is, és ő próbált együttműködni is egyébként a helyi német polgársággal, és ebben az időben, hogyha politikai mozgalomról kell beszélni, a Késmárki Szociáldemokrata Párt volt az, akik tárgyaltak Rumánnal, és próbálták a Késmárki németségnek, de nem csak a Késmárki, hanem úgy unblock a szepesi németségnek az érdekeit artikulálni a csehszlovák hatalom irányában. Tehát ilyen volt például, hogy létrehozni a német evangélikus esperességeket, tehát hogy voltak ötleteik arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene az egyházi ügyeket intézni, nyelvhasználati jogokat kérvényeztek, és ugye mivel a hadsereg, amikor a hadsereg beérkezett, akkor leszették a német táblákat, kérvényezték azt, hogy visszahelyezzék azokat a német táblákat. De, és ami az érdekes, hogy már 19-20 környékén volt olyan követelés is, hogy a magyar nyelvű oktatást visszaállítani. Tehát, hogy, és ebben is leledzik tulajdonképpen ez a hungarus öntudat a szepesi német polgárságnál, hogy a magyar nyelvben ők, tehát a jólétüket szimbolizálta, és egy olyan életet, amit, tehát, hogy pozitívan értékeltek.
0: Czábocki Szabolcs történésszel beszélgetek a szepesi németekről. Szóba került a beszélgetés egy korábbi pontján, hogy Budapest volt számukra valamiféle origó, és hogy ahhoz viszonyították önmagukat is, és a régió lakosságához fűződő viszonyukat is annak a tükrében látták, de hogy amikor ez a lehetőség megszűnt, hogy Budapest többé nem töltötte már be ezt a centrum szerepet, akkor olvastam a tanulmányában, hogy a fiatalok prágai és brüni egyetemeken folytatták a tanulmányaikat. Ez milyen változást hozott az identitásukban, illetve az önazonosságukban idővel?
1: Hát igen, ez a körülmény, hogy Prágát és Brünt választották, az egyrészt amiatt is volt, mert a korabeli csehszlovák oktatásügy a magyar diplomáknak a honosítását nem tette lehetővé. Másrészt pedig hát ugye akkor ez jelentette a belföldet, és Prágának meg Brünnek az egyetemi hagyományai miatt is, tehát vonzó alternatívát jelentett a szepesi német polgárok fiai, lányai számára, és hát ami egy nagy benyomást keltett ezekben a fiatalokban, az elsősorban az, hogy ugye ezek, tehát Prága és Brünn, illetve Csehország, az egy olyan terület volt, ahol nem csak csehek, hanem németek is éltek még ekkoriban, a szudéta németek, méghozzá nem is akármennyien, ilyen több mint 3 milliós kisebbségről van szó, és az első csehszlovák köztársaságban ez is érdekes, hogy akkor, amikor ezek a szlovákiai német nyelvszigeteken ennek a realizálása, hogy tulajdonképpen nekik, ők egy országban élnek a szudéta németekkel, ugyanazt a nyelvet beszélik, viszont teljesen más, hogy állnak hozzá ahhoz a kérdéshez, hogy mit jelent németnek lenni.
0: A németségükhöz.
1: Igen. Tehát, hogy a szudéta németeknek teljesen más megközelítésük volt ahhoz, hogy mondjuk rá, mit jelent számukra a németség, és pláne azoknak a diákoknak, akik már Prágába vagy Brünnben tanultak ebben az időszakban.
0: Egyébként pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ugye éltek maguk között addig szepességben, nagyon még a Pressburgerekkel se foglalkoztak, a nyitrabányaiakkal se foglalkoztak, és egyszer csak egy olyan országban találták magukat, ahol bő 3 milliósra bővült ki a német kisebbség.
1: Igen. Igen, így van. És ebben még az az érdekes, hogy már akkor így 1920-ban, amikor így Csehszlovákia helyzete a nemzetközi térben fokozatosan konszolidálódik, a szepesi németek nem csak tehát például a szlovákiai magyarokkal vették fel a kapcsolatot, mármint a formálódó kisebbségi pártokkal, hanem a szudéta német ellenzékkel is felvették a kapcsolatot. Tehát ilyen volt például Gustav Peters vagy Rudolf Rodmann von Adenauer, tehát akik ebben az időben a német nemzeti pártot vezették, meg alapították Csehszlovákiában, tehát az említett Hefti Gyula Andor velük is tárgyalt, és ebben ez az érdekes, hogy például a szepesi németeknek, de úgy eleve akár a pozsonyi, meg a hauerlandi németeknek is, de talán inkább a pozsonyi németeknek, tehát hogy több vasat tartottak a tűzben, és ez azért is mondható el, mert 1920 után Szlovákiában egyedül Pozsonyban létesítettek a szudéta német pártok saját pártfiókokat. Tehát máshol alapvetően a szudéta német pártoknak ilyen, mint a keresztény szocialista párt, vagy az a kisgazdák szövetsége, tehát ez a Bundeslandwirte, tehát alapvetően a szudéta német pártoknak más német nyelvszigeteken nem volt ilyen fiók pártjuk.
0: Ha már többször szóba került, és már szót ejtett a szociáldemokrata szepesi német pártról, hogy alakult ez a politikai önszerveződésük? Ugye volt egy Cipszer nemzeti német párt, de aztán lett egy kárpáti német párt. Milyen viszony volt ezek között?
1: Tehát akkor kezdem a Késmárki szociáldemokrata párttal. Ezt egy nyomdász hozta létre egyébként, aki a Kárpáten Poszt heti lapnak volt a tulajdonosa, Theodor Sauter, akiben az az érdekes, hogy neki az édesapja még a német területekről vándorolt be Szepességre.
0: Lehet, hogy a vándorlás folyamatos volt? Tehát, hogy nem csak 12.-13. században érkeztek, hanem utólag
1: ez is. Ez főleg egyébként
0: is
1: a monarchia idején megfigyelhető, de és ez elsősorban tehát gazdasági illetőségű vándorlás volt. Tehát ez
0: gazdasági migráció.
1: Igen, pontosan. A német területekről többen, és ez nem csak Szepességre vonatkozik, ez akár Erdélyre is vonatkozik a szász területekre. Szóval többen lehetőséget láttak abban, hogyha átvándorolnak a monarchiába, és úgymond saját bizniszt indítanak ott, mert ott megtalálták azt a piaci rést, amivel lehet érvényesülni, és például ilyen volt egyrészt Paul Sauter, aki nyomdát alapított, és aztán az ő fia vitte tovább Késmárkon, de ilyen volt a régió egyik legfontosabb iparosa, Karl Wein, vagy Wein Károly, aki Ólublón textilüzemet alapított, amit aztán átvitt Késmárkra.
0: És még volt a vasgyáros.
1: És igen, a Solcok, igen. Tehát például Karl Wein, meg Sauteréknek az esete is bizonyítja ezt, tehát, hogy megtalálták a monarchián belül azt a piaci rést, amivel el lehet indítani a saját bizniszüket is. Az az érdekes, hogy Karl Wein, tehát ő eredetileg német területről származott, de neki, tehát nem, ő nem csinált ügyet abból, ha mondjuk az ő nevét magyarul írták le, tehát sőt, ő tulajdonképpen ő profitált is a monarchiának a berendezkedése idején, és Csehszlovákiában az ő tulajdonában voltak a szepességi banknak a részvényei. Tehát a szepességi bank az tulajdonképpen a Késmárki német polgárság egy fontos bankszervezete volt.
0: Na, mielőtt folytatnánk a közben elengedett témánkat a politikai önszerveződésükről, talán érdemes visszaugornunk oda, hogy ezek a diákok, ezek a fiatalok,
1: igen,
0: elkerültek Prágába és Brünnbe, és ott nem csak az egyetemi tanulmányaikkal találkoztak, hanem a szudéta német tanáraiknak, társaiknak köszönhetően önnön németségükre is ráébredtek, és innentől akkor átadom önnek a szót, és ez bizonyos értelemben generációs törést okozott a szepességi németek körében, mert hogy az apák, nagyapák inkább, ha nem is magyar érzelműek voltak, de az identitásukat inkább lokálpatriotizmusként élték meg, addig a fiak és az unokák már bősz német öntudattal tértek meg Csehországból.
1: Igen, ez pontosan így van. Tehát ez azért is történt, mert azok a szepesi német diákok, akik létrehozták Prágában vagy Brünnben a saját diákegyleteiket, mert ez is érdekes, tehát a maguk a szepesi német diákok külön szepesi német egyleteket hoztak létre, nem, alapvetően nem is csatlakoztak, vagy inkább együttműködtek a szudéta német diák szervezetekkel, de nekik meg volt a sajátjuk.
0: Hogy tehát ők a szepesi németek.
1: Igen, pontosan. Tehát ez, hogy létrehoztak olyan szervezeteket, amelyekben ki is emelték, hogy ők Cipszer, tehát hogy Cipszer németek. Viszont azt hangsúlyozni kell, hogy ezeknek az egyleteknek a vezetői, és ilyen volt például Aurel Emerici, aki Ménhárdi származású, később birodalomtörténész lett, ilyen volt Friedrich Gretzmacher, vagy még annak idején egy idősebb úrral egyszer készítettem egy interjút, akinek volt családi kötődése, és erre a Friedrich Gretzmacherre még úgy emlékszik, hogy az ő nagyszülei még Frici bácsiként hivatkoztak rá, de hogy mondta is, hogy például Frici bácsi már kifejezetten csak ilyen kemény vonalas németnek vallotta magát, hogy egy szóba sem jöhetett az, hogy ő magyar, vagy ilyesmi. Tehát ezek a fiatalok ráébredtek arra, illetve hogy ráeszméltek arra, hogyha ők szeretnék mozgósítani a szlovákiai németséget, és ők már alapvetően szlovákiai németségben gondolkodtak, tekintettel arra, hogy a nyelvhasználati jogokat a népszámlálások értékéhez kötötték Csehszlovákiában. Tehát fontos volt, hogy minél több embert mozgósítani, úgymond a nemzeti ügynek, vagy a német ügynek.
0: És ezt már a hagyományos lokálpatriotizmussal nem tudták kivitelezni. Ezért kellett az etnikai identitás hangsúlyozása.
1: Igen, és ezeknek a diákoknak ez az etnikai identitás, ez az volt, hogy mi az úgynevezett Volksgemeinschafthoz tartozunk.
0: Ez a német
1: népközösség.
0: Igen,
1: a német népközösség, hogy nem számít az, hogy ki milyen háttérrel rendelkezik, és igen, ennek volt egy szociális vetülete is, tehát hogy nem számít az, hogy most a német az polgár vagy munkás, de ugyanúgy német, és az egységes német népközösséghez tartozik, sőt, függetlenül attól, hogy most milyen területen él. És a Volksgemeinschaftnak az eszméje az összehozta, egy alapra helyezte a szudéta német érdeket a szlovákiai német érdekkel.
0: És ezeknek a bizonyos diákegyleteknek komoly katalizátor szerepük volt ebben, ami részben annak is köszönhető, hogy a német, hogy hívták őket, Burschenschaft mintájára alakultak, és hát megvan a maguk múltja a Burschenschaftoknak, tehát hogy nem túl dicső egyébként, szóval, hogy ezt követően hogyan alakult a szudéta németekhez fűződő viszony? Gondolom felélénkültek valahogy a kapcsolatok.
1: Kezdem az egyesületi élettel. A szudéta németek egyik legfontosabb egyesülete a két világháború közötti Csehszlovákiában a Deutscher Kulturverband volt. Ez a durván lefordítva német kulturális szövetség, amit 1919-ben hoztak létre, és ez volt a Deutscher Schulvereinnak a jogutódja, ami még anno a monarchiában elsősorban a német iskolahálózatnak a kiépítésével, illetve finanszírozásával, támogatásával foglalkozott. És a Kulturverband a Szepességben, illetve hogy unblock Szlovákia területén úgy 1920-tól kezdve jelenik meg. Tehát a Kulturverbandnak megvannak a saját helyi egyletei Pozsonyban, a Hauerlandon és fokozatosan a Szepességben egyébként 20, ha jól emlékszem, 22-től kezdve hozzák létre az első helyi szervezeteket, és hát ennek fontos szerepe volt abban, hogy például, hogyha van egy kis település, ahol van egy evangélikus egyházi népiskola, ami német tannyelvű, hogyha nincs tanár, már pedig ebben az időszakban káderhiány volt a Szepességen, tekintettel arra, hogy akkor, amikor bevonult a csehszlovák hadsereg, többen Magyarországra menekültek, vagy máshová. Tehát azok, akik korábban, még 1918 előtt magyar állami közalkalmazottak voltak, azok közül többen Magyarországra menekültek. És hogyha például volt egy ilyen német tannyelvű népiskola, akkor a Kulturverbandnak az volt a szerepe, hogy küldött oda tanárt. Tehát, hogy biztosított szudéta németek számára ilyen állásközvetítési lehetőséget is. Ez volt az egyik szerepe, a másik pedig ez a kulturális élet, hogy például szerveztek dalköröket, amatőr színjátszást, és ezen a téren még fontos szerepe volt az úgynevezett Wandervogel mozgalomnak.
0: Vándormadár?
1: Igen, pontosan. De ezek is egyetemista diákok voltak, akik minden nyáron úgymond vándoroltak egy-egy német nyelvszigetre, és tulajdonképpen a helyi gyerekeket oktatták német nyelvre, a német irodalomra, színjátszókört szerveztek velük, és ehhez hasonló tevékenységeket folytattak. És a Kulturverband mellett még megemlíthető például a Turnverein, ez a torna egylet, aminek a szerepe hát aztán eléggé, hogy is mondjam, eléggé élénk politikai vonalat kezdett el
0: követni. Finoman szólva, ugye az önvédelmi alakulatok pontosan, alapjait igen. képezték. Eddig még eljutunk, de mit szólt mindenhez a csehszlovák kormányzat, hogy a németekben így feszül a, vagy dagadozik ez a bizonyos nemzeti büszkeség, és hogy szerveződnek?
1: Hát ez is attól függ, mert hogy tehát a maga a szudéta német társadalom, meg a szlovákiai német társadalom is ott a nyelvszigeteken, tehát heterogén volt. És voltak, tehát a szudéta németek körében is, hogyha politikai mozgalmakat vesszük, voltak olyan mozgalmak, amelyek
0: és végre kanyarodjunk is majd vissza a szepesi német politikai mozgalmakhoz.
1: Tehát, hogy a szudéta németek körében voltak olyanok, akik teljesen elutasították az együttműködést a prágai kormányzattal, viszont voltak olyanok, akik, és ez főként már a 23 után, hogy voltak olyan pártok, amelyek ráeszméltek arra, hogyha ők valamilyen szintű kisebbségi, tehát a kisebbségi életben előnyöket akarnak biztosítani a németség számára, akkor elengedhetetlen, hogy valamilyen alkukat tudjanak kötni a kormányzattal.
0: Sőt, koalíciós párt is lát, ugye melyik is?
1: Így van, kettő konkrétan, a Bundeslandwirte, ez a gazdák szövetsége, illetve a német keresztény szocialista néppárt. Tehát ez 1926-tól ez a két párt belép a kormányba, az Antonín Švehla által vezetett kormányba. Erre úgy is hivatkoznak, hogy az úgynevezett úri koalíció volt. Ezt azért hívják úri koalíciónak, mert a korábbi csehszlovák kormányokban mindig helyet foglalt a csehszlovák szociáldemokrata munkáspárt, viszont Švehla úgy döntött, hogy ő létrehoz egy jobboldali koalíciót, együttműködve a kisebbségekkel, és kizárta a baloldali pártokat.
0: És nem lehet, hogy a csehszlovák kormányzatban valami olyasmi bujkált, hogy inkább németnek érezzék magukat, mint sem inkább magyarnak, mint a múltban?
1: Volt erről is szó egyébként, és ebben az az érdekes, hogy ez területi szempontból oszlik meg, hogy a csehszlovák kormányzatnak mi volt az érdeke. Tehát, hogy például Szlovákia esetében tekintettel arra, hogy továbbra is egy tehát potenciális veszélyként tekintett Csehszlovákia Magyarországra a revíziós érdekeltség miatt. Ezért Szlovákiában tehát előnyöket biztosított a csehszlovák adminisztráció, hogyha például a Kulturverband bármit is akart szervezni. Tehát hogy az, hogy támogatták volna, az lehet, hogy erős szó, de inkább egy ilyen hallgatólagos beleegyezés volt így a csehszlovák államhatalom részéről, hogy ezt a német kulturális életet nyugodtan folytassátok itt Pozsonyban, Szepességen, Hauerlandon, hogy ez nagyon jó, de Csehországban, meg Morvaországban ezzel szemben a németeket próbálták visszaszorítani a csehek. Tehát, hogy volt egy ilyen területi különbség abban, hogy a csehszlovák államhatalom milyen kisebbségpolitikát folytatott.
0: És minden esetre az a hagyományos cipszer öntudat, ez előbb-utóbb szembe találta magát a kárpáti német nemzeti büszkeséggel, és ez az, amit tükröz az a sokat emlegetett párt struktúra is, ugye?
1: Igen, igen. Hát a kárpáti német párt az tulajdonképpen a szepesi német pártból alakult meg, tehát egy kisebb csoport kivált ebből a pártból, és ez az elégedetlenség is, tehát visszakanyarodhatunk pont ehhez az úri koalícióhoz, mert amikor ez a koalíció létrejön, előtte a Magyar Nemzeti Párt elnöke, Szent Iváni József próbál tárgyalni, hogy esetleg a Magyar Nemzeti Párt is belépne a koalícióba, és Szent Iváni Józsefnek az egyik politikai szövetségese volt Andor Nics, vagy Nics Andor, aki a Szepesi Német Pártnak a vezetője volt. Tehát Nics és Szent Iváni a korszakban végig, tehát ők együttműködnek. És alapvetően hasonló...
0: Ők voltak osztálytársak?
1: Igen, egy évig a Kézsmárki Evangélikus Líceumban ők osztálytársak voltak. Az, hogy most ez mennyire befolyásolta az, hogy ők politikai szövetségesek lettek, azt nem tudom, viszont az biztos, hogy a politikai elképzeléseik az teljesen hasonló volt. Tehát ők mindketten abban voltak érdekeltek, hogy egyrészt kisgazdákat kell megszólítani, tekintettel arra, hogy mindketten mezőgazdasági szakemberek voltak, Andornics pláne, és úgy gondolták, hogy ahhoz, hogy mozgósítsák a magyarokat, illetve a szepesi németeket, ahhoz az kell, hogy jólétet teremteni a kisgazdák számára, és jólétet csak úgy fogunk teremteni, hogyha valamilyen szinten együttműködünk a csehszlovák kormánnyal azért, hogy olcsóbb hiteleket biztosítani, vagy szövetkezeti ügyekben elősegíteni, hogy előnyösebb helyzetbe kerüljenek a kisgazdák. De például felröppent olyan hír is ebben az időszakban, 26-ban, hogy Andornics akár közélelmézési miniszter is.
0: Mert hogy agrárszakember volt egyébként.
1: Igen, pontosan.
0: TSZ-ben dolgozott agronómusként, jól tudom?
1: Igen,
0: a háborút
1: később.
0: Követően?
1: Igen.
0: Mindenesetre ő ideje korán háttérbe szorult, még a két világháború között, illetve hogy közeledett a második világháború, és ha már említettük ezeket az önvédelmi alakulatokat, ezeknek az alapját képezték egyebek mellett azok a bizonyos tornaegyletek, vagy hogy is hívták őket annak
1: idején? Ugye ezeknek a tornaegyleteknek a szerepe az főleg így 37-38 idején eléggé agresszívvá válik, és magát a nyilvánosságnak a tereit is eléggé leuralják. Tehát az, hogy a szepesi német párt, illetve aztán a kárpáti német párt, ezek egymás természetes riválisai voltak, de elsősorban azért, mert teljesen más alapról indulnak el. Tehát a szepesi német párt egy kifejezetten egyrészt magyar barát, másrészt lokálpatrióta irányultságú, és abban volt érdekelt, hogy a szepesi német polgárságnak a pozícióit megőrizze a szepességen a csehszlovák nacionalizmussal szemben. És ebben szövetségesei voltak a szlovákiai magyar pártok. A kárpáti német párt viszont az már a Volksgemeinschaft alapú politikát folytatta, abban gondolkodtak, hogy tulajdonképpen a szlovákiai németség az egy egységes népközösség, tehát attól függetlenül, hogy teljesen más szocializálódáson mentek keresztül ezek a német ajkú emberek, ők egy közösséget alkotnak, és együtt kell működniük a szudéta németséggel. És a Deutscher Turnverein is, ezek a tornaegyletek ebben az időszakban, 37-38 idején a kárpáti német párt befolyása alatt állnak, ami ekkor már kifejezetten hitlerista és nemzeti szocialista irányt képviselnek, és a müncheni egyezmény után, illetve a 38. október 6-a után, miután kikiáltották Szlovákia autonómiáját, ezt követően ezek szolgáltatták az alapot az úgynevezett FS-eknek a létrehozására, a Freiwillige Schutzstaffeleknek a létrehozására, amelyek tulajdonképpen hasonló szerepet játszottak, tehát hasonló szerepet töltöttek be, mint a Hlinka gárdisták a 38, illetve 44 között.
0: És aztán amelyeket ugye az SS kötelékébe soroltak
1: időben.
0: Ugye ön a két világháború közti időszakra koncentrál, ezért most kicsit ismeretlen terepre lépünk, de végül is hogyan, mennyire hatott át a nemzeti szocialista, nehezen illik ide az a szó, hogy gondolat vagy eszmeiség, de most jobb hiány éljünk ezzel, vagy ez a nemzeti szocialista ragály a szepesi németeket.
1: Az az érdekes, hogyha vesszük például 1938-at, 1938 márciusában ugye bekövetkezik az Anschluss, amikor Ausztriát Németországhoz csatolják, és ennek olyan erős kihatása volt a szlovákiai németségre, tekintettel arra, hogy ugye Pozsony szomszédos lett a harmadik birodalommal, és ennek a gondolata sokakban egyrészt lelkesedést, de másokban pánikot is okozott. Például a szepesi német polgárság köreiben, és itt főleg az idősebb generációra gondolok, akik számára a monarchia beli élet az nosztalgikus volt, ők pánikoltak alapvetően, és úgy érezték, hogy a nemzeti szocializmus az a saját fiaikat ragadta el tőlük. Ezzel szemben a fiatalok, ők közreműködtek ezekben a tornaegyletekben, és felvonulásokat, táborokat szerveztek ahol gyakran a horogkeresztes zászló is előkerült. És ez elsősorban a Volksgemeinschaftnak a gondolatából is eredt az, hogy ők úgy érezték, hogy az apjukkal szemben ők tisztában vannak a kornak a valóságával. Tehát úgy érezték, hogy ők a jövő, és a haladást ezzel az eszmeiséggel kötötték össze, ami hát végül teljesen, tehát főleg már 38-39-től erőszakba torkollott.
0: Így jutunk el a kitelepítésig, ugye ez 46, éppen 80 éve zajlott. Gyakorlatilag eltűntek a szepesi németek, bár azért még ma is élnek a leszármazottaik ők. Mi módon, arról mit tudni, hogy minek köszönhetően élték túl ezt az időszakot, illetve maradhattak?
1: Az az érdekes, a szepesi németek esetében az az érdekes, hogy ők egy kettős kitelepítést éltek át, azért, mert akkor, amikor közeledett a front már Szlovákia területére, tehát most 44 őszéről, illetve teléről beszélünk, Franz Karmazin, aki a német pártnak az elnöke volt, ő, illetve Heinrich Himmler, ugye az SS-nek a vezetője, elrendelték, hogy a Szlovákia területén élő német népcsoportokat ki kell telepíteni, úgymond meg kell menteni őket a vörös hadsereg elől, és mivel a szepesség esett a legkeletebbre, ez volt az első terület, amit úgymond evakuáltak. És innen majdhogy nem 20-25 ezer embert evakuáltak, és az utolsó transport az 1945. január végén indult el Poprádról, és ezeket az embereket mind a szudétákra telepítették ki. Miután átvonult már teljesen a front, szóval most ilyen 1945 tavaszán járunk már, április-május, többen úgy döntöttek, hogy hazafelé veszik az irányt, és azzal kellett szembesülniük, hogy már a házuk, az ingóságaik, azok már más tulajdonában vannak. Tehát, hogy a falvakon is már mások lakják a házaikat. És ezt követően, miután véget ért a háború, ezekkel az emberekkel, akik nem rendelkeztek saját ingatlannal, tulajdonképpen munkatáborokba zárják a szepesség területén, és ők azok, akik a háborús károkat, illetve amikor a háború után az újjáépítés történik, akkor javarészt velük is végeztetik el ezt a munkát, és már ez az az időszak, amikor egyrészt a kassai kormányprogramot kihirdetik, majd Edvard Beneš dekrétumait, és tulajdonképpen a dekrétumok keretein belül történik meg a teljes kitelepítésük.
0: És csak röviden, hogy ne maradjon el varratlan szál, akadnak még ma is szepesi németek.
1: Igen, nagyon kevesen vannak, de a szlovákiai német kisebbség rendelkezik egy saját kulturális szervezettel, a Kárpátendeutscher Verein, és ennek is vannak különböző fiókjai a szepességen, tehát ilyen van például Kakaslomnyicon, ami Kézsmárktól nem messze, de ugyanúgy Kézsmárkon is van fiókjuk. Kézsmárkon egyébként minden éven rendeznek egy német fesztivált is, ahol nem csak a Poprád folyóvölgyében élő németek, hanem még, tehát például Metzenzéfről érkeznek, szóval a Felső Bódva völgyéből, de ugyanúgy van egy irodájuk Szepesremetén, szóval működik a szepességen a német kulturális élet.
0: Akit érdekel a szepesi németek története, hamarosan egy könyvet is kezébe vehet erről a témáról, mert hogy előkészületben van egy kötete. Mit tudni erről? Mikor jelenik meg?
1: Hát igen, ez a kötet a doktori disszertációmból készül, ennek a rövidebb változata lesz, és elsősorban a német önszerveződés és a német nemzetépítés

tenisztenész volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket, itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

Identitás, oktatás, jövő. A pedagógusok országos találkozóján Rozsnyón a tantervi reform volt a fő téma. Testről, lélekről. Mozgalmas és tartalmas egészségnapot tartott a Kalosonci Pedagógiai Szakközépiskolában. Segítőkutyás bemutató. A gyerekek ámulattal figyelték, hogyan könnyítik meg a fogyatékossággal élők mindennapjait a négylábúk. Nemzetközi megmérettetés. Losoncon a kolik és a seltik gazdái mutatták meg kedvenceiket a bíráknak és a közönségnek. 4x100. A komáromi Jókai Színházban megtartották az évad utolsó bemutatóját. Holopsóka vagyok. Várom Önöket a Szlovák Televízió 2-es csatornáján, szerda reggel 8 óra után a Magyar Magazinban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Megsérült egy gázvezeték Kassán, a mentőegységek kivonultak a helyszínre. Belgiumban vonat ütközött egy iskolai kisbusszal, 4-en meghaltak. 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia ismét indítványt nyújtott be Tibor Gáspár a parlament alelnökének leváltására, tájékoztatott Zuzana Mesterová, a mozgalom parlamenti frakciójának vezetője. Napról napra egyre több ok van a leváltására, amíg ezek az okok fennállnak, addig minden ülésen kezdeményezni fogjuk a visszahívását, jelentette ki Mesterová, és hangsúlyozta, hogy Gáspárt súlyos korrupciós bűncselekményekkel vádolják, valamint azzal, hogy bűnszervezetet hozott létre a rendőrségen belül, amely védte a kiválasztott személyeket, másokat illegálisan megfigyelt. Napról napra egyre súlyosabb kétségek merülnek fel Tibor Gáspár hitelességével kapcsolatban. Nem vezetheti a parlamentet olyan személy, akivel szemben ilyen súlyos vádak merültek fel, tette hozzá Mesterová. A PS bejelentette, hogy büntető feljelentést tesz. A parlament alelnöke volt rendőrfőkapitány, és további személyek ellen a tisztító tűzügyben emeltek vádat. Andruskó Zoltán koronatanú kihallgatásával folytatódott a Ján Kuciák újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében folyó főtárgyalás a Bazini Specializált Büntetőbíróságon. A tanú 15 éves börtönbüntetését tölti az újságíró meggyilkolásának megszervezése miatt. A vádlottak Marian Kocsner, Alana Zsuzsová és Dusan Kracina jelen voltak a tárgyalóteremben. A negyedik vádlott Darko Dragics beleegyezett, hogy távollétében folytassák le a tárgyalást. Andruskó tegnap azt vallotta, Alana Zsuzsová rendelte meg nála az újságíró meggyilkolását. Kijelentette, hogy az eredeti terv szerint az újságíró holttestét el kellett volna tüntetni, hogy ne találják meg a tetteseket. Azt vallotta, Zsuzsová tőle rendelte meg az ügyészek meggyilkolását is, ami végül nem történt meg. Azt mondta a tárgyalóteremben, hogy szerinte a fő megrendelő Marian Kocsner volt. Megsérült egy gázvezeték Kassán a Belehradská utcában az építkezési munka során. A mentő alakulatok kivonultak a helyszínre, tájékoztatott a rendőrség a közösségi hálón, hozzátéve, hogy ellenőrzés alatt tartják a helyzetet. Megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket, és a jelenlegi információk szerint nincs közvetlen veszély, közölte a rendőrség. Sérültekről nem érkezett

0: jelentés. A rendőrség folyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot, több tűzoltó, rendőr és más egységek tagjai dolgoznak a helyszínen. Négyen meghaltak, miután egy vonat ütközött egy iskolai kisbusszal a belgiumi Kelet-Flandriában. A belga média szerint 9-en ültek a kisbuszban, 7 gyermek, a sofőr és egy felnőtt kísérő. A buszt speciális igényű gyermekek számára tartották fenn. A közlekedési miniszter elmondta, hogy 2 gyermek, a sofőr és a kísérő nem élte túl a balesetet, 2 további személy súlyosan megsérült. A baleset körülbelül 8:45-kor történt. A körülmények nem tisztázottak, mivel az első jelentések szerint az incidens idején a sorompók le voltak engedve. A helyszínen számos mentő dolgozik. A magyar kormány benyújtotta a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely megakadályozná Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépést Orbán Viktor miniszterelnök előző kabinettje kezdeményezte. A törvényjavaslat a múlt heti kormányrendeletre épül, és Magyar Péter miniszterelnök terjesztette elő a kormány nevében. Az Orbán kormány döntése Magyarország kilépéséről a Nemzetközi Büntetőbíróság alapító okiratát képező római statútumból 2026. június 2-án lépett volna hatályba. Orbán kabinetje tavaly áprilisban döntött a tagság megszüntetéséről, amikor Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök látogatást tett Budapesten. A bíróság 2024. novemberében házi őrizetet rendelt el ellene, valamint más izraeli és a militáns Hamas mozgalom képviselői ellen háborús bűnök és emberiség elleni bűnök elkövetésének gyanúja miatt.
1: Időjárás.
0: Napos, nagyon meleg idő várható a nap további részében is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Túlnyomó részt északi szél fúj, helyenként erős széllökésekkel.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Zajlik a baleseti helyszínen és a D2-esen Malacka utáni jókút irányában a 14. kilométer Szerdénynél. Az útszakasz már átjárható, körülbelül 10 perc várakozással számolhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból a műsorvezető Fica János. Itt az Eper szezon, és közben már megérkezett a piacokra a rebarbara is. Mindkettő izgalmas, friss, tavaszi alapanyag. De mit készíthetünk belőlük a klasszikus epres süteményeken túl? Mire jó a rebarbara? Mit érdemes tudni az eperről a konyhában? És miért működik ennyire jól együtt az eper és a rebarbara párosa? Többek között erről is beszélgetünk mai gasztro rovatunkban Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Szia Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Mint mindennek, talán az epernek is van története, mint minden konyhai alapanyagnak, amiről mesélni szoktál, vagy amiről beszélgetni szoktunk. Az epernek mi a története? Milyen történelme van?
1: Hát természetesen minden növénynek megvan a maga eredete, ahogy mondani szokás. Csak kevesen tudják, hogy a mai epret, amit ugye most valóban, ahogy említetted, ott szezonja van, különböző fajták vannak, ugye az a lédús, nagy, piros, illatos eper, az csak pár száz éve ismert Európában, előtte nem volt ilyen eper, ugyanis nagyon sokáig csak a földi szamócát, tehát azt is tudni kell, hogy az eper a magyarban azért megosztó, mert mindenki keveri a nevet, tehát van a eperfa, a mórusz, és van a földi eper, az a fragile, azt mi a fragária pontosabban, úgyhogy ez két különböző növény.
0: Igen, tehát és kérdezni egyik... is akartam, hogy ugye a szamóca eper ez ilyen gyakran összekevert.
1: Azért, mert alapjában véve szamócát valamilyen úton, módon használták már évezredek óta, mind a földi epret Európában.
0: És a szamóc az kicsi?
1: A kicsi, hát földi eper, hát ez egy picikát, tudjuk, hogyha erdőbe járunk, akkor még ott találkozunk vele, kertekben már nem nagyon, de már az egyiptomiak ismerték, a rómaiak ismerték, a görögök is, már mindenki ismerte, sőt egészen, ahogy mondom, a 18. századig még már a királyi kertekben, és ezt, hogy mondjam, ezt termesztették. Nem nagy sikerrel, tehát valóban apró szemei miatt ez egy ilyen luxus cikknek számított, ha az ember ugye nem az erdőbe szedte. Általában gyógyszerként használták, tehát nem édességekbe használták, már csak azért is, ahogy mondom, hogy kevés volt belőle, hanem valóban depresszióra, melanchóliára, különböző betegségek gyógyítására. Érdekessége megint csak az, hogy inkább a levelét használták, ami utána megmaradt, majd az epernél is, hogy az eperlevélből valóban készíthetünk főzetet, amit gyógyításra használhatunk. De mondom, alapjába véve az eperről, mint olyanról a 18. századtól beszélhetünk, ugyanis az úgynevezett faeper, tehát a mórusz, mórusz negra és a mórusz alba, Kínából, Közép-Ázsiából, és részük pedig Amerikából származik, és az első ilyen, hogy úgy mondjam, eperfa csemetéket, 5 darabot 1714-ben egy francia katonatiszt Frézier hozta csempészte be Európába, és ugyanis nagyon nagy, nagyon szép Chilében látta, nagyon szép nagy lédús gyümölcsei voltak ennek a fának, tehát tudjuk, hogy hogy néz ki ugye a faeper. Akik nem tudná, a faeper az, amit a hernyók esznek, tehát amit a sem hernyók esznek Kínában. Tehát valóban ezt behozta, és hát egyetlen gond volt csak bele, hogy el is ültette, de nem termett. Ugyanis
0: mi derült, volt a gond?
1: Hát, hogy ő mind nőnemű fát hozott, és nem volt hímnemű fe, ugyanis közbe kell, hogy porozódjanak. Erre megoldásra 36 évre rá Bretányban, Brest városának betonikus kertjében találták, ahol viszont észak-amerikai faeper volt, mint olyan, hím, és ezzel készítettek egy hibrid fajtát, amit ma eszünk, tehát ezt a mai, ugyanis megmaradt a chilei faepernek az óriási, hogy mondjam, térfogata, tehát a nagy termése, viszont az észak-amerikai, tehát a Virginiából származó szamóca, amit ugye Brestbe volt, annak a színe és a lédúsága benne volt, úgyhogy azóta esszük ezt a faepret, mint olyat, amit epernek hívjuk, igen. Másik dolog, hogy tudni kell, hogy érdekes, hogy maga a termés az nem az, amit eszünk, hanem annak a termés ad az apró, sok apró pötty, ami benne van. Tehát
2: azok, a magvak, azok a pici magvak?
1: Az a termése, ami körülötte van, az csak egy ilyen ovárium, tehát egy ilyen ballaszt valami. Tehát mindegy. Amúgy a legfontosabb az epernél azon kívül, hogy illatos legyen, tehát érett legyen és illatos legyen. Ez már csak azért is fontos, mert valóban a citruszok után a tavasszal az egyik legnagyobb C-vitamin bombánk, mint olyan, mert 100 g eperben 60 mg C-vitamin van, ami elég sok, hogy úgy mondjam.
2: De ezen kívül, igazi vitamin bomba.
1: Igen, de ezen kívül valóban, hogy mondjam, alacsony energiatartalma van, tehát nem kell tőle félni, 10 dekában csak 35 kalória van, viszont van benne vas, van benne kalcium, magnézium, és ez a, hogy mondjam, a szervezetnek valóban egy nagyon kiegyensúlyozott tápanyagot biztosít, és ezért használják például béltisztításra, fertőtlenítésre, mint olyan, tehát a testben az izzasztásnál például jótékony hatása van a levelének is, sőt, én már olvastam, hogy állítólag a húsát fogfehérítésre is használhatjuk, de szerintem rágcsáljuk és együk meg. Jó a vesebetegségeknél és a pattanásos bőröknél is, tehát jó, hogyha odafigyelünk, mai világban már valóban nagyon sok fajta epret találunk fehér epret, találunk rózsaszín epret, találunk különböző ízű epret, ez mind-mind hibrid, hogy mondjam, termesztés. A legjobb megmaradni a házi, a bio epernél, tehát amit nem permetezünk, amit valóban néha megtámadnak ugye a csigák is, akkor tudjuk, hogy
2: tiszteli kell ellenük.
1: Igen, de akkor tudjuk, hogy ez az eper finom, mert a csigának is ízlik.
2: Az jó jel. És ezzel szemben a rebarbara az nálunk kevésbé elterjedt, és arról sokkal kevesebbet tudunk. Mit érdemes tudni a rebarbaráról?
1: Hát a rebarbara alapjában véve egy zöldség, nem gyümölcs, mint olyan, tehát valóban leveles zöldség, majdnem olyan, mint a mángold. Általában az északi, hogy mondjam, országokban dívik a használata, ahol épp az epernek problémája van, tehát ott nem nagyon terem meg olyan állapotokban, nincs olyan meleg.
2: Ezzel helyettesítik az epret?
1: Részben. Ezt ugyanis általában, hogy úgy mondjam, dzsemekbe, illetve különböző lekvárokba is teszik, majd sütik, a süteményekbe teszik. Például muffinokba, tehát piskóta tésztába tudják belekeverni. A galette francia süteménynek egy része, ez természetesen már Franciaországban keverik már az eperrel is, tehát ki egészítik vele. Érdekes az, hogy valóban csak a szárát esszük, tehát a lédús szárát, amit általában, ha keményebb, meg kell hámozni. A levelét nem fogjuk enni, mert az mérgező, tehát valamilyen oxálsavat tartalmaz. Kombinálni lehet, ahogy mondtam, eperrel, vaníliával, gyömbérrel, fahéjjal, de érdekes, hogy lehet készíteni belőle sós csatnit is, ami ugye ilyen sós gyümölcs, zöldség, lekvár, mint olyan, ami grill szószokhoz használható, de készíthetünk belőle szörpöket, limonádét. Én alapjában véve először, azt hiszem 13 évesen Dresdában egy osztály kiránduláson találkoztam a rebar bara süteménnyel. Hát nem voltam tőle nagyon eltelve, ugyanis valóban hasonlított ízben, részben enyhén savanykás volt, ízben, mert rózsaszín is, tehát megtartja a rózsaszín színét is, tehát úgy nézett ki, mint valóban ha eper lett volna, de nem volt eper, úgyhogy ez egy kis csalódás volt, de azóta alapjában véve azért hozzá lehet férni. De inkább visszatérek én is, meg jó, ha visszatérünk az eperhez, ugyanis az eperet egészen másképp, illetve sok helyet fel lehet használni.
2: Igen, de előtte még azt kérdezném meg, hogy az valóban igaz, hogy az eper és a rebarbara az jó párosítás, vagy ez csak az miatt, mert hasonló a színük, az ízük, és mivel az északi konyhában az gyakran az eperet helyettesítik a rebarbarával, vagy tényleg jól kiegészítik egymást
1: jól a konyhában? Jól kiegészítik, éppen mondom, azért, mert a rebarbara savanykásabb. Van benne nagyon sok, hogy mondjam, rostanyag, míg az eperben annyi azért nincsen, az eper viszont édes. Tehát valóban kiegyensúlyozza az egyik a másikát. Ahogy említettem, ha sok esetben keverik, tehát sok esetben bekeverik. Ahogy mondtam, hogyha magába készítik, akkor azt szintén úgy kell fűszerezni, illetve cukrozni fahéjjal, vagy
2: ne legyen túl savanyú a rebarbara.
1: Igen, hát aki szereti, tehát van benne egy túl savanyú íz, ami alapjában az eperben is megvan, hogyha éretlen, tehát amit vásárolunk a szupermarketekben, hogy egész évben, hát az olyan, hogy igaz, hogy melegházi.
2: Hát de messze van de a messze nyári eper ízétől.
1: Na és ehhez már mondtam egy példát, hogy ilyenkor valóban ezt az epret föl lehet használni, akár sós ételekhez is, grillezett húsokhoz, vathúsokhoz, akár csirkéhez, kirántott sajtokhoz, tehát már készíthetünk különböző salátákba, tehetjük, ahol már alapjába véve az epret már ízesítjük, például van balzsamecettel, utána akár mézzel lehet édesíteni, enyhén, fahéjjal, akár szegfűszeggel.
2: Tehát süteményen és a lekváron túl sokféleképpen fel lehet még használni.
1: Hát ezen kívül tudjuk, hogy létezik eperpálinka, ami viszont nagyon-nagyon, hogy mondjam, igényes és drága, hogyha valóban csak eperből készítjük, de készül belőle nagyon finom eperbor, illetve eperpezsgősbor, ami ugye Fragolino, ami Olaszországban nagy divat, tehát valóban azt is lehet készíteni.
2: És az nagyon édes, tehát sokkal hát édesebb az átlagos bornál, és fáj tőle jobban az ember feje is másnap, hát, ha
1: hát
2: kevés
1: a cukortól,
2: vízzel.
1: Igen,
2: magas a cukortartalma, igen.
1: Úgyhogy valóban, de mondom, hogy használjuk, mint tudjuk, most is hoztam, tehát a muffinnak egy alapvető része, tehát nagyon jó ebben az időszakban egy egyszerű kevert muffint készíteni, de készíthetünk például érdekes eper csatnit is, tehát paradicsomlével, húsokhoz.
2: A csatnit mihez érdemes?
1: Hát általában a csatnit fehér húsokhoz szoktuk, sajtokhoz nagyon jó kiegészítő, úgyhogy valóban bármilyen gyümölcsatni, mint olyan, tehát mangó csatni, eper csatni, akár szilva csatni, az most nagy divatban, minden valóban benne van, mindaz az 5-10, amit említettük, hogy az enyhén kesernyés, a csipős, az édes, a savanykás, úgyhogy ezt mindenképp használható, szült, és őt én még hoztam egy receptet is, alapjában véve az eper csatni, de előtte megemlíthetjük, hogy a magyarok egyik, hogy mondjam, hungarikuma, mint olyan például a gyümölcslevesek között az eperleves is, tehát a hideg eperleves, amit melegen is lehet enni, tehát a tejszínnel készített, friss eperből készített, valóban csak át kell forralni, elkészített hideg leves, ahogy van, később majd jön a megyleves is, vagy pedig az egresleves.
2: Így van, hát de a forró nyári napokon
1: hűsítőként, igen,
2: hideg... nagyon gyümölcsleves nagyon finom tud lenni, így van.
1: Tehát az eper csatnihoz szükségünk lesz 4 kiló eperre, amit ugye letisztítunk. Ami a tisztítását illeti, valóban csak frissen együk, illetve készítsük, csak azt mossuk meg, amit meg fogunk enni, mert utána elkezd, hogy mondjam, lottyat lesz, mint olyan. Ha lehet, mindenképp a penészes eperet ne együk meg, mert valóban elég sok gondot, gyomorfájdalmat okozhat. Amennyiben lemossuk, valóban érdemes ecetes vízbe tartani egy pár pillanatra, illetve pár percig, ugyanis a baktériumokat ez az ecet elpusztítja, és utána már nem, ha még a hűtőbe tesszük 2-3 napra, akkor eláll, mint olyan, tehát le kell szárítani, papírszalvétával leszárítjuk, és utána eláll. Mondom, frissen együk, ha marad, akkor fagyasszuk le, megtartja több mint fél évig az ízállagát, tehát valóban lefagyaszthatjuk, vagy pedig készítsünk belőle gyemet, vagy pedig eper csatnit, mint olyat. Úgyhogy
2: csatni az nagyjából valahol a lekvár és a szósz között van, ugye?
1: Ezt úgy hívják az indiaiak, hogy alapjában a sós lekvár, tehát zöldség vagy gyümölcs lekvár. Tehát a eper csatni a szükségünk van 4 kiló megtisztított eperre, egy szál sárgalépára, 2-3 kanál teáskanál sűrített paradicsomra, 2 deci paradicsomlére, 3 vagy 4 teáskanál cukorra, bazsalikon levélre pár csepp lime, vagy ecet, vagy pedig citromlére, sóra és olívaolajra. Az epret megmossuk, felaprítjuk kis centis darabokra, a répát meghámozzuk, reszelünk, kis lyukán lereszeljük, egy kevés olajon a cukrot karamellizáljuk, hozzáadjuk a sárgarépát, ezt is még karamellizáljuk, egy picit lepirítjuk, hozzákeverjük az epret, és kevergetve megpároljuk. Amikor összeesik az eper, akkor sózzuk, megborsozzuk, sőt néhányan fahéjat is tehetnek hozzá, hozzákeverjük megsütjük a paradicsom sűrítményt, majd felöntjük a paradicsom lével, és utána pár csepp lime-ot, tehát vagy citromlevet tesszük, attól függ, hogy miért akarunk, én múltkor még csilit is tettem bele, tehát lehet pikáns is, hogy enyhén édes, pikáns legyen, a végén belefőzzük az apróra vágott bazsalikomot, a friss bazsalikomot, és utána lezárjuk, és kihűtjük. Ha üvegekbe tesszük, el akarjuk tenni, akkor valóban hideg dunkba tesszük, tehát beleöntjük a fertőtlenített üvegekbe, lezárjuk, fejjel lefelé lefordítjuk, és hagyjuk kihűlni. Ha nem, akkor betesszük poharakba, kihűtjük, és hűtőben eltartva használjuk, tehát valóban húsokhoz, fehér húsokhoz, sajtokhoz, úgyhogy nagyon finom, pikáns, hogy mondjam, szósz, ahogy te mondod, igen. Tehát mindenképp használhatjuk. Úgyhogy ez az egyik felhasználása, mondtam, hogy a süteményekben mindenképp, tehát most a piskótákban nagyon jó, a muffinokban nagyon jó.
2: De hát ha most rengeteg epres süteményt lehet készíteni a közelgő hetekben.
1: Például epres poharakat is, vagy pedig fadlaltot is már lehet, már most divat ugye a házi fadlalt készítése, az se gond, vannak fadlaltgépek, akinek nincs fadlaltgépe, annak untig elég, hogyha csak mélyhűtőbe párszor megforgatja, tehát kiveszi és átkeveri, amíg híg a lé, és utána lefagyasztja, tehát nem kell hozzá fagylaltgép, de ismerjük a mi időnkben valóban, sőt, már a 18. században is friss tejszínnel cukorozva tálalták az epret, mint csemegét, tehát magában is. Utána lehet, ahogy mondtam, eperpoharakat készíteni, és eperkrémeket, például tortákba. Az eperkrémeknél szintén úgy készítjük, hogy akár pudingot főzhetünk belőle, tehát először beleaprítjuk a fél adagot az epernek, utána turmixolhatjuk, túróval összekeverhetjük tejszínnel, és utána még bele szórhatunk apróra vágott epeket, amit már nem turmixolunk szét, tehát nem fogjuk szétturmixolni, tehát hogy legyen benne hideg piskótatortákhoz, töltelékekbe használhatjuk ezt a krémet, úgyhogy annyi felhasználási lehetősége van, hogy nem
2: smoothie-k,
1: is sejtjük.
2: Egészséges smoothie-k, a gyümölcstálakat is készíthetünk az eperből, igen. Viszont még így a végére még térjünk vissza még pár szó erejéig a rebarbarához. Van-e valamilyen tipped, javaslatod, ötleted, hogy a süteményen túl a rebarbarát hogyan használjuk fel a konyhában?
1: Hát a rebarbarából is lehet készíteni szószokat, tehát és éppen ez, amit említettem, hogy a vathúsokhoz például, ahol szükségünk van az enyhés fanyar, enyhén savanykás ízekre, tehát valóban szintén felaprítjuk, tehát meghámozzuk a szárát, felaprítjuk, megkaramellizált a hagymán, még egy összefőzzük, utána felönthetjük egy kevés fehér édesborral, mint olyan a citromlével, mivel ízesítjük, és alapjában egy ilyen rebarbara ragút, illetve durva lekvárt készítünk, amit valóban tálalhatunk, ahogy említettem, őszgerinchez, akár szarvas combhoz, bármilyen vadhúshoz, mint olyanhoz. Sőt, sok esetben én már láttam, készítettek akár halhoz is, tehát grillezett halokhoz, halakhoz is lehet, vagy pedig még ha túlfűszerezzük, tehát még teszünk bele csilit, teszünk bele egy kevés szójaszószt, akkor még barbecue szószt is készíthetünk, tehát egy ilyen grill szószt is készíthetünk a rebarbarából. Általában a állaga miatt, tehát attól, hogy lédós, attól, hogy valóban olyan az állaga, tehát valóban jó darabos, tehát kitölti a dzsemeket, a csatnikat, és alapjában véve valóban gyümölcs dzsemekbe is használhatjuk, mint adalékanyagot, úgyhogy felhasználható az rebarbara, és nem kell tőle félni, de mondom, a levelét ne együk, mert az mérgező.
2: Szemben az eper levelével, ami pedig
1: amit
2: ehető. Tettük,
1: hogy, hát inkább iható. Szóval valóban jó, nagymamánk például nagyon sokáig szárított eper leveleket volt is, tehát az teának télre, ahogy említettem, valóban a meghűlésnél, izzasztásnál fertőtleníti a szervezetet és a vesét is tisztítja, úgyhogy használjuk akár a szamóca levelet, illetve eperlevelet is, de ne a permetezettet, tehát azért mindig vigyázzunk, hogy ha lehet, akkor várjunk, amíg van egy időszak, amikor lebomlik a vegyszer, mossuk meg és úgy szárítsuk, de ha lehet, akkor bio termesztésből vegyük akár a levelet is, vagy akár a gyümölcsöt is.
2: Vagy a kertből. És hogyha eszik a megeszik a csigák, az azt jelenti, hogy jó az az eper. Szóval itt az eper szezon, rebarbara is felhasználható a konyhában, nagyon sok ötletet hallottunk Luigi-tól ezúttal is, köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban, Kosár Lajos gasztrobloggert hallották az elmúlt percekben.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Borbély Balázzsal ülünk Dunaszerdahelyen, aki néhány nappal ezelőtt vezetőedzőként megnyerte a magyar bajnokságot a Győri Eto labdarúgó csapattal. Először is gratulálok ehhez a nagy győzelemhez, ehhez a nagy sikerhez. Hogy teltek az elmúlt napok?
1: Köszönöm szépen először is a gratulációt. Hát nyilván az első, vagyis a közvetlen a meccs után az első két nap inkább az ünneplésről szólt, meg az érem átadásról, meg úgy összességében tényleg ez a nagy-nagy ünneplés és megkönnyebbülés. Utána pedig töltöm, vagyis így próbálok mindenkinek, vagyis hogy minden újságírónak megfelelni és kérésének eleget tenni, mert ugye tettem egy ilyen kijelentést, egy felelőtlen kijelentést még a kisfázai meccs előtt, hogy most nem szeretnék, de hogyha minden jól alakul, akkor utána bárkinek, bárhol, bármikor adok interjút.
0: Köszönöm én is, hogy időt szántál rám, vagy időt szántál ránk. Akkor ez azt jelenti, hogy a nyári szünet nálad most még nem tart. Meddig fogsz tudni majd pihenni, hogy eljön annak is az ideje?
1: Igazából 3 hetünk van ez a hét, plusz még 2, és utána június 8-án kezdjük a felkészülést. Ugye az oka az, hogy július egy hónap jár, rá kezdődik a Bajnokok Ligája selejtező kör.
0: Majd még arról is egy picit beszélgetünk, de először térjünk vissza még a múlt hétvégéhez, amikor megnyerték a bajnokságot. Azt már több interjúban elmondtad, hogy május 16-a az egy különleges dátum lett, vagy még különlegesebb dátum lett az életedben, hiszen egyrészt a kislányod születésnapja is akkor van, és ugyanaz nap lettetek bajnokok. Gondolom nagy volt az ünneplés, de hogy telt igazából az a nap, és az utána levő nap, arról mesélj egy picit.
1: Május 16-a azért még nem csak az ünneplésről szólt, mert ugye aznap volt a mérkőzés, szóval utána inkább a hazaút szólt az ünneplésről, és másnap vasárnap meg volt az ünnepi ebéd a kicsinek, úgyhogy ahogy felébredtem, mentünk oda, onnan ugye az éremátadásra, úgyhogy az a nap is elhúzódott, és nem volt egyszerű.
0: Említetted, hogy ugye még az a napnak az első fele az még nehéz volt. Hogyan keltél fel aznap reggel? Milyen érzésekkel május 16-a reggelén?
1: Hát próbáltam nem túl izgulni az egészet, meg nem túl dramatizálni az egészet, mert még a mérkőzés előtt is nyilván már mindenki úgy gondolta, hogy ez a 66 pont, amikor ahogy álltunk az utolsó mérkőzés előtt, ez hatalmas teljesítmény, már így is több mint 20%-kal túl teljesítettük az előző évet, de nyilván, hogyha ilyen közel kerül és bekerül a bajnoki fináléba az ember, akkor tényleg fájdalmas tudott volna lenni, hogyha nem így alakul, ahogy alakult. Úgyhogy azért feszültség volt, ez a normális, vagyis ilyen természetes lámpaláz, ami minden mérkőzés előtt van, ez egy picit még fokozódott, de hál' Istennek jól sikerült, úgyhogy...
0: Hogyan lehet kezelni egy ilyen napot, vagy egy fontos mérkőzés előtti napot? Mit mondtál a játékosoknak a mérkőzés előtt?
1: Ugyanígy mondanám, amit az előző válaszomban, hogy próbáltam nem túl dramatizálni a dolgot. Próbáltam őket az egész 2 hét alatt, amíg tartott a felkészülés utolsó meccsre, csak a teljesítményükre koncentráljanak. Nem tudom, hogy nagy az érdeklődés, tudom, hogy nagy lesz a média felől is az érdeklődés, de próbáltam őket arra úgy irányítani, hogy csak a saját teljesítményükre és a csapat teljesítményére koncentráljanak. Nem is éreztem igazából nagy görcsöt vagy görcsösséget, hanem inkább ilyen felszabadultságot, motivációt és ilyen koncentrációt éreztem az alatt, a 2 hét alatt, hogyha az utolsó mérkőzés képe alapján, amit láttunk, azt szerintem vissza is adta magát azokat az érzelmeket, vagy azt a koncentrációt, meg az a motiváltságot, ami a felkészülési hetek alatt volt.
0: Milyenek voltak az utolsó percek belülről nézve a te szemszögedből? Ott ugye 1-0-ás vezetésnél vártátok már a lefújás pillanatát, miközben a Kisvárda azért még hajtott, voltak helyzeteik, és ki kellett már csak bírni azt a néhány percet. Mi játszódott le akkor a fejedben azokban az utolsó percekben?
1: Nem is ennyire a vége volt nekem problémás, inkább az eleje volt meleg, de tehát nyilván minél közelebb vagy a végéhez, akkor már alig várat, hogy lefújják a mérkőzés. Ott volt még egy ilyen tényleg nagyon rizikos tótrajmire mentés, ott egy picit meghűlt a vér bennünk, de valahogy azt éreztem, hogy ahogy láttam Szamo Petrást az elején védeni, hogy úgy éreztem, hogy olyan volt a testbeszéde, meg olyan kis sugárzása volt ez alatt a mérkőzés alatt, hogy én valahogy éreztem, hogy ő ma nem fog gólt kapni.
0: Én utána néztem, nem tudom, jól tudom-e, aztán javíts ki, vagy te tudod-e. Én úgy tudom, hogy te vagy az első szlovákiai edző, aki magyar bajnoki címet nyert. Ez igaz? Tudsz róla?
1: Fogalmam sincs, ezért nekem is teljesen új információ, nem kutattam, meg nem is kerestem ilyen jellegű információkat. Ha így van, ha igazad van, akkor ez egy még különösebb ilyen elismerés, meg tiszteltetés.
0: Ráadásul szlovákiai magyar edző, ugyebár. Ugye Világi Oszkár a tulajdonosa a Győr csapatának is. Milyen volt az első beszélgetés vele a győzelem után?
1: Igazából személyesen még nem tudtunk találkozni, csak az úton hazafelé hívott fel. Nyilván gratulált, boldog volt, ugyanúgy, mint én, de abban egyeztük meg, hogy majd másnap beszélünk, de sajnos is sietett valamilyen tárgyalásra. Én nekem a média felé még voltak kötelezettségeim, úgyhogy nem tudtunk találkozni, de nyilvánvaló, valószínűleg majd fogunk a közeljövőben.
0: Bő két évvel ezelőtt vetted át a Győr irányítását, 2024 áprilisában, amikor még a másodosztályban játszott a Győr. Akkor milyen körülmények között vetted át azt a csapatot, illetve milyen fejlődési lehetőséget láttál te akkor abban a csapatban?
1: Mielőtt átvettem, nem annyira a fejlődési lehetőséget figyeltem, hanem egy kihívásként kezeltem azt az egészet. Igazából nem volt könnyű döntés, de nem is volt annyira nehéz, mert igazából nem volt mint vesztenem, nem volt utolsó 5 mérkőzés hátra, ami föl volt adva a lecke, hogy meg kell nyerni, hogy följussunk az NB1-be, ez sikerült. Inkább egy ilyen kihívásként tekintettem erre a lehetőségre, nem akkor még nem fejlődési lehetőségként.
0: És mikor kezdted el először azt érezni, hogy bajnokok lehettek?
1: Nehéz megmondani, de úgy igazából az először úgy én is elkezdtem így mélyebben hinni benne, az talán az első Fradi elleni mérkőzés ebben az évben, ugye tavaszi szezont úgy kezdtük, hogy a grupamában játszottunk a Fradi ellen és győztünk, és az volt a helyzet, hogy ők eladták a két kulcsjátékosukat, Tóth Alexet és Varga Barnát, azon a mérkőzésen Dibuzénes is éppen sérült volt, úgyhogy az ilyen három olyan kaliberű játékos volt, amit éreztem, hogy még egy magasabb, vagy egy nagyobb, vagy erősebb csapat is megérezni ilyen három kaliberű játékos hiányát, és itt ezen a mérkőzésen éreztem azt, hogy taktikailag is, minőségileg is, és ilyen önbizalomban is odaértünk, hogy a játékosok is elkezdtek hinni abban, hogy vagyunk olyan jók, mint a Ferencváros.
0: Mi az erőssége ennek a győri csapatnak? Miért lettetek bajnokok szerinted?
1: Hát a legfontosabb az, hogy egy olyan keretet tudtunk összerakni, amivel minőségi labdarúgók vannak. A következő szerintem nagyon fontos eleme az volt, hogy volt egy ilyen bizonyos stabilitásunk, hogy nem voltak kilengéseink, nem volt ilyen hosszabb ideig tartó mélypont, hanem tényleg négyszer veszítettünk az idény folyamán, és minden vereség után fel tudtunk állni. Azonnal a következő mérkőzést vagy hoztuk, vagy minimum döntetleneztünk, és nyilván a közösség, ami ott kialakult, az a kémia a játékosok között, a játékosok meg a stábtagok között, vagy a stábtagok, vagy a vezetőség, vagy a sportigazgatók között, úgyhogy minden eleme a puzzle-nek összeállt, és ezért vezethetett ilyen sikerhez.
0: Mondtál egy érdekes dolgot most, hogy ugye vereség esetén is fel tudtatok állni. Mi kell ahhoz mentálisan, hogy egy vereség után egy csapat minél gyorsabban helyre rázódjon? Van ennek valami, vagy mi a titka ennek?
1: Mentális erő, meg én nagyon sokszor azt éreztem a srácokon, hogy ilyen minden vesztes meccs után nem volt sok, hál' Istennek, de egy ilyen egészséges düh volt bennük, hogy most akkor minél hamarabb jöjjön a meccs, hogy megmutatom, hogy ez csak egy ilyen rossz nap volt, vagy egy rosszul alakult mérkőzés, mi ennél sokkal jobban tudunk játszani, és mi nem szeretünk azt hitteni, úgyhogy láttam ezt, hogy sikerélyesek voltak a srácok, ilyen tényleg láttam motivációt, de néha, hogyha a motiváció nincs megalapozva kellő minőséggel, akkor az rosszul akkor is elsülhet, de itt ma, nem ma, hanem ebben az idényben teljesen meg volt alapozva, megalapozott volt, úgyhogy ezért talán lehetünk ilyen erősek.
0: És egy ilyen nagy siker a bajnoki cím megszerzése után hogyan lehet mentálisan tovább menni, hogy ne nőjön meg a nyomás? Illetve hát kérdezem, hogy ilyenkor növekszik a nyomás már az új idényre vonatkozólag, hiszen bajnoki cím után kudarcnak számít-e, hogyha nem jönnek ugyanazok az eredmények, vagy ez már ilyen belső elvárás lesz, hogy hasonló teljesítményt nyújtsatok a következő idényben? Tehát hogy ilyenkor mi történik? Hogyan lehet ezt kezelni? Vagy egyáltalán van-e nyomás egy ekkora siker után?
1: Hát egyelőre még annyira nem gondoltam bele, mert nyomás volt a siker elérte végén, de hát végül is, ha profi futballban dolgozol, akkor mindig nyomás van, mert nagy a tétje a dolognak, de az meg teljesen természetes dolog, hogyha megszerzed a bajnoki címet, akkor nagyon magasra tolod a lécet, és nyilván ahogy a léc minél magasabbra kerül, annál magasabbak az elvárások, szóval ez jön az egyik a másikkal. Viszont másik oldalról nézve egy hatalmas felelősség is számunkra, hogy maximálisan fel tudjunk készülni a következő szezonra, mely most innentől kezdve nem csak Győrt képviseljük, hanem egész Magyarországot a legmagasabb európai szinten, úgyhogy fel kell kötni a nadrágot, maximálisan fel kell készülnünk, és ugyanúgy dolgozni tovább, ahogy eddig tettünk.
0: Tavaly a Konferencia Ligában indultatok az Európai Kupa porondon, és egészen a selejtező utolsó köréig jutottatok el a playoffig. Idén a Bajnokok Ligája jön, az első selejtező körben csatlakoztok már a küzdelmekhez. Mi a cél, mi az elvárás az Európai porondon?
1: Nem beszéltünk még erről senkivel igazából tényleg, mert szétszélett a társaság, a vezetőkkel se találkoztam még azóta, úgyhogy valószínűleg majd a szezon kezdete előtt meg lesznek fogalmazva a célok.
0: Te mit szeretnél? Mivel lennél elégedett? Nyilván a csoportkörrel, ugye?
1: Hát nyilván, ha sikerülne valamelyik csoportkört elérnünk, akkor azzal szerintem mindenki boldog lenne, mindenki tudna élni. A bajnokságban meg abszolút nem lesz könnyű ezt megvédeni a bajnoki címet, de abszolút szeretnénk minél magasabban végezni a tabellán, és ha lehetséges, akkor valamelyik trófeát elhódítani.
0: Mit mondanának a játékosok rólad? Milyen edző vagy?
1: Hát ezt tőlük kell megkérdezni, de hát nem tudom, szerintem próbálok emberi lenni, ha kell, akkor szigorú lenni, ha kell, akkor elnéző lenni. Próbálok maximálisan alkalmazkodni minden körülményhez. Alkalmazkodó talán. Talán ez a legmegfelelőbb szó, egy kifejezés.
0: Korábban vezetőedzőként dolgoztál már Szlovákiában a másodosztályban, a Petržalka edzőjeként, illetve hát másodedzőként vagy a vezetőedző asszisztenseként dolgoztál a Dacnál, és vezetőedző voltál a Ferencváros utánpótlás csapatainál. Kik voltak rád hatással az edzőszakmát illetően az elmúlt évek során?
1: Nézem, akarok most egy nevet mondani, mert hogyha a szakmai oldalát veszik a dolognak, akkor nyilván az összes edzőtől, aki mellett tanultam, vagy összes vezetőtől, akivel dolgoztam, mindig próbáltam tanulni, mindig próbáltam nyitott szemmel járni, és nyitott lenni minden újra. Soha nem gondoltam azt, hogy én tudok mindent a fociról, meg én vagyok a legjobb edző a világon, ez soha nem is fog ez megtörténni, úgyhogy ilyen problémáim sose voltak, én mindig nyitott voltam az újra, mindig tudtam korrigálni a saját véleményemen, vagy el tudtam ismerni, hogyha én véleményem nem volt jó. Úgyhogy nevet nem szeretnék mondani, de akik mellett dolgoztam, az legyen az Agyogula, az legyen az Bunyoz, vagy hogyha visszamegyünk a Ferencváros érájára, hogy Tomitól rengeteget tanultam, hogy hogyan próbálom kontrollálni az emócióimat, az érzelmeimet.
0: Ugye említetted, hogy a játékosok valószínűleg azt mondanák rólad, hogy alkalmazkodó edző vagy. Neked edzőként milyen a futball filozófiád, hogyha most nem a te személyiségedet nézzük, hanem a futballhoz való hozzáállásodat, edzőként milyen futballt képviselsz?
1: Én úgy gondolom, hogy nincs olyan, hogy jó edző vagy rossz edző. Van eredményes edző, vagy nincsenek eredményei, de nyilván mindenki azt szereti, hogyha nézhető játékot produkálsz, és nézhető játékkal vagy eredményes, úgyhogy én is ezen dolgoztam, vagy mi is ezen dolgoztunk, és én úgy gondolom, hogy ez igazából sikerült is, de most nem fogok olyanokat mondani, hogy abszolút támadójáték nem. Én úgy szeretem, hogyha a minden fázisa a játéknak megfelelő szinten van. Most legyen az a védekezés, legyen az a támadás, vagy az átmenetek, vagy a pontrugások, hogy tényleg minden elemét, vagy fázisát a játéknak tudjuk kontrollálni, vagy jó szinten tudjuk tartani. Én úgy gondolom, hogyha ezekből a fázisokból, elemekből valamilyen működik, akkor egy csapat nem lehet sikeres.
0: Van különbség a szlovák és a magyar bajnokság között?
1: Hát nehéz ezt így megmondani, mert tényleg most csak a magyar bajnokságon előttem, mert nyilván figyelem a szlovák bajnokságot is. Én talán úgy gondolom, hogy Magyarországon kiegyensúlyozottabb a bajnokság, hogy több a jó csapat. Nincsenek akkora különbségek. Oké, most a Ferencváros ez egy kiugró, de így a magyar szabály egy picit még kiegyenlítette az esélyeket. Szlovákiában talán jobban érezhetők ezek a az alsóház, felsőház közti különbségén szerintem.
0: A dac meccsekre jársz? Ki jársz, hogyha tudsz?
1: Persze, sokszor voltam nyilván, hogyha nem keresztezi egy mert két mérkőzés, akkor kijövök, ha nem én jövök, akkor az egész család kint van szerintem minden mérkőzésen, úgyhogy persze, abszolút.
0: Szerinted mi kell ahhoz, dacnak is sikerüljön a szlovák bajnokságban elérnie azt a sikert, ami nektek sikerült Győrben?
1: Hát az, hogy minden részlet a puzzle-ba összeálljon. Szóval azt, amit előbb elmondtam, hogy miért lehetünk mi sikeresek, az kell, hogy összeálljon itt a dacnál is. Én úgy gondolom, hogy a minőség, az infrastruktúra, minden megvan rá, és én úgy gondolom, hogy bár kíváncsi vagyok, hogy ez a változás a Szlovánnál, hogy edzőcsere lesz, meg egy generációváltás, hogy mit fog hozni majd magával, de én úgy gondolom, hogy a közeljövőben ez meg is fog történni.
0: Ugye labdarúgóként is elértél nagy sikereket, hiszen szlovák bajnok lettél, játszottál a Bajnokok Ligájában, Németországban is játszottál, most már vezetőedzőként magyar bajnok lettél. Így összességében, hogyha a pályafutásodra visszatekintesz, mit tartasz a legnagyobb sikerednek? Mire vagy a legbüszkébb?
1: Most úgy gondolom, hogy ez a siker a legfrissebb, meg ez a siker a legnagyobb. Azért tartanám ezt a legnagyobbnak, mert vezetőedzőként teljesen más, mint egy játékos. Sokkal nehezebb, sokkal nagyobb a felelősség, sokkal összetettebb munka, mint oké, játékosként megcsinálod, leedzed, amit elkészítettek neked, próbálod megfogadni az edzőtanácsait, és legyen az emberi, a taktikai, stb. De komplexebb, sokkal a vezetőedzői pozíció is sokkal-sokkal nagyobb nyomással és felelősséggel jár.
0: Mi a legnagyobb célod edzőként, így hosszú távú terveket, hogyha nézel, vagy van-e valamilyen célod, hosszú távú célod edzőként?
1: Én nem szeretek távlatokban gondolkozni, hogy nagyon előre menni az életemben, mert egyszerűen lehetetlen, úgyis én próbálok mindig így a jelennek élni. Nem is akarok, nem az a célom, hogy én most mindenkitől jobb legyek. Nekem az nem cél, ez inkább hozadék. Én saját magamtól szeretnék 1%-kal jobb lenni, mint tegnap voltam. Jobb, tapasztaltabb, ügyesebb, tanultabb, úgyhogy ez a cél. Úgyhogy, hogy hova visz az utam, vagy hova vezet ez a filozófiám, vagy nézetem, azt majd az idő megmutatja.
0: Borbély Balázzsal beszélgettem, gratulálok még egyszer a bajnoki címhez, és köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.

0: Május 21-én ünnepelte fennállásának, újraindításának 75. évfordulóját a Szent Simonár Albert Alapiskola. Díszünnepséggel, szabadulószobával, ünnepi kiadvánnyal, kiállítással, generációkat összekötő képsorozattal ünnepeltek nem csak a múlt héten, hanem az egész tanévben is. A Jó Szóval Oktasd következő adásában helyszíni összeállítást hallhatnak az alkalomról, amelyben többek között megszólal Matus Mónika, az iskola igazgatója, Lavács Beatrix és Vince Csilla, az iskola pedagógusai. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Megszakadt a parlamenti ülés, Tibor Gáspár kizárta Alois Linát. Magyar Péter az új parlament első ülésén azt mondta, megszüntetjük a politikusok kiváltságait. 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A parlament ülése szünetel. Az alelnök Tibor Gáspár ugyanis kizárta a teremből Alois Lina ellenzéki képviselőt. Azzal indokolta a döntését, hogy Lina megsértette az eljárási szabályzatot azzal, hogy sértő feliratokkal ellátott ruhát viselt. Az új eljárási szabályzat szerint a képviselő teremből való kizárását havi fizetésének elvesztésével kell szankcionálni. Megsérült egy gázvezeték Kassán a Belehrecká utcában az építkezési munka során. A mentő alakulatok kivonultak a helyszínre, tájékoztatott a rendőrség a közösségi hálón, hozzátéve, hogy ellenőrzés alatt tartják a helyzetet. Megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket, és a jelenlegi információk szerint nincs közvetlen veszély, közölte a rendőrség. Sérültekről nem érkezett jelentés. A rendőrség folyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot. Több tűzoltó, rendőr és más egységek tagjai dolgoznak a helyszínen. A Tisza párt, amely az áprilisi választások után alkotmányos többséget szerzett az országgyűlésben, első lépései között a politikai kiváltságok megszüntetését tűzte ki célul. Ezt ma a parlament első rendes ülésének nyitó beszédében mondta Magyar Péter miniszterelnök. Ismét elmondta, hogy csökkenteni fogják a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, átnézik a diplomata útleveleket, és javasolni fogják az országgyűlésnek, hogy csökkentsék a képviselői fizetéseket. A rendesülés napi rendjén szerepel többek között 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítása is, amelyek jóváhagyása a parlamentről szóló törvény értelmében nem igényel vitát. 2 bizottságnak a gyermekvédelem területén kialakult rendszerbeli válsággal, valamint a pedofil ügyben meghozott ellentmondásos elnöki kegyelem megadásában résztvevő személyek felelősségével kell foglalkoznia. A többi bizottságnak az állami vagyon átláthatatlan privatizációját és a Nemzeti Bank működésével kapcsolatos hatalommal való visszaélés gyanúját kell kivizsgálnia. Az 5. kezdeményezés a végrehajtási joggal való visszaélés kivizsgálására összpontosít. A csehországi Teplicei kerületi bíróság helyt adott Dominik Feri volt parlamenti képviselő feltételes szabadlábra helyezés iránti kérelmének. A Novinki.cz portál beszámolója szerint a börtönben letöltötte a nemi erőszakért kiszabott 3 éves büntetésének 2/3. Feri a feltételes szabadlábra helyezés iránti kérelmét azzal indokolta, hogy mindig rendes életet élt, és ha a bíróság szabadlábra helyezi, azt továbbra is folytatni fogja. Szavai szerint a börtönben példásan viselkedett. Most más életcéljaim és ambícióim vannak, mint abban az időben, amikor a cselekmények történtek, jegyezte meg. Andrei Langer ügyész azt javasolta a bíróságnak, adjon helyt Feri kérelmének, ugyanezt a véleményt osztotta a börtönpszichológus is. 4 meghaltak, miután egy vonat ütközött egy iskolai kisbusszal a belgiumi Kelet-Flandriában. A belga média szerint

0: Mint 9-en ültek a kisbuszban, 7 gyermek, a sofőr és egy felnőtt kísérő. A buszt egy speciális igényű gyermekek számára tartották fenn. Jean-Luc Croc közlekedési miniszter elmondta, hogy 2 gyermek, a sofőr és a kísérő nem élte túl a balesetet, 2 további személy súlyosan megsérült. A baleset körülbelül 8:45-kor történt, a körülmények nem tisztázottak, mivel az első jelentések szerint az incidens idején a sorompók le voltak engedve. A helyszínen számos mentő dolgozik.
1: Időjárás.
0: Napos, nagyon meleg idő várható a nap további részében is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Túlnyomó részt északi szél fúj, helyenként erős széllökésekkel.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Zajlik a baleseti helyszínen és a D2-esen Malacka után Jókút felé a 14. kilométer szelvénynél. Az útszakasz már járható, 10 perc késéssel számoljanak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Áprilisban a Csallóközi Népművelési Központ felújított nagyterme fantasztikus kisugárzással telt meg a Fotoszveta című kiállítás megnyitóján. A tárlat, amely az intézmény archívumából válogat, nem csupán a fényképezés 200 éves történetét ünnepelte, hanem magát Csallóközt és az ott élő embereket is. A kiállítás mintegy 100 fotográfiát mutat be egy letűnt korszakból. Ennek köszönhetően a látogatók egy igazi művészeti időutazáson vehetnek részt. Beszélgető partnereim Tilajcsik Edit és Kovács Norbert, a Csallóközi Népművelési Központ munkatársai. Norbi egyúttal a Fotoszveta kiállítás megálmodója is, úgyhogy erről a kiállításról fogunk most beszélgetni a következő percekben. Norbi, először téged kérdezlek, hogy hogyan és miért valósult meg ez a kiállítás, honnan jött az ötlet, hogyan álmodtad meg?
1: Tavaly nyár óta vagyok az intézménynek a grafikusa, és folyamatos inspirációkat kerestem, vagy keresek állandóan, és ilyennek gondoltam az Oszvetának, a Népművelési Központnak a pincéjét, és egyik alkalommal lementem kutakodni régi katalógusok, régi dolgok után, amiből az ember így tud meríteni inspirációt, és találtam régi linoleum nyomatokat, régi katalógusokat, ugye 60-as, 70-es évekből, és teljesen véletlenül kezembe került egy mappa, így kinyitottam, és hát egy halom fotó került a kezem közé, és már így az első pillanatra volt ez az érzés, ez a wow érzés, hogy ezek nem akármilyen fotók. És ahogy így kutakodtam, egyre több került elő, és szóltam így Berzsi Áron kollégámnak, aki a fotó és videóért felelős, hogy jöjjön le ő és nézze meg a képeket, hogy mit szól hozzájuk, valamint Lépes Anikó kolléganőnek, és mindkettőnek rögtön tetszett. És ez körülbelül így is folytatódott tovább, hogy elküldtem így barátoknak, hogy mit szólnak hozzá, és hogy mit szólnak így a képekhez, valamint elhívtam Pőte Pétert, aki aztán óriási segítségre, sőt ő lett az egyik kurátora magának a kiállításnak, és ő is egyértelműen, mivel ő egy analóg, hobbi analóg fotós, ő is abszolút azt mondta, hogy ezek rettentően jó képek. Úgyhogy így jött valójában, hogy akkor ennek szenteljünk egy kiállítást, ez így körülbelül pár hónapig így érlelődött, utána pedig Lépes Anikóval volt egy ilyen brainstorm, hogy akkor hogy is lehetne akkor ezt így valójában összehozni, és akkor jött így az ötlet, hogy mivel minden évben az Oszvetta megszervezi ezt a Szent György napokat, ami ugye tavaly volt először, hogy föl lett avatva az udvar, és akkor el lett nevezve Szent Györgynek, hogy akkor azt találtuk ki, hogy mi lenne, hogyha ezen az éven, ezen a napon ez a fotókiállítás jönne össze. És ugye itt jött annak az apropóján is, hogy 200 éves a fotográfia, hogy az első fotográfia, ami megjelent, és akkor így összekötöttük a sok kellemest a hasznossal, hogy valójában adott volt, hogy az Oszvetának a terme is most készült el, föl lett újítva, és akkor hogy ezt így összekötöttük egybe.
0: Kicsit mesélj a képekről, hogy milyen képeket találtál itt az archívumban, az Oszveta pincéjének az archívumában. Hány képet találtál, vagy találtatok, és ezek milyen fotók? Kik készítették, és kikről, miről?
1: Körülbelül több mint 30 vagy 40 fotográfusnak a képeit találtam meg, amiket szerintem 40-50 éve nem látott a nagy értelmű. Ezek valamikor ki voltak állítva, tehát hogy réges-régen is szervezett az Oszvetta a különböző kiállításokat, és ez az anfó is, ami egyébként még mindig zajlik, hogy ez már akkor is működött, és itt az Oszvetában működött egy fotóklub, annak a lelkes tagjainak valójában a munkáit találta meg, ezek analóg, előhívott fekete-fehér képek, 40x50 cm-es nagyságban, ami általában száz, ez volt az a méret, de volt persze kisebbek, nagyobbak. Ez leginkább Csallóköz Csalóközről készült képeket találtam, mármint a Csalóközben készült képeket, nyilván voltak Szlovákia más tájairól is, de leginkább Csalóközből, csalóközi emberekről, a sportaktivitásokról, rengeteg természetfotót, pillanatképeket, tehát főleg tényleg helyi arcokról.
0: Milyen állapotban voltak azok a képek, amiket megtaláltatok?
1: Hát szerencsére nagyon jó állapotban voltak és vannak a képek, azt lehet mondani, hogy maximum egy ilyen 4-5 darab volt, ami úgy tönkrement, ami egy ilyen penészes fal résznél volt közelebb egy mappában, de hogy a legtöbbi az abszolút kifogástalan állapotban volt, vagy van, és hát majd 1000 fotó, tehát ilyen satszra egy ilyen 8-900 fotó, de lehet, hogy több is, mert voltak kisméretű, több kulturális eseményt dokumentáló fotók is, amiket még igazából át se tudtunk nézni, ezek a klasszikus kisméretű fotók, de hogy majd 800, több mint 800 fotó szerint, ami előkerült, és hát nem kevés idő volt így átválogatni, hogy ezt így az Áronnal és a Péterrel, a Pőte Péterrel volt egy ilyen 4-5 találkozó körülbelül több órányi, amíg ezt úgymond megzsűriztük, hogyha lehet így ezt szépen mondani, ami alapján kiválasztottuk azt a 100, majdnem 160 képet, amit ki szerettünk volna állítani, de végül aztán egy ilyen 100-105 kép került kiállításra. Úgyhogy tényleg még annyi anyag van még mindig, hogy akár egy második kiállítás is össze lehetne hozni.
0: Ugye itt fekete-fehér analóg fotókról van szó. Milyen a hangulata ezeknek a képeknek most 2026-ból visszanézve?
1: Hát a kurátori szövegben, amit Péter írt, az nagyon szépen leírja ennek a letűnt kornak a lenyomatát, hogy ez valójában egy ilyen közös emlékezet, a hangulata. Hát én azt gondolom, hogy akinek még van rá lehetősége és el tud jönni, az ő saját maga is fogja érezni, hogy akár egy laikus számára is, hogy nagyon erős pillanatok vannak megörökítve, de mégis olyan egyszerű pillanatoknak tudnám leírni, hogy amik valójában még a mai napig is ismertek. Tehát, hogy ez egy dolog, hogy letűnt kor, hogy vannak házak vagy utcák, amik már teljesen megváltoztak, de mi emberek valójában ugyanazok vagyunk, a természet se nagyon változott azon kívül, amit az ember nem tett tönkre, de hogy rengeteg minden még most is ugyanaz.
0: Ha jól tudom, május 29-ig lehet még megtekinteni ezt a kiállítást?
1: Kiállításnak egy bizonyos része fog csak megszűnni, viszont ami a falakon fölött installálva, az még megnézhető. Tehát azért még így is szerintem egy 70 kép, biztos, hogy 60 kép látható lesz, tehát ezután is egészen addig, amíg nem lesz valami más fajta kiállítás. Ugye tudni kell, hogy volt egy installáció a tér közepén, valamint elkészült egy sötét kamra, ami úgy szintén rejt képeket, ezeket fogjuk úgymond megszüntetni, vagy hát elrakni május végével, de utána is egy 60-70 kép fönn marad a falakon, addig, amíg nem vesz másik kiállítás.
2: Ennek egyébként nagyon örülünk, én biztos nagyon örülök neki, hogy fent maradnak még ezek a képek, mert hogy az eddigi hetekben is volt rá példa, hogy más egyéb rendezvények valósultak meg, más egyéb oszvetai, tehát népművelési központ rendezvényei valósultak meg e falak között. Például voltak ilyen irodalmi workshopok fiatalokkal, gyerekekkel, amiken konkrétan ki is lettek használva a képek, amik a falakon voltak. És ténylegesen a gyerekeknek foglalkozni, hogy ki kellett választani, nem tudom pontosan hogyan volt, de mondjuk kiválasztottak akár közösen egy képet, és akkor azzal a képpel kapcsolatban kellett valamit alkotniuk. Vagy volt egy ilyen zenés, pszichológiai, elmélkedős est, ami szintén e falak között valósult meg, és tényleg olyan csodálatos, ilyen extra különleges hangulatot kölcsönöz, illetve ugye ennek köszönhetően még többen megnézhetik, meglátogathatják a kiállítást. És egyébként pedig, ami a kiállítás megnyitót illeti, nagyon izgalmas volt azt látni, hogy ugye különböző korosztályok érkeztek, nagyon sokan olyanok érkeztek a megnyitóra, akik például jelen voltak akkor, amikor a fotóklub működött, voltak olyanok a régi oszvetás munkatársak, akik felismertek képeket, felismertek arcokat a képeken. Tehát annak a korosztálynak, aki valójában nemhogy első ízben tekinthette meg a képeket, hanem ismételten láthatta őket, az biztos, hogy óriási élmény lehetett. Ennek köszönhetően tényleg óriási varázsa van ennek a kiállításnak, úgy gondolom, és ezért is szeretnénk, hogy minél többen jöjjenek még el és nézzék meg, mert hogy van neki ez az extra hozzáadott értéke, hogy az itt lévő emberekről szól, felismersz rajta például épületet, ami már lehet, hogy nincs, vagy éppen személyt, aki 40 évvel ezelőtt úgy nézett ki, ahogy azon a képen kinézett, és ezek ilyen viszont találkozások.
1: Hogy a kiállítás mellett számomra óriási érték volt az, ahogy elkészült ez a kiállítás, mármint azt gondolom, hogy maga az ötlet az jó, ha van, nyilván az nélkül nincs egy dolog, de hogy mennyi munka az, amit mennyi ember beletett, ez számomra óriási érték volt, hogy mennyien segítették ezt a kiállítást, kezdve onnét, hogy Anikó volt végig, aki így böködött, tudott, hogy ez már készen van, aki így a háttérből mozgatta így az egészet, hogy mindenre odafigyeljünk, hogy együtt fölkerestük azokat a régi fotósokat a nevek alapján, igyekeztünk minél több fotóst megszólítani, hogy eljöjjenek magára a kiállítás megnyitóra, valamint egy nagyon fontos mozzanata volt az egésznek ahhoz, hogy ez az egész kiállítás úgy néz ki, ahogy kinéz, az volt, amikor már megvolt, hogy kiválogattuk a képeket, akkor én felkerestem Németh Gergely barátomat, aki a vizuális és a grafikai koncepciót adta vagy álmodta ehhez a kiállításhoz, és akkor valójában így lett teljes a kör. Valamint muszáj megemlítenem Nagy Zsófiát, aki mint szakmai munkatárs, mint kurátori segítséget nyújtott ebben az egészben, és még Szerbák Zuzkát, akivel kereteztük a képeket, és aki úgy szintén nagyon sokat segített a létrejöttében. Azt még szeretném elmondani, hogy az miatt is talán nagyon érdekes, hogy végül úgy döntöttünk, hogy az eredeti képek lesznek kiállítva, volt egy ilyen, hogy be lesznek digitalizálva, és akkor azokat különböző módon fölkasírozzuk, és más elrendezésben rakjuk fel őket, de végül is úgy döntöttünk, hogy az eredeti képek lesznek kiállítva, úgyhogy saját kezűleg is, meg kereteztettünk is bizonyos képeket, tehát valójában most már meg is őrizzük őket a következő generációknak.
0: Vannak-e kedvenc fotóid, képeid ebből a több mint 100 kiállított darabból?
1: Nagyon tetszik az az elgondolás, amit kitalált Péter, hogy csinált egy ilyen, tehát egymás mellé rakott több két darab fotó, tehát valójában a fotópárokat keresett, mondjuk egy bácsi, aki pipázik, és egy kisfiú, aki fújja el a békavilágnak ugye az elszáradt virágrészét, vagy egy kerekfejű bácsi, egy mellette egy labdával játszó gyermek, és akkor ebből talált egy ilyen 10 párt, és ahogy ezt Németh Gergely pedig megálmodta, abban a Leporello stílusban, hogy föl lett téve a falra, Ez egyik egy ilyen személyes kedvencem, így az installációt illetően. Viszont a képek között talán a kedvencem az, amikor egy lovas kocsin pihenő vagy ülő bácsi húz mirdatlan mennyiségű faládát, és a háttérben egy éppen épülő dunaszerdahelyi blokk van a háttérben, az számomra az egyik nagy kedvenc.
0: Mit mesélnek úgy általában ezek a képek, a csalóközi hétköznapokat a 70-es, 80-as évekből? Így foglalható össze?
1: Vannak fotók egészen a 60-as évektől, tehát a legidősebb fotó talán 67-es volt, amit láttunk, ami rá van írva, tehát ezért lehet, hogy volt valami olyan, akár egy picit öregebb is. Főleg emberi, nagyon sok portréfotó van, gesztusok, arcok, nézések, rengeteg gyermekfotó van különböző játszótereken, vagy játszás közben olyan pillanatképek elkapva, ami tényleg azért érdekes, hogy ugye azért most már az van, hogy mindenkinek a zsebében ott van a mobiltelefon, és hogyha te is biztos belenézel, akkor a 5000-nél biztos, hogy több kép van, nekem lehet a duplája is, és úgy elszörnyedek magamon is, hogy mennyi minden hülyeséget az ember lefotóz, hogy akkoriban ez teljesen nem így működött. Volt egy filmed, amin volt 36 képkocka, és ugye biztos nem volt akkoriban olcsó dolog ezeket előállít, hogy az ember meggondolta azt, hogy mire kattintja el azt a 36 filmkockát. Tehát az az irdatlan mennyiségű türelemi munka látszik is ezek mögött, a pépek mögött, hogy ott tényleg kivárták, vagy épp sikeresen elkapták a pillanatot, de valamikor kivárták azt a pillanatot türelmesen, hogy ez a kép megszülessen, és szerintem ez nagyon jól érződik a képeken.
0: Hogyan zajlott a kiállítás megnyitója, hiszen ha jól tudom, akkor az Oszveta új dísztermét is felavattátok egyben a kiállítás megnyitójával egy időben, tehát kicsit ünnepélyesebb keretek között zajlott?
2: Általában nálunk a kiállítások a Galerie Novában történnek, tehát a megnyitók is, amelynek nagyon örülünk, hogy megvan, csak elég picik a termek. És mivel folyamatos megújulásban vagyunk, tehát folyamatos átépítés zajlik az Oszvetán nagyon-nagyon lassacskán, de annál nagyobb lelkesedéssel, és hála Nagyszombat megye támogatásának, ezért igen, karácsony és január tájékán történt az, hogy felújították a nattermet. Tehát a főépületben a nattermet, ahol a Fotoszvete kiállítás is megvalósult. És ennek nagyon örülünk, egyúttal tehát a kiállítás megnyitó lehetőséget adott arra, hogy a nattermet hivatalosan átadjuk. Tehát volt süti, volt torta, volt megvendégelés, ahogy azt illik. A magának kiállítás megnyitón volt egy nagyon izgalmas beszélgetés a National Geographic fotósával, Hajdú D. Andrással is. Szerencsére nagyon sokan eljöttek, nagyon nagy volt az érdeklődés, aminek kimondottan örülünk, csodálatos volt tényleg. Ahogy az imént is említettem, hogy olyan emberek is eljöttek, akik már az Oszveta valahol szerves részei voltak az elmúlt évtizedekben, hivatalosan át lett adva a natterem, ami azt jelenti, hogy szalagátvágás volt, Nagyszombat megye alispánya is itt volt, illetve több megyei képviselő is megtisztelt minket jelenlétével.
1: Nekem külön tetszett az, hogy nem csak az idős fotós generáció, hanem rengeteg helyi fotós is megjelent a kiállításon. Ugye Ugrózki Pityu barátom, aki moderálta a beszélgetést, Hajdú D. Andrásra, egyébként az ő ötlete is volt, hogy legyen ilyen beszélgetés. Szerintem fantasztikusra sikeredett. Tényleg egy órán keresztül síri csendben hallgatták az emberek, hogy mi a fotóbeszámolóját, és még ezt visszatérve, hogy nagyon jó volt látni, hogy találkozik ez a régi és az új fotós generáció, ez szerintem megható volt. És ez is volt az egyik apropója, tehát nem csak egy kiállítást szerettünk volna, hogy tényleg fölrakni a képeket a falakra, hanem ez is volt az egyik ilyen hátsó szándék, hogy fölkutatni a régebbi fotósokat, és valahogy ezt a fotós közösséget egy kicsit aktivizálni, vagy hogy, hát most vagy aktivizálni, mert amúgy ez az Amfo, ez működik, ugye vannak minden évben ezek a kiállítások, de úgy egy kicsit inkább közelebb hozni egymáshoz az embereket.
2: Picit azt hiszem, hogy olyan szomorkásak vagyunk, kiküldtük az iskolák felé azt a gondolatot, hogy nagyon-nagyon szívesen tartanánk vezetett tárlatvezetést, ahol is szívesen megválaszolnánk a csoportok, osztályok kérdéseit. Sajnos nem olyan nagy az érdeklődés, amit úgy reméltünk volna. Ez valószínűleg összefügg olyannal is, hogy például az iskolákban nem nagyon működnek a fotóklubok. Volt ilyen, vagy van ilyen néhol léteznek ugye fotóklubok sulikban. Olyan csodálatos lenne, hogyha ez a párbeszéd, ez olyan intenzívebben zajlana. Nagyon szeretnénk, nagyon-nagyon fontos lenne számunkra, hogy az Oszveta nyitott legyen. Tehát, hogy tényleg várja a vendégeket, várja a látogatókat. Egy kiállítás nem csak kiállítás megnyitón megtekinthető, hanem tényleg valahol egy különleges varázs kölcsönöz neki, hogyha valaki bármikor egy hétköznapon betoppan ide hozzánk, és szeretettel várjuk, és körbevezetjük, és ez is lenne egy olyan cél. És ami pedig a párbeszédet illeti, a képekhez még annyit tennék talán hozzá, az installációhoz, magához, hogy nagyon-nagyon tetszik nekem, ahogy megcsináltátok, Norbi, hogy tematikailag. Tehát ugye a képek tematikailag vannak összerakva, összecsoportosítva, és ezáltal további beszélgetésre ad okot, illetve további beszélgetéseket indít el, és ezek olyan nap dolgok, ezek olyan kis nagy csodák a mindennapokban.
1: Hát a harmadik agyó volt az, hogy a utcák, terek és politikai gesztusok, azt elfelejtettem mondani, ami valójában viszont a lényeg, hogy az egyik fal a maguknak, a fotósoknak van szentelve, tehát hogy maga a fotózás, ahogy készült, tehát ahogy egymást fotóztak, ahogy próbáltak experimentálni, tehát hogy ugye most így meg vagyunk hökkenve, vagy ezeken úgymond művész fotókon, vagy hogy ezeket a kísérletező fotón, de igazából akkor is már, tehát hogy ezzel tudnám így legjobban elmagyarázni, van ez a pízai fejletor, ami mindig elmegy oda, akkor azt fotózzák le, hogy így nyomja, mint hogyha elnyomná valaki, oda teszi a kezét. És itt van kettő ilyen visszamenőleg 50 évről, hogy voltak már ilyen kísérletezések, csak itt Csalló közben. Szóval, hogy látszik ezen, hogy nem csak úgy, nem egy ilyen klasszikus, hogy mostan lefotózom a Bözsi nénit képek, hanem hogy így ezek tényleg lelkes amatőrök voltak, jó nagy művészi adottsággal megáldva, és ez abszolút látszik a képeken.
3: Lesz-e valamilyen folytatás, vagy bármilyen folytatás, hogy utaltál egy fél mondattal arra, hogy olyan sok képet találtatok, hogy akár még egy kiállítást lehetne ebből készíteni, de hogy tervezitek-e, vagy bármilyen más fotókiállítással készültek-e a közeljövőben?
1: Hát az intézményünk igazgatója, Varga Viktor már így folytatotti megbeszéléseket különböző intézményekkel, akik már megkeresték őt, vagy akár valami találkozók során. Tehát van érdeklődés maga iránt, a kiállítás iránt is, hogy esetleg elutaztatnánk valahová máshova. Egyelőre még nincs biztos, ott még nem tudok mondani. Annyi viszont az biztos, hogy tényleg még annyi kép van, hogy akár az is elképzelhető, hogy egy-két éven belül egy fotószet a 2.0 is létrejöhet.
3: Milyen egyéb rendezvényekkel készül a Csallóközi Népművelési Központ a közeljövőben? Vagy futnak-e párhuzamosan más rendezvények, események, kiállítások az intézményben?
2: Nem állunk meg. Zajlik megállás nélkül az összvetem. Minden napra jut legalább egy rendezvény. Ami a kiállításokat illeti, ezekben a percekben is zajlik a képzőművészeti spektrum megyei fordulójának a kiállítása a Csallóközi Múzeumban, néhány méterre innét tőlünk. Egyszerű oknál fogva, mert hogy ugye nagyobb mennyiségű anyagról van szó, mint amit a mi galerinománk be tudna fogadni, ezért mindig úgy csináljuk, hogy a járási fordulónak a kiállítása ott van a Csallóközi Múzeumban, ami ugye mutatja a két intézmény közötti fantasztikus együttműködést is. Ezen felül, ami a következő kiállítást illeti, az június 19-én lesz a Csallóközi Színes Ceruzáknak a kiállítása, tehát az aktuális 27. évad kiállítása, ami azért izgalmas, mert a Csallóközi Színes Ceruzák kimondottan az oszvet a gyermekek, ami egy nemzetközi rajzverseny óvodáskorú gyermekek számára, és az elmúlt években akár hogy mit mondjak, Bangladesből például, vagy akár azt hiszem Törökországból is voltak nevezők, ugye Győrt mondanom sem kell, Győr minden évben részt vesz több óvoda, tehát tényleg egy nemzetközi kiállításról beszélünk itt, nemzetközi versenyről, a kiállítás megnyitóra gyermekek érkeznek mindenhonnét, azt hiszem, hogy Esztóniából is volt már ide látogató gyermek, aki családjával, vagy tanárával akár jött, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, tehát idén június 19-én lesz a megnyitó, 11 órakor természetesen szeretettel várunk minden érdeklődőt, szintén a Csallóközi Múzeumban, mivel szintén nagyobb terjedelmű anyagról beszélünk, amihez párosul egy háromnyelvű katalógus, tehát itt, mivel nemzetközi rendezvényről van szó, ezért háromnyelvűen csináljuk, magyar, szlovák, illetve angol nyelv, hogy minél többen megértsenek minket. És ezzel a színes ceruzával kapcsolatban mondanám például azt, hogy itt vándorkiállításról is beszélünk már évek óta, és valami hasonlót szeretnénk lehetőség szerint csinálni a fotoszvetával is. Tehát igen, ahogy Norbi is mondta, megszólítani különböző intézményeket, községeket. A színes ceruzák, ők Győrben több helyszínen megfordulnak minden évben, és nem kizárólag Győrről beszélünk a színes ceruzákkal kapcsolatban, és ilyesmit szeretnénk tényleg a fotoszvetával kapcsolatban. Nagyon-nagyon nagy anyagunk van különböző kiállításokkal kapcsolatban. Tehát legyenek ez például a gyerekrajzok, de ott van ugye, igen, az AMFO, az amatőr fotósok művei, fényképei, ott van például a képzőművészeti spektrum, sok-sok különböző képzőművészeti alkotás, és ezeket jó lenne, hogyha minél többen látnák, mert tényleg nagyon, sok esetben nagyon-nagyon szép anyagról beszélünk. Ami egy további olyan a nagyon közeljövőben megvalósuló rendezvényünket illeti, az a június 2-án és 3-án megvalósul a Szarvason, a magyarországi Szarvason megvalósuló rendezvény, ami egy új együttműködésnek a kezdete. A legelső közös rendezvényünk Nagyszombat megye és Békésvár megye között. Szarvasra visszük el ugyanis a Rím meséinket, Alzsbeta Tesedzsíková írónő tollából származó alkotást, amelyre nagyon büszkék vagyunk, az Oszvetá segítségével publikált anyagról van szó, amit le szeretnénk fordítani magyar nyelvre, de Szarvasra ugye a szlovák nyelvű eredeti verziót visszük, mert hogy a Szarvason alapiskola, illetve óvoda található, ami szlovák nyelvű. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok rendezvényünk van, és tényleg reggelig tudnánk beszélni arról, hogy csak júniusban mit szeretnénk megvalósítani. Egyébként a községekkel is együttműködünk, próbáljuk támogatni őket, ahol tudjuk, amilyen formában tudjuk, és szerencsére egyre szebb és egyre intenzívebb az együttműködés.
1: Én még Editkét kiegészíteném azzal, hogy egyébként van iskola, aki érdeklődik, mert szerdán jön 60 diák a vidékfejlesztési középiskolából Dunaszerdahelyről, és ezúton is még szeretnék mindenkit bátorítani, hogy aki még szeretné látni a kiállítást teljes önmagában, ahogy elkészült a Sötét Kamrával együtt, akkor azt még megteheti jövő hét péntekig, reggel 9-től délután 3-ig, nyugodtan csöngessenek be az Oszvetá főépületébe, és lehetőség van megnézni azt a 20-25 perces dokumentumfilmet, amiről egyébként nem beszéltünk, és pedig fontos megemlíteni, amit Erzsi Áron kollégánk és Pőte Péter készített három régi fotóssal, a fotoklub tagokkal, és ezt is vetítjük a kiállítás folyamán, úgyhogy le lehet ülni, és meg lehet nézni, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
2: És még én hozzátenném, hogy ezekben a pillanatokban is érkeznek egyébként látogatók, tehát annyira nem tragikus a dolog, csak örülnénk neki tényleg, hogyha akár ilyen szervezett csoportok, és az iskolákat úgy általánosságban olyan jó lenne tényleg elcsábítani ilyen rendezvényekre, hogy ismerkedjenek a kultúrával.
3: Ez így van, ez fontos. Tehát még május 29-éig a Csallóközi Népművelési Központban Dunaszerdahelyen megtekinthető a Fotoszveta kiállítás, amelyről az elmúlt percekben Tilajcsik Edittel és Kovács Norberttel beszélgettem, az Oszvetá két munkatársával, illetve a kiállítás megálmodóival és szervezőivel. Köszönöm szépen, hogy válaszoltatok a kérdéseinkre.
1: Köszönjük, hogy eljöttél.
2: Nagyon szépen köszönjük.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Megszakadt a parlament ülése, Tibor Gáspár kizárta Alois Linát. Magyar Péter az új parlament első ülésén azt mondta, megszüntetjük a politikusok kiváltságait. Marad a meleg időjárás, holnap is a maihoz hasonló 27 és 33 fok várható. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A vállalkozóknak együtt kell működniük a kormánnyal, nem pedig harcolniuk ellene. Ezt ma Pozsonyban a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésének ünnepi ülésén mondta Robert Fico miniszterelnök, Denis Aszakova gazdasági miniszter jelenlétében. A miniszterelnök felszólította a kamara képviselőit, hogy közösen keressenek megoldásokat azokra a problémákra, amelyek nem csak Szlovákiát, hanem Európát is foglalkoztatják. Beszédében kiemelte, hogy a vállalkozók 65%-a nem fizetett be egy eurót sem adóként. A szürke gazdaság 17 milliárd eurót tesz ki, a hozzáadott érték adó beszedése pedig 10%-os hiányt mutat. Mindezek olyan gazdasági problémák, amelyeket a kormánynak meg kell oldania. Szakova szerint a brüsszeli tárgyalásokon az EU gazdasági biztonsága válik a fő témává. Megszakadt a parlamenti ülés. Tibor Gáspár, a parlament alelnöke kiutasította az ülésteremből Alois Lina ellenzéki képviselőt. Gáspár azt állította, Lina megsértette az eljárási rendet azzal, hogy sértő feliratú trikót visel. A hivatalos felszólítás nem ért célt, a szabálysértés nem szűnt meg. A mai ülés végéig kiutasítom az ülésteremből, közölte Gáspár Linával. Az új házszabály értelmében a kiutasítás egy havi fizetés elvonással jár. A Környezetvédelmi Minisztérium nemzetközi pályázatot írt ki a breznói járásbeli Predánya település közelében található kátránylerakók felszámolására. A Felső-Garammente régiójában található mérgező hulladékokkal terhelt környezeti szennyeződés évtizedekkel ezelőtt keletkezett a kőolajfeldolgozás maradványaként. Eltávolításának becsült költsége körülbelül 54,5 millió eurót tesz ki. Erről a Környezetvédelmi Minisztérium kommunikációs osztálya tájékoztatott. A projektet elsősorban európai forrásokból finanszírozzák. A Tisza párt, amely az áprilisi választások után alkotmányos többséget szerzett az országgyűlésben, első lépései között a politikai kiváltságok megszüntetését tűzte ki célul. Ezt ma a parlament első rendesülésének nyitó beszédében mondta Magyar Péter miniszterelnök. Ismét elmondta, hogy csökkenteni fogják a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, átnézik a diplomata útleveleket, és javasolni fogják az országgyűlésnek, hogy csökkentsék a képviselői fizetéseket. A rendesülés napirendjén szerepel többek között 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítása is, amelyek jóváhagyása a parlamentről szóló törvény értelmében nem igényel vitát. Két bizottságnak a gyermekvédelem területén kialakult rendszerbeli válsággal, valamint a pedofil ügyben meghozott ellentmondásos elnöki kegyelem megadásában résztvevő személyek felelősségével kell foglalkoznia. A többi bizottságnak az állami vagyon átláthatatlan privatizációját és a Nemzeti Bank működésével kapcsolatos hatalommal való visszaélés gyanúját kell kivizsgálnia. Az 5. kezdeményezés a végrehajtási joggal való visszaélés kivizsgálására összpontosít. A csehországi Teplicei kerületi bíróság helyt adott Dominik Feri volt parlamenti képviselő feltételes szabadlábra helyezési renti kérelmének. A Novinki.cz portál beszámolója szerint a börtönben letöltötte a nemi erőszakért kiszabott 3 éves büntetésének 2/3. Feri a feltételes szabadlábra helyezési renti kérelmét azzal indokolta, hogy mindig rendes életet élt, és ha a bíróság szabadlábra helyezi, azt továbbra is folytatni fogja. Szavai szerint a börtönben példásan viselkedett. Most más életcéljaim és ambícióim vannak, mint abban az időben, amikor a cselekmények történtek.

0: történtek, jegyezte meg. Andrzej Langer ügyész azt javasolta a bíróságnak, adjon helyt Feri kérelmének, ugyanezt a véleményt osztotta a börtönpszichológus is.
1: Időjárás.
0: A nap további részében derült marad az ég, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 6 fok közé csökken. Holnap kezdetben nem lesz felhő az égen, majd északon és keleten fokozatosan beborul, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, nyugati vagy északnyugati szél várható, helyenként erős széllökésekkel.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Továbbra is zajlik a baleseti helyszínen és a D2-esen Malacka után Jókút irányában a 14. kilométer szelvénynél 20 percre nőtt a várakozási idő, vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800 Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Jó szóval oktasd, Gazsik Viktóriával.
3: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! Évfordulós hónapunkban ma az ország nyugati régiójába látogatunk el. 2026. május 21-én ünnepelte újraindításának 75. évfordulóját a Szent Simolnár Albert Alapiskola. A díszünnepségen színpadra léptek az iskola volt és jelenlegi diákjai, a Tátika bábcsoport, a Mögyes Néptánc Együttes és a Gombocska Énekkar is. Az intézmény diákjai a high-tech suli program keretein belül egy 75-ös küldetés névre keresztelt szabadulószoba létrehozásán dolgoztak egy februári projekt héten, amelyet két csapat az ünnepséget követő fogadás keretein belül ki is próbálhatott. A Szenci Alapiskola nem csak most májusban, hanem az egész tanévben tavaly ősztől szervez kísérő programokat a jubileum kapcsán. Így készült el az a 8 családi portré, amelyen olyan családok láthatók, akik 4 generáción át látogatták diákként a Szenci Alapiskolát. Folytonosság, összefogás, megmaradás, közösségépítés. Ezekkel a szavakkal lehetne összefoglalni a Szenci Magyar Alapiskola elmúlt 75 évét. Oktatási műsorunk mai részében erről emlékezünk meg, helyszíni riportunkban. Ha tehetik, maradjanak velünk, gondolatébresztő rádiózást kívánok!

0: Ebben a tanévben fennállásának, pontosabban újraindításának 75. évfordulójára emlékezik a Szent Imolnár Albert Alapiskola. Az intézmény jelenlegi épülete azonban ennél sokkal régebbi múltra tekint vissza. A mai épület térségében állt egykoron a Mária Terézia uralkodása alatt létesített Collegium Ökonomikum, amely császári, királyi és műszaki szolgálatra készítette fel diákjait. Az iskolát elvégző diákokból kamarai főtisztviselők, katonai műszaki tisztek, mérnökök és gazdasági szakemberek kerültek ki. Az 1776-os tűzvészt követően az iskola megszűnt. 1779 és 1877 között római katolikus népiskolaként működik, ez 1872-ben változik meg, amikor is a két osztállyal működő népiskolából 4 osztályos községi elemi iskola válik. A 20. század elején egészen 1918-ig felekezeti 6 osztályos alapiskola működik. Mint országszerte mindenhol 1944. szeptember 6-át követően Szencen is megszűnik a magyar nyelvű oktatás, a Szlovák Nemzeti Tanács által elfogadott rendelet alapján. A háború utáni évek szomorúak voltak az itteni magyar nemzetiségű lakosok számára. Jogfosztottság, kitelepítés, magyar iskolák bezárása, a magyar nyelv használatának betiltása. Emlékeznek vissza az iskola alapítók. Aztán felvillan a remény, 1950. szeptember 1-től újra kinyithatják kapuikat a magyar iskolák. Nagy volt a lelkesedés a szenci magyar szülők között. Sokan azonnal átiratják az addig szlovák iskolába járó gyermekeiket. Másokat a leglelkesebb szülők meglátogatnak, bátorítanak, hogy éljenek törvény adta jogukkal, hogy mennyire fontos az anyanyelvi oktatás, hiszen a saját gyerekeiken tapasztalják ennek ellenkezőjét. Emlékeztek vissza 2000-ben az iskola alapítók, az idézett szöveg a Maszat című iskolai lap hasábjain olvasható, és az 50. évforduló alkalmából íródott. Az 1950-51-es tanévben 5 évfolyam tanult 3 osztályban, 47-en voltak. Amikor az 1960-61-es tanévben az iskola fennállásának 10. évét ünnepli, a tanulók száma szinte eléri a 800-at. 1950 és 2000 között fennállásának 50 éve alatt 3221 tanuló hatta el a szenci alapiskola padjait. A város szülöttje az 1574. augusztus 30-án született nyelvtudós, műfordító és zsoltárköltő Szenci Molnár Albert nevét az iskola 2002. októberében veszi fel.
1: május 21-én ünnepli újraindításának, fennállásának 75. évfordulóját a Szenci Molnár Albert Alapiskola. Most Matus Mónika igazgatónő ül velem szemben. Elsősorban az érdekelne, hogy milyen programokkal készültek erre az alkalomra.
2: Konkrétan, mivel ez az egész év a magyar nyelvű oktatás újraindításának 75. éve 1950-1951-hez viszonyítva, az egész évben már a 75. évfordulóra koncentráltunk. Lehet, hogy a mai nap ez a kicsúcsosodása volt ezzel a díszünnepéllyel, ahol jelenlegi és volt diákjaink mutatták be képességeiket, tudásukat, de tulajdonképpen az egész évben már szerdánként a honlapra feltettünk érdekes történeteket a krónikából, régi fényképeket. Posa úr javaslatára megkerestük azokat a családokat, most már nagyon kevesen vannak, akik 4 generációs családok, fényképet készítettünk róluk. Hála Istennek a 3 generációs családokból jóval több van. Visszaemlékeztünk arra, hogy mi történt az elmúlt évtizedben, vagy elmúlt 15 évben, ami egy iskolakönyvben, egy ilyen iskolakrónikában jelent meg. A 60 éves évfordulóra Takács Erika igazgatóhelyettes összeállított egy emlékkönyvet, tulajdonképpen csak az elmúlt 15 évet kellett hozzá feldolgozni.
1: Akkor én most a generációkra csatlakoznék rá, ugye itt volt szó arról, hogy 4 generációs diákokat, növendékeket, családokat megörökítettek, ez ugye azt jelenti, hogy a családnak a tagjai 4 generáción át is ebbe az intézménybe jártak, illetve van, akik 3 generáción át. Jellemző is a Szenci Alapiskolára ez a generációkon átívelő jelleg. Mint intézményigazgató, mit üzen ez önnek?
2: Intézményigazgatóként a folytonosságot, egy megbízhatóságot, talán azt, hogy milyen jó érzés az, amikor én osztályfőnökként nagymamává válok, amikor azok a gyerekek, akik tőlem kerültek ki, most visszahozzák a gyermekeiket. milyen jó érzés azt látni, hogy ismerem a szülőt, a nagyszülőt, néha még a dédszülőt is. Milyen jó érzés arra gondolni, hogy az a Csuka Laura, aki 25 évvel ezelőtt kiselsősként állt a színpadon, most anyukaként a saját kisfiát hozza ide a mi intézményünkbe. Ez a folytonosság valamilyen szinten erőt ad, és egy ilyen bizonyítéka is annak. Valószínűleg úgy gondolták, hogy megérte ide járni ebbe az iskolába, mert ha nem érte volna meg, akkor nem hozták volna vissza a gyermekeiket, az unokáikat. Tulajdonképpen ez egy pozitív visszajelzés.
1: Ez a visszahozás jelleg már az újranyításkor, az 50-51-es tanévben is ugye megjelent, tehát hogy a helyi szlovák iskolákból, amint Szent megkapta az engedélyt a magyar tagozatnak az indítására, azonnal léptek a szülők, és akik bizonytalanok voltak, azokat meg a többi szülő meggyőzött. Úgyhogy ez a közösségi összetartás, a közösségépítő jellege az iskolának, az iskola közösségnek az a kezdetek óta a mai napig jelen van. Ott vannak azok az évszázadok is, amikor puszta kézi munkával is ugye ez megjelenik, tehát az újjáépítése az épületnek, az egykori pedagógusok, tanárok, szülők, felső tagozatos diákok járulnak hozzá. Hogy van ez a mai korban jelen az iskolában?
2: A mai korban is rengeteg sok szülői támogatást kapunk. Ahogy mondtam a beszédemben, szülők nélkül nincs iskola. Egy olyan támogató közösség nélkül, ahol a szülők számára nem fontos az iskola sem lehet jó. Bármennyire igyekszik majd, hogy a lehető legjobb oktató-nevelő munkát biztosítsa, vagy végezze, vagy a nevelésre koncentráljon, ez semmiképpen sem nem lesz jelen, hogyha a szülőkkel nem jó az együttműködés. A mai nap talán abban jelenik meg, hogy a volt diákok, akik valamilyen pozícióba kerültek, olyan szinten támogatják az iskolát, hogy az iskola bővítését elősegítse. Nem egyszer előfordult, hogy építészek teljesen ingyen tervezték meg az iskola bővítésének a programjait, nem fogadtak el érte semmi pénzt. Vagy például nagyon szép jele volt ez a mai műsorban, amikor volt előadó művész diákjaink boldogan érkeztek vissza hozzánk.
1: Az évfordulókban benne van a múlt, erről most már egy kicsit beszéltünk, a jelen és a jövő. A jelen kapcsán az érdekelne, hogy azoknak a hallgatóinknak, akik nem ismerik a Szenci járás, nem tudják, milyenek erre felé a helyzetek, nem feltétlenül ismerik, mi a Szenci Molnár Albert alapiskola, hogy mutatná be?
2: Szenci Molnár Albert alapiskola egy szórványvidéken található iskola. Szencen 9% magyarság, a járásban 13% a magyarság számaránya. Ennek ellenére 13 faluból hordják be naponta a gyerekek, akiket szeretnék a szülei, hogyha továbbra is magyar nyelvű oktatásban részesülnének. 262 diákunk van. Azt hiszem, hogy igen, összefogó iskolaként jellemezhetném magunkat, hiszen hogyha arra van szükség, hogy például az Anzon falunapon műsort mutassunk be, akkor a tanítónéni megszervezi, hogy az onci gyermekek műsorral kedveskedjenek az onciaknak. Hogyha a Rákóczi buszt kell üzemeltetni, akkor Boldogfa polgármestere vállalja azt, hogy üzemelteti ezt a Rákóczi autóbuszt. Én úgy gondolom, hogy az egész járás magyarsága összefog akkor, amikor az iskolánkról van szó, és ez nagyon pozitív és csodálatos dolog.
1: A szórványvidéken megmaradni nem csak a számoknak a kérdése, ennek ellenére ez nem hat ki a minőségre. Tudjuk, hogy az oktatást nem számokban mérjük, ennek ellenére az INECO felmérésén több éven át a Szenci Magyar Alapiskola pont az, aki a magyar alapiskolák közül az első helyen végez. Mit jelent ez?
2: Nagyon jó érzés, de nem sok mindent jelent, hiszen csak pár olyan verseny van, amelynek alapján bemérnek bennünket ebbe az INECO felmérésbe, amikor kiemelkedő diákjaink vannak, és hatalmas szerencsénk, és azért legyünk őszinték, fantasztikus dolog, hogy van egy olyan magyar iskola, amelyik megnyeri a Szép Magyar Beszédet, az Országos Szavaló versenyt, és a Poznány Szlovenszkú Recs versenyt is, ez nagy dolog. De nem méri azt a 68 diákot, akiknek, mivel Szenci járásban nem található speciális nevelési igényű gyerekeknek iskola, nekik nekünk kell biztosítani. Mindegy, hogy autista, vagy ADHD-s, vagy bármilyen más tanulási zavarra rendelkezik az oktatást. Nem méri azt, hogy vannak olyan gyerekeink, akiket fel kell zárkóztatni. Nem méri azt, hogy olyan gyerekek, akik nagyon nehezen tanulnak, milyen gyönyörűen érvényesülnek a gombocskában, vagy a tátika báb csoportban. Nem méri az iskola klímáját, de Ez nem azt jelenti, hogy mi nem örülünk az elért eredménynek, mert szerintem ez fantasztikus dolog, és csodálatos, hogy ilyen kiemelkedő tehetségű gyerekeink is vannak, akik a mért eredményben is ezt megmutatják.
1: Milyen kihívásokkal küzd egy iskola a nyugati szórványvidéken?
2: Nagyon sok kihívással küzdünk, ugyanúgy, mint az összes többi iskola. Az én számomra felemelő volt, és nagyon-nagyon fontos, hogy a megye összes 4 iskolájának igazgatója, illetve igazgatóhelyettese itt volt ezen az ünnepségen. Ez mutatja azt, hogy csak 4 vagyunk a megyében, nagyon összetartunk, nem egymás ellen dolgozunk, hanem bármiben számíthatunk a többiekre, amiért nagyon hálás vagyok. Számomra rendkívül fontos az is, hogy a gyerekeket van hova egy ilyen szórványvidéken behozni, ahol biztonságban érzik magukat, de a következő évek nagyon nagy kihívással fognak járni, hiszen annyira sok minden változik a társadalomban, és most az új ciklus is bevezetésre kerül, hogy fontos lesz a számunkra az, hogy inkább törődjünk a neveléssel sajnos, mint az oktató-nevelő munkának csak az oktatási részével.
1: A Szentvárosának van egy olyan sajátosság az elmúlt években, hogy kinőtte az iskoláinak a férőhelyét, ami azt jelenti, hogy sok olyan gyerek, akinek egyébként járna hely szlovák tannyelvű szenci alapiskolákban, azoknak nem jutott. Vált-e ez a magyar iskolának a javára, ösztönözte ez a szülőket arra, hogy azt a trendet, amiről gyakran hallunk a szlovákiai magyar közegben, hogy szlovák iskolába iratjuk a gyereket, mert hogy ott majd megtanulja az államnyelvet, az esetben okozott-e egy ilyen fordított helyzetet?
2: Nem tudom konkrétan, hiszen nagyon sok olyan esettel találkoztunk, amikor számunkra érthetetlen volt az, hogy a szülő úgy döntött, hogy szlovák iskolába iratja a gyermekét, és amikor megkérdeztük, majd megkérdezzük, akkor azt mondták, hogy azért, mert kevesebb órája van a szlovák iskolában található órarend szerint a gyereknek. Azt gondolom, hogy akinek valamilyen kötődése van, vagy valamilyen olyan iskolát keres, ahol nem olyan nagy a létszám, akkor könnyebben fordul az iskolánk felé, meg látja, hogy törődünk a gyerekekkel, látja, hogy foglalkozunk velük, és nem mintha a többi iskola ezt nem tenné, de mivel hatalmas iskolákról van szó, ott sokkal nehezebb ilyen szempontból odafigyelni a gyerekekre.
1: Ami az évfordulóhoz kapcsolódik, és egy kicsit sajátos helyzetbe hozza a Szenci alapiskolát, az az iskolai krónikának a létezése. Ugye ezt vezették 1950 után is, viszont az elmúlt években egy második világháború előtti irat is az iskola birtokába került. Hogy történt ez, és miről árulkodik?
2: Covid előtt keresett meg minket Ugrai Gábor történész, a Békéscsabai Városszépítő Egyesület elnöke, egyébként történelemtanár, akinek meghalt a nagypapája, és a padláson különböző régi papírok között megtalálták az iskolán krónikáját. Gábor utána nézett annak, hogy létezünk-e még, és mikor látta, hogy igen, és ugyanabban az épületben, akkor felvette velünk a kapcsolatot, de utána jött a Covid, és mivel most már 13. éve van helytörténeti diákkonferenciánk, úgy döntöttünk, hogy ennek apropóján meghívjuk őt, amikor visszaadta ezt az iskola krónikát. Olyan egyedülálló fényképek találhatók ebben a krónikában, amelyet még a Városi Múzeum sem látott, illetve a Városi Múzeum igazgatója sem látott. Olyan különleges leírások például a néptánc kultúráról, a jazz kultúráról, vagy a Csehszlovákiához tartozás időszakáról, amelyek azt hiszem, hogy egyedivé teszik, történelmi szinten egyedivé teszik ezt a krónikát, mert egy olyan szegmensét mutatják be Szenc történetének, amelyik eddig nem volt föltárva.
1: Ja, az mai ünnepi beszédében a célkitűzések között elhangzott, hogy egy egész Kárpát-medencére kiterjedő szenci kapcsolatot szeretnének létrehozni. Mit jelent ez?
2: Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez a szenci kapcsolat meg is van. Hiszen ha Szenci Molnár Albertról beszélünk, akkor Kolozsvártól kezdődően annó még Polák Margit egész Magyarország területéről és Erdélyből összehívta a Szenci Molnár Albert kutatókat, akik boldogan jönnek ide-vissza. Vagy például a kitelepítettek családjai kapcsán, ahogy most visszakaptuk a krónikát Ugrai Gábor által, vagy hogy a volt igazgatónk Nagy István testvérének a 2 gyermeke eljött erre az ünnepségre, és fontosnak tartott, hogy annyi kilométeren keresztül utazzék, vagy hogy hova kerültek a mi gyerekeink, akik nálunk végezték az iskolát, egész Európa világszerte hol vannak, mert követjük őket, és látni szeretnénk azt, hogy mivé váltak, mi lett belőlük, és amikor visszajönnek, és beszélgetnek, itt vannak a juniánison, vagy a karácsonyi vásáron, akkor tulajdonképpen látjuk, hogy Szenc már ott van egész Európában, és egész Európa itt van Szencen, úgyhogy olyan, mint hogyha ha összekötnénk egy ilyen térképet, akkor látnánk, hogy mindenütt vannak Szencen, nem csak mint annó a peregrínusok, mint most a Szenci Molnár Albert helytörténeti diákkonferencián megtudtuk, 1200-an jártak Európa különböző egyetemeire, hanem ugyanígy a mai peregrínusok, a mai elköltözők, a mai világot látók is valamilyen módon biztosan kapcsolódnak ide, és sokan aztán visszatérnek, mert ide fűzi őket mégis az a kötődés. És ilyen szempontból akkor az iskolánk összekötheti az egész világot minden Szencivel.
1: Ez a szerteágazó kapcsolati hálón mi az, amit át tudnak adni, akár értékek, akár készségek a diákjaiknak? Mi teszi mássá azt, aki a Szenci Molnár Albert alapiskolában végzett?
2: A gyerekeknek szoktam mondani, hogy nagyon jó dolog jó osztálynak lenni. Mert ha jó osztályba jár az ember, és örök barátságokat köt, akkor ez felnőtt korra is megmarad. Néha felnőtt korra az örök barátság nem, de amikor kőműves kell, akkor milyen jó fölhívni azt, aki a szomszéd padban ült, mert ő benne, ha ismertük, és megbízunk benne, akkor tudjuk, hogy na valószínűleg jó kőművessé vált. Ez most egy nagyon hülyén hangzó kapcsolati hálót jelent, de itt kezdődik egy olyan kapcsolati háló, ami aztán kiterjedhet és megmaradhat, és néha elég csak egyetlen egy baráti pár között. Néha elég az, hogy egyetlen egy ember megmarad az ember emlékezetében úgy az alapiskolából, hogy örök barátja marad. Néha pedig egész csoportok járnak vissza, akár 6-7 év múlva is, amikor még mindig itt találkoznak nálunk, pedig már érettségiztek, már egyetemisták, és megbeszélik egymás között, hogy mindig el fogunk jönni a juniálisra, amíg létezik. Úgyhogy ezek azok a kapcsolati hálók, amelyek diákként összehoznak egy közösséget, akkor is, hogyha lehet, hogy már nem Szencen marad ez a közösség.
1: Az évfordulókhoz illik az időkapszulának a koncepciója. Hogyha mi most feltételezzük, hogy ezt a beszélgetést, ezt a riportot majd valaki valamikor kikeresi, az érdekelne, hogy három, ugye már említettem a múlt, a jelent és a jövőt, ennek a három generációnak milyen üzenetet hadnak, kezdve azokkal, akik kitaposták a jelenkori Szenci Molnár Albert alapiskola előtt az utat?
2: Nagyon nehéz kérdés, mert Adival vagy Vörös Martival tudnék válaszolni, bátraknak kell lennünk, nem szabad hagyni magunkat, kell egy cél, és hogyha az a cél számunkra nagyon fontos, akkor mindent megtenni azért, hogy az teljesüljön. És hogyha ez a cél az, hogy ez az iskola megmaradjon, de nem a megmaradás szinten, hanem kulturálisan és értéknövelően, akkor így is lesz.
1: És a jelenkori munkatársainak, tanároknak, illetve diákoknak, egyéb alkalmazottaknak mit üzen ennek az évfordulónak a kapcsán?
2: Hálás vagyok nekik. Hálás vagyok azért, mert szívüket, lelküket beleteszik abba a munkába, amit végeznek. Mert azt hiszem, hogy a mi iskolánkban csak az maradhat meg pedagógusnak hosszú távon, akinek fontosak a gyerekek, aki szereti őket, és aki emellett a tanításon kívül még hajlandó valamilyen plusz munkára is.
1: Most már lassan 4 órát töltünk ezen az ünnepségen, 5-kor kezdődött, és már több jövőbeli évfordulónak a kérdése felhangzott. Még egyszer utoljára nyújjuk mondjuk a 100-hoz, mit üzen azoknak, akik a 100-as ünnepségen ott lesznek, és bízunk abban, hogy még ott lesznek, és lesz Szenci Magyar Alapiskola.
2: Én nem bízom benne, én tudom, hogy lesz. Biztos vagyok benne, hogy lesz. Remélem, hogy én is ott leszek ezen az ünnepségen. Remélem, hogy idős volt tanítónéniként én is majd feltotyogok a színpadra, és visszaemlékezem erre az időszakra. Azt üzenem nekik, hogy a következő 50 évre tekintsenek.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Matus Mónika 2011 óta igazgatja a Szenci Molnár Albert alapiskolát. Az elmúlt percekben vele beszélgettem arról, mi a Szenci alapiskola küldetése, milyen kihívásokkal küzd egy iskola a nyugati szórványvidéken, és arról is szó esett, mi teszi mássá azokat, akik a Szenci Molnár Albert alapiskola végzősei.

0: Hát akkor szavazás!
1: Szeretettel meghívjuk, hogy fedezze fel a Szent Simonár Albert Alapiskola diákjai által megalkotott 75-ös küldetés szabaduló szobát, melyet az intézmény magyar oktatásának 75. évfordulója alkalmából hoztunk létre. Jöjjön el és küzdjön meg a rejtvényekkel, amelyeket 3D nyomtatóval, Lego Spike robotokkal és mesterséges intelligenciával tettünk felejthetetlenné. Üzentek a nyilvánosságnak az intézmény diákjai, akik februárban a Hightech Suli program keretében zajló projekt héten dolgoztak a tematikus szabadulószoba létrehozásán. Ennek menetéről, tanulságairól kérdeztem Lavács Beatrixot, az intézmény pedagógusát, miközben az első csapat megküzdött a kihívással. Utána az egyik résztvevőt kérdezzük arról, milyennek találta a szabadulószobát.
2: A Hightech hetünk már lassan hagyománynak számít, mivel hogy már harmadik alkalommal készítjük el a 8-os diákokkal. A szabadulószoba ötlete, ez ilyen közös ötlet volt a tanítónénik is, Gujber Mónika tanítónéni, Gujber barát Mónika tanítónéni, Tóth Katalin tanítónéni, Ravenszky Emma tanítónéni és én dolgoztunk ezen, és a gyerekek természetesen, a 8-osok, akik 13-an vettek részt ezen a héten, és alkották meg, álmodták meg ezt a témájú szabadulószobát, ami valójában a 75-ös küldetés, mivel az iskolánk a 75. tanításnak az újraindítását, 75. éve zajlik itt a tanítás Szencen, magyar nyelven. Természetesen Szent Simonár Albert, az iskolánk is ezt a nevet viseli, és az ő életéből is merítettünk, munkásságából, de természetesen az iskolánk történelméből is merítettünk ötleteket.
3: Milyen tudást, képességeket fejlesztett a gyerekeknél ennek az szobának a létrehozása?
2: A gyerekeknél ez nagyon összetett tudás volt, mivel először kutatással indult, idegen nyelvi, magyar nyelvi kutatás, úgyhogy a nyelvtan, a matematika, a fizika, a barkácsolás, a technika, itt nagyon globálban kellett venni a dolgokat, és úgy is gondolkodni az egyes lépéseken. Van itt mesterséges intelligenciával megálmodott portrék, feladatok, videókészítés, vágás, természetesen mikrobittel, 3D nyomtatóval, lézervágóval dolgoztak a gyerekek, barkácsoltak, Lego robotokat építettek, Lego Spike programban dolgoztak, úgyhogy nagyon összetett munkát kellett végezniük.
4: Miközben beszélgetünk, akkor itt mellettünk a számítógép, amit figyelni tudjuk, mi zajlik benn. Ugyanis két csapat az ünnepség keretében kipróbálhatja a szabadulószobát. Ezt megelőzően volt-e valamilyen gruppa?
2: Igen, természetesen. A főpróbát az iskolánk, elnézést. Tessék!
5: Az egyik kontroller, az kódokat meg, az egy négy együttán kombináció.
2: Igen. Az egyik négyjegyű számot adott meg, ugye? Oké. Próbáljátok fölnyitni, és vagy megnézni, hova tudnátok ezt a négyjegyű számot beírni. Jutka jó felé fordult. Igen, pont most egy csapat kipróbálja, de a főpróba az iskolánk pedagógusai próbálták ki először, majd utána a 9-es és a 8-os diákok is végig próbáltak kiszabadulni ebből a szobából, mindenki sikeresen kijutott és megoldották a feladatokat.
4: Még visszatérnék egy kicsit a diákokhoz, hogy élték meg ezt a matematikus hetet, milyen visszajelzést kaptak tőlük tanárként?
2: Én úgy láttam a gyerekeken, a diákokon, hogy élvezték a hetet. Tele voltak ötletekkel, konstruktív kritikával, és nagyon szerettek dolgozni. Reggel 8-tól, néha délután 3-4-ig is itt voltak túlmenően, mivel hogy az iskola néha 1:30-kor végez nekik, de ők itt maradtak és dolgoztak. Nagyon lelkesek voltak, és a visszajelzések is nagyon-nagyon pozitívak voltak tőlük.
4: Hightech Suli programban volt a részvétel, egy csomó lehetőséget az iskolának. Mik ezek?
2: Elsősorban az informatika órákat gazdagítja, a gyerekek megtanulnak nem csak számítógépen dolgozni, de egyes programokkal, mikrobitekkel dolgoznak, megtanulnak szerkeszteni, 3D nyomtatóval nyomtatni, keresni az interneten, de más osztályok is lejárnak, nem csak az informatika órán, például a matematika órán is leszoktunk a kicsikkel is jönni, mivel múlt évben elnyertük a Csillagsuli külön díjat a digitális témahét versenyen, és ez egy fantasztikus lehetőséget adott az alsófokos diákoknak, mivel hozzáférést kapott az összes alsófokos diák és tanár ehhez a Csillagsuli programhoz, és ott magyar nyelvtől kezdve, informatikán keresztül, zene, természetrajz, orientáció, játékok segítségével fejlesztik magukat a gyerekek.
3: A Szent Simonára Albert alapiskola az elmúlt években többször az INECO elszámolásában, mert tudjuk, hogy a teljesítmény nem minden, ebben fontos szerep van az oktatás minőségének, tehát az INECO-nak a felmérései alapján a legjobb tanítási nyelvű alapiskola az országban. Ehhez feltételezem, hogy a high-tech-sui programban való részvétel is hozzátesz. Mik azok a készségek, amiket úgy lehet, hogy muszáj fejleszteni ahhoz, hogy a századnak az előttünk álló kihívások, a digitalizáció, a mesterség és intelligencia világában hát kell, hogy adjanak a diákjaiknak?
2: Elsősorban az értő olvasás. És ez a legfontosabb, amit el kell sajátítaniuk. Mert nem elég tudni egy programot kezelni, érteni kell, fejlődni, olvasni, megérteni. Úgyhogy én szerintem a értő olvasás segíti legjobban abban a diákokat, hogy bármilyen téren, bármilyen irányba fejlődni tudjanak, mert akkor meg tudják tanulni, tudnak keresni. Kritikus gondolkodás, fejlesztés nagyon fontos, hogy ne csak átadják a dolgokat, hanem megértsék.
3: Az első csapatoknak tehát kiszabadult a 75-ös küldetés szabadult szobából itt a Szent Simonára Albert alapiskolában. Az első csapatnak az egyik tojjával állott most itt számmal, tartászott ennek. Milyennek találtál szabadulószobát?
6: Nagyon jónak találtam szabadulószobát, rendkívül kreatív módon rakták össze itt a diákok, ha jól tudom, amikor a 8-osok készítették. Remek csapatmunka volt, de azért sokszor beletört a bicskánk, mert nem tudtuk megoldani a feladatoknak egy részét, vagy pedig valamelyikeket átugrottuk. A legjobb volt benne, hogy volt neki tematikája, tehát lényegében ténylegesen a technika teremnek minden egyes technikáját teljesen kimaxolták, és külön öröm volt együtt dolgozni ismeretlen emberekkel, és igazán csapatként tudtunk együttműködni.
3: És feladatok közön szokták jobban?
6: Amikor sikerült valamit megoldani, vagy amikor sikerült kinyitni egy szekrényt, vagy amikor sikerült megtalálni egy zárkombinációt, tehát az volt a felejthetetlenül felemelő pillanat.
3: És mi bizonyult a legnehezebbnek?
6: Az, amikor hát nem akarok spoilerezni, úgyhogy spoiler...
3: Valószínűleg a hallgatóink nem feltételezhetően fognak utolgáljuk ebben. Hát lényegében, nyugodtan.
6: Lényegében voltak olyanok, amik tévútra vittek minket, akár egy térkép összeállítása volt, eredeti térkép volt, kamu térkép, és volt, amikor nagyon-nagyon benéztünk valamit, ami pedig teljesen nyilvánvaló lett volna számunkra.
3: Igen. Én is először állok ebben a tanteremben, illetve látom, hogy mi történik itt a szabadulószobában, ott ez egy krokodil aligátor.
6: Én is annak látom, de bizonyára van alatta valamilyen robottechnika, mint látom, hogy lehet, hogy mozog, lehet, hogy mozgatja a száját, úgyhogy én most vagyok ebben a teremben először, de bizonyára erre képes.
3: Mit üzen a diákoknak, akik emögött a állnak? Sikeres megfejtődni.
6: Hát az, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, le a kalappal, írtó jó volt, rendkívül hangulatos volt, csináljatok ilyeneket még többet, úgyhogy gratulálom.
1: Az évforduló alkalmából a Szent Simonár Albert Alapiskola egy 8 részes portrésorozatot is elkészített, amelyen olyan családokat örökítettek meg, amelynek 4 generációja is ezt az iskolát látogatta, és látogatja a mai napig. A képeket Vince Csilla, az iskola pedagógusa készítette. A következő percekben őt kérdezem.
7: Pince Csilla tanítónénivel állok most szemben, aki az elsősöknek az osztályfőnöke, ugye már karácsonykor találkoztunk, akkor viszont nem hallották a hallgatóink a felvételen. Mit jelent pedagógusként egy ilyen ünnepségen részt venni és jelen lenni a Szent Molnár Albert alapiskolának a jelenében?
8: Köszönöm szépen, köszöntök én is sok szeretettel mindenkit. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és még nagyobb öröm, hogy nem csak pedagógusként, hanem egyben volt diákként is áttélem ezt az élményt, hiszen én is itt kezdtem meg a tanulást. Egy rendkívül nagy dolog az, hogy 75 éves lett az iskola, nagyon sok munkája van benne az egész pedagógus karnak, és nagyon örülök, hogy itt lehettem.
7: Amikor a szabadulószobánál jártam, akkor mesélték, hogy a próbakörben, amikor külsősök kipróbálhatták ezt a szabadulószobát, akkor ön is benne volt ebben a csapatban. Milyennek találta? Mi tetszett benne? Mi volt a legnehezebb? Milyenek voltak az élményei?
8: Hát őszintén megvalva életemben először jártam szabadulószobában, úgyhogy számomra ez egy teljesen új dolog volt. Nem tudtam, hogy mit várjak, mire számítsak, de nagyon jó kis csapattal kerültem össze, és ami számunkra a legnagyobb öröm volt, hogy sikerült kiszabadulnunk, de nem volt könnyű, megmondom az igazat, tehát a sok rejtvényt megoldani, megkeresni, kikódolni, aztán egy kulcsot nem bírtunk megtalálni, tehát azért tényleg az az egy óra bőven kellett arra, hogy kijussunk a szabadulószobából, de mindenkinek csak ajánlani tudom, bárhol van lehetőségük, menjenek és próbálják ki.
7: Az évforduló kapcsán készült néhány kép olyan családokról, amelyekben 4 generáció is a Szent Molnár Albert alapiskola padjait koptatta. Ezeket a fényképeket ön készítette. Milyen élmény volt ez? Mit tudott meg ezekről a családokról közben?
8: Igen, nagy megtiszteltetésként értem meg, hogy én fényképezhettem ezeket a 4 generációs családokat. Ugye a munkafolyamat első részében inkább dokumentáltuk a dolgokat, tehát kinyomoztuk, hogy hol találhatunk, melyik családban olyan emberek, akik még élnek, mobilisak, tehát be tudnak jönni ide az iskolába, és sikerült rávenni főleg az idősebbeket, hogy jöjjenek és fotózkodjanak, mert ez egy nagy dolog. Szerencsére 8 ilyen családot sikerült találnunk, és számomra is egy nagy öröm volt látni, ahogy a dédunokákkal, unokákkal összeülve fényképezkedtek, és ami még nagyobb talán öröm volt, amikor engedélyt kértek, hogy fölmehessenek megnézni az osztályaikat, körbenéztek az iskolában, és a szemem láttára elevenedett meg az ő szemükben is a sok élmény, amit itt átéltek.
7: Ez már egy szép záró üzenet lenne, ennek ellenére még megkérdem, hogy mit üzen a jövő generációinak, illetve hát ugye ön is meg fogja élni a 100. évfordulót minden bizonnyal, de miben reménykedik, milyen lesz az alapiskola állapota, amikor megéli a 100. évfordulóját?
8: Hát én bízom benne, hogy ezt a szintet tudjuk tartani, hogy legalább ennyi, ha nem több diákkal bővül majd az iskola, és hogy ilyen összetartó csapat leszünk mindig, és a gyerekek is mindig fognak ránk számíthatni, és együttműködve velük még sikeresebbé tesszük az iskolát.

0: tisztelek.
1: Zárásul most részletet hallhatnak a Szent Molnár Albert Alapiskola 75. évfordulóját ünneplő díszműsorból, amelyen színpadra lépnek az iskola négy generációjának elsősei, Mincinger Ágnes, Sipeki Tánya, Csuka Lavra és Mózes Abigél.
2: Mózes Abigél vagyok, és azért szeretek iskolába járni, mert sok barátom van, és ott fogok okosodni, és minden ilyen díszünnepen fogok szerepelni, remélem.
3: Tisztelt tanárok, kedves vendégek! Az én nevem Csuka Laura. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt állhatok Önök előtt, mint 25 éve, amikor kis elsős voltam. Az iskola számomra tudást, közösséget, barátságokat, élményeket és felejthetetlen emlékeket adott. Óriási öröm és büszkeség számomra, hogy ezeket az iskola által a közeljövőben megadhatom a kisfiamnak is. Ahogy Ági néni 25 éve kívánta, úgy kívánom most én, mindannyiunknak, hogy 25 év múlva büszkén újra itt hálhassunk az iskola 100. évfordulója.
4: Minden tiszteletem. Én vagyok itt most ezen a színpadon, és talán az egész helységben, mert gyönyörű kultúrházban a öreg elsős. 1950-ben kezdtük az iskolát. Köszönet a szüleinknek, édesapáinknak, édesanyáinknak. Elhangzott itt egy gyönyörű szép mondat, hogy hát az álmodói voltak ennek az iskolának. Hát azt hiszem, hogy a álom mellett rengeteg munka kellett ahhoz, hogy ez az iskola, ez a gyönyörű, tehetséges iskola 75 év után így legyen, ahogy volt. Én azt gondoltam, hogy talán visszamennék 1950-ben a múlt ezred közepébe, és bepukkantam már egy osztályba, ahova jártam, Gyűkölyi Sári néninek a osztályába, ahol 47-en ültünk a padon. Hát, hogy milyen padóban, hogy 5 évvel voltunk a háború után. Ez azért nem volt az ilyen borzasztóság egy 6 éves gyereknek. Nézzük csak meg, pukkantsunk be egy olvasási órára. Mit csináltak ezek a gyerekek? Mi történt ott a bantosszágon? Munkönyvek, könyvek, tüzetek, tolltartók. Nagyon-nagyon ritkaság volt az osztályon. Munkönyvek Sári néni minden délután gyönyörű betűkkel fölírta a másnapi leckét. A tábláról olvastunk. Fölírta a tálára a tananyagot, a kis neboló odaállt elő, és olvasott volna. Hát, áldogált álmogatott a tábla előtt, amikor is a sárgonék beintett, és volt egy csodálatosan elképzelt rendszere, vagy tudománya, amire megtanított bennünket. Hogyan lehet könyv nélkül egy tábláról úgy olvasni, hogy az a gyerek megtanulja. A sárgonéknek volt egy ilyen rendszere. Ki volt írva a táblára? Mondjuk azt, hogy Anna. Gyerek, én meg néz a táblára, Sári néni bejött, és a gyerek elkezd olvasni. Na, így tanultunk mi olvasni 1950-ben. Hallgatom és nézem ezt a végtelen sok tehetséges gyereket. Gyönyörűség, ami most lehet, gyönyörű. A gyerekek végtelen tehetségesek. viszont, akik foglalkoztak vele. Köszönöm én is. Köszönöm, hogy ide járhattam. Köszönöm az igazgatónőnek, hogy meghívott engem ide. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Sokáig, nagyon-nagyon sokáig álljon még ez az iskola.
0: Tisztelt jelenlevők, de hogy sok minden elhangzott már itt, ezért nem szeretnék túl hosszasan beszélni. Sepekitálni vagyok, és gyermekorvosként dolgozom. Én legfőképp azt szeretném kifejezni, hogy hálás vagyok azért, hogy ebbe az iskolába járhattam. Hogy az anyanyelvemen tanulhattam meg az alapismereteket, azt a tudást, amire később építeni lehetett. Soha nem éreztem, nem tapasztaltam hátrányt abból, hogy magyar iskolából jöttem, és mindig büszkén vállaltam azt, hogy magyar vagyok. És ezt diáktársaim az egyetemen, de később kollégáim is mindig tiszteletben tartották. Továbbá hálás vagyok azért, hogy a fiaim is pont ebbe az iskolába járhattak, ahol nem csak tudást, hanem családias légkört, megértést, mindennemű támogatást, de legfőképpen szeretetet kaptak, és erre ma nagyon nagy szükség van. Sok szeretettel gondolunk vissza kedves pedagógusainkra, de minden egyes alkalmazottra, akik pozitívan formálták fejlődésüket. Szívesen térünk vissza az iskolába, az alma máterünkbe, ha bármikor lehetőségünk lesz rá.
1: május 21-én ünnepelte fennállásának, újraindításának 75. évfordulóját a Szenci Molnár Albert Alapiskola. Az ez alkalomból megszervezett díszünnepségen és fogadáson mi is részt vettünk. A Jó Szóval Oktasd mai adásában helyszíni összeállításunkat hallhatták, amelyben megszólalt Matus Mónika, az iskola igazgatója, Lavács Beatrix pedagógus, Farkas Zoltán, a szabaduló szoba sikeres megoldója, Vince Csilla pedagógus és az iskola diákjainak négy generációja, Mincinger Ágnes, Sipeki Tánya, Csuka Lavra és Mózes Abigél. Mai adásunkat szombaton a 15 órai hírek után ismételjük meg. Új résszel 2 hét múlva várom Önöket. Munkatársaim Zsapka Levente hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották. További szép napot, lankadatlan kíváncsiságot kívánok. A viszont hallásra.
5: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
6: Itt leszek.
5: Nemecsek.
7: Itt leszek.
5: Leszik.
8: Itt leszek.
5: Richter.
9: Itt leszek.
5: Weiss.
10: Itt leszek.
5: Csele.
11: Itt leszek.
5: Kolnai.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Megszakadt a parlament ülése, Tibor Gáspár kiutasította Alojz Hlinát. Megszüntetjük a politikusok kiváltságait, mondta Magyar Péter az új parlament első ülésén. Pozsonyban 31, Kassán 30 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A vállalkozóknak együtt kell működniük a kormánnyal, nem pedig harcolniuk ellene. Ezt ma Pozsonyban a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara küldött gyűlésének ünnepi ülésén mondta Robert Fico miniszterelnök, Denisa Szaková gazdasági miniszter jelenlétében. A miniszterelnök felszólította a kamara képviselőit, hogy közösen keressenek megoldásokat azokra a problémákra, amelyek nem csak Szlovákiát, hanem Európát is foglalkoztatják. Beszédében kiemelte, hogy a vállalkozók 65%-a nem fizetett be egy eurót sem adóként. A szürke gazdaság 17 milliárd eurót tesz ki, a hozzáadott érték adó beszedése pedig 10%-os hiányt mutat. Mindezek olyan gazdasági problémák, amelyeket a kormánynak meg kell oldania. Szaková szerint a brüsszeli tárgyalásokon az EU gazdasági biztonsága válik a fő témává. Megszakadt a parlamenti ülés. Tibor Gáspár, a parlament alelnöke kiutasította az ülésteremből Alojz Hlina ellenzéki képviselőt. Gáspár azt állította, Hlina megsértette az eljárási rendet azzal, hogy sértő feliratú trikót visel. A hivatalos felszólítás nem ért célt, a szabálysértés nem szűnt meg. A mai ülés végéig kiutasítom az ülésteremből, közölte Gáspár Hlinával. Az új ház szabály értelmében a kiutasítás egy havi fizetés elvonással jár. A Környezetvédelmi Minisztérium nemzetközi pályázatot írt ki a Breznói járásbeli Predánya település közelében található kártrány lerakók felszámolására. A Felső-Garammente régiójában található mérgező hulladékokkal terhelt környezeti szennyeződés évtizedekkel ezelőtt keletkezett a kőolajfeldolgozás maradványaként. Eltávolításának becsült költségek körülbelül 54,5 millió eurót tesz ki. Erről a Környezetvédelmi Minisztérium kommunikációs osztálya tájékoztatott. A projektet elsősorban európai forrásokból finanszírozzák. A Tisza párt, amely az áprilisi választások után alkotmányos többséget szerzett az országgyűlésben, első lépései között a politikai kiváltságok megszüntetését tűzte ki célul. Ezt ma a parlament első rendesülésének nyitó beszédében mondta Magyar Péter miniszterelnök. Ismét elmondta, hogy csökkenteni fogják a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, átnézik a diplomata útleveleket, és javasolni fogják az országgyűlésnek, hogy csökkentsék a képviselői fizetéseket. A rendesülés napirendjén szerepel többek között 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítása is, amelyek jóváhagyása a parlamentről szóló törvény értelmében nem igényel vitát. Két bizottságnak a gyermekvédelem területén kialakult rendszerbeli válsággal, valamint a pedofil ügyben meghozott ellentmondásos elnöki kegyelem megadásában résztvevő személyek felelősségével kell foglalkoznia. A többi bizottságnak az állami vagyon átláthatatlan privatizációját és a Nemzeti Bank működésével kapcsolatos hatalommal való visszaélés gyanúját kell kivizsgálnia. Az 5. kezdeményezés a végrehajtási joggal való visszaélés kivizsgálására összpontosít. A csehországi Teplicei kerületi bíróság helyt adott Dominik Feri volt parlamenti képviselő feltételes szabadlábra helyezési rendi kérelmének. A novinki.cz portál beszámolója szerint a börtönben letöltötte a nemi erőszakért kiszabott 3 éves büntetésének 2/3. Feri a feltételes szabadlábra helyezési rendi kérelmét azzal indokolta, hogy mindig rendes életet élt, és ha a bíróság szabadlábra helyezi, az továbbra is folytatni fogja. Szavai szerint a börtönben példásan viselkedett. Most más életcéljaim és ambícióim vannak, mint abban az időben, amikor a cselekmények történtek, jegyezte meg. Ondrej Langr ügyész azt javasolta a bíróságnak, adjon helyt Feri kérelmének, ugyanezt a véleményt osztotta a börtönpszichológus is.
0: Időjárás.
1: A nap további részében derült marad az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 6 fok közé csökken. Holnap kezdetben nem lesz felhő az égen, majd északon és keleten fokozatosan beborul, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Nyugati vagy északnyugati szél várható, helyenként erős széllökésekkel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Továbbra is zajlik a baleseti helyszínen és a D2-esen Malacka után Jókút irányában a 14. kilométer szelvénynél.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábel Ivett.
1: Újabb koalíciós konfliktust váltott ki az SNS, melynek egyelőre még nem látjuk a végét. A Nemzeti Párt ragaszkodik Tomás Tarabá környezetvédelmi miniszter leváltásához. Andrej Danko jelezte, hogy a mai napon át is adja az erre vonatkozó hivatalos javaslatot Robert Fico kormányfőnek, aki azonban úgy tűnik szeptemberig várna a szemétcserével. Mennyire komoly ez a mostani kormányválság, illetve mi állhat a hátterében? Erről is kérdezem Szalai Zoltán újságírót, a Napunk vezető szerkesztőjét. A napokban nagyon felgyorsultak az események Tomás Tarabá és Andrej Danko körül. Mit tudunk arról, hogy mi a jelenlegi konfliktus forrása kettejük között?
2: Azt elég nehéz megmondani, hogy konkrétan mi a konfliktus forrása, ugyanis itt nagy rész sötétben tapogatózunk. Vannak bizonyos olyan témák, amelyek miatt tulajdonképpen ellentét alakult ki az SNS és Tomás Taraba között. Az egyik ilyen például a nemzeti parkoknak a zóna beosztása, amit a Környezetvédelmi Minisztérium végez, és ezzel nem elégedett az SNS, tehát ezt próbálták valahogy megtorpedózni, illetve például olyan paraszokat is felhoztak, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium túl kevés SNS-est alkalmazott, ezt egyébként aztán Tomás Tarabat cáfolta, tehát hogy minthogyha itt ürügyeket is keresne a Szlovák Nemzeti Párt arra, hogy hogyan és miért menjen szembe Tomás Tarabával, valószínűbb, hogy személyes és hatalmi játszmák lehetnek a háttérben, helyezkedések, bő egy évvel a parlamenti választás előtt próbálja mindenki úgy megtalálni a helyét. Ugye Tomás Taraba az SNS-nek a jelöltje, a Környezetvédelmi Minisztérium élén, de nem tagja a pártnak. Volt egy próbálkozása, hogy beszeretett volna lépni a pártba, ezt viszont visszautasították az Andrej Danko vezette Szlovák Nemzeti Pártban. Úgyhogy egy ilyen elég bonyolult viszony van Tomás Taraba és a párt között, és miközben egyébként a pártot folyamatosan a közvélemény kutatások az 5%-os parlamenti küszöb alá mérik, mégis, mint hogyha lenne egy ilyen hatalmi játszma most azért, hogy ki dominál a Szlovák Nemzeti Pártban.
1: Ugye Andrej Danko azt mondta, hogy mindenképpen ragaszkodik Taraba leváltásához, és átadja a kormányfőnek Taraba leváltására vonatkozó javaslatát. Azonban Robert Fico hétfőn azt üzente, szeptemberig ad időt a nézeteltérések rendezésére, és ha ez nem sikerül, akkor váltja majd le Tarabát. Ön szerint miért akarja Robert Fico hónapokig elhúzni ezt az ügyet?
2: Egyértelműen egy időnyerési próbálkozás ez Robert Fico részéről, illetve hát le akarja csillapítani a kedélyeket. Valószínűleg ő látja, hogy itt ez a konfliktus nem egy olyan dolog, ami egy különösen égető, aktuális probléma körül alakult volna ki, hanem itt inkább politikai helyezkedésről van szó. Hogyha nem így lenne, hogyha látná azt, hogy itt azonnali megoldásra van szükség, akkor nyilvánvalóan lépne, de a koalíciónak szemlátomást inkább arra van szüksége, hogy valahogy lecsillapítsák a kedélyeket. Hát ez a határidő egyébként szinte abszurd módon hosszú, tehát hogy tulajdonképpen 4 hónapról van szó, ami szeptember végéig hátra van. Ennyi idő alatt egy ilyen konfliktus még különböző irányokba fejlődhet tovább, tehát elég nehéz megmondani, hogy mi fog történni szeptember végéig, meg 100 hasonló konfliktus addig még felmerülhet, akár megoldódhat. Tehát inkább Robert Fico lépéséből arra lehet következtetni, hogy nem is veszi annyira komolyan ezt a konfliktust, és inkább próbál valahogy időt nyerni a koalíció számára, hogy ezeket a dolgokat valahogy ne annyira nyilvánosság előtt kezeljék, bár ez Andrej Dankot ismerve ez nem lesz olyan egyszerű.
1: Ön is említette, hogy az SNS már régebben az 5%-os küszöb alatt mozog, és Andrej Danko próbálja valamilyen módon felhívni magára figyelmet, olyan témákat előtérbe hozni, amelyek kapcsán erősödhet a pártja. Ha ebből kiindulunk, magának Dankonak lenne bármi oka arra, hogy ebben a vitában Tarabával végül visszalépjen?
2: Nehéz megmondani, tulajdonképpen az, hogy Tomás Taraba ne legyen környezetvédelmi miniszter, hogy ez miért fontos Andrej Dankónak, hát erre több magyarázat lehetséges, tehát az egyik az, hogy konkurenciát lát benne, és azért próbál valahogy megszabadulni tőle, próbálja valahogy kiszorítani a politikából. Kérdés, hogy ilyen lépésekkel nem inkább az ellenkezőjét érje el, azt, hogy Taraba esetleg még népszerűbb lesz a végén, hogyha Dankóval szemben lesz egy ilyen játszmája. Másrészt ugye itt korábban felmerült az is, hogy, hogy valamiféle kormányrekonstrukcióra kerülhet sor, és ennek keretében újraoszthatják a minisztériumokat. A kérdés az, hogy ebből az SNS tényleg kijöhetne úgy, hogy valamiféle plusz haszonnal. Mindenesetre a Környezetvédelmi Minisztérium az mindig egy olyan terület volt, amire sokaknak fájt a foga. Ugye itt meglehetősen magas összegekről dönt a környezetvédelmi miniszter, és hát arra a kezében ezért, aki egyébként miniszterelnök helyettes pozícióban is van, meglehetősen nagy hatalom összpontosul. Könnyen lehet, hogy André Danko ezt iridli tőle kvázi, és sokkalja azt a hatalmat, ami Tomás Tarabának a kezében van. Másrészt pedig itt a Tomás Taraba körül is vannak átrendeződések, tehát hogy ott van a Stefan és Filip Kuffa, a Környezetvédelmi Minisztériumnak az államtitkárai, akik korábban még Taraba mellett álltak, és most úgy tűnik, hogy átállhatnak az SNS oldalára, tehát a Danko oldalára. Itt is vannak tehát ilyen helyezkedések, hogy próbál Danko minél több embert saját oldalára állítani, és hát Taraba tulajdonképpen így úgymond jól jöhet neki, mint egy olyan ellenfél, aki ellen hangolhatja azokat, akik erre vevők lehetnek. Tehát egy ilyen furcsa hatalmi játszma van itt kialakulóban, aminek nehéz megjósolni a kimenetelét, de lehet, hogy tényleg André Dankónak az is elég, hogy itt tulajdonképpen valamiféle kavarások által, hogy ilyen pontján fogalmazzunk, magára vonhatja a figyelmet.
1: És hát magát, Filip Kuffát említik, hogy ő lehetne Taraba leváltása után a miniszter. Ezt egyébként a Román Michalko, az SNS frakció vezetője is megerősítette. Ugye Filip Kuffá jelenleg államtitkár a tárcánál. Mennyire lenne ő jó választás, mert azért egy meglehetősen megosztó politikusról beszélünk?
2: Így van, tehát hogy egy rendkívül ellentmondásos személyiségről van szó, akinek a tevékenység a Környezetvédelmi Minisztériumban eddig elsősorban inkább a romboláshoz kapcsolódott, tehát hogy különböző olyan helyzetekben bukkant fel, amikor is fölmerült az, hogy bizonyos érzékeny környezetvédelmi, természetvédelmi területeken viselkedett, hát nem megfelelő módon, hogy quaddal közlekedett, vagy helikopteretett, vagy hasonló ügyek, és hát eleve a hozzáállása is a Környezetvédelmi tárcához az tényleg nagyon ellentmondásos, meglehetősen ilyen vulgárisan áll hozzá a környezetvédelmi kérdésekhez. Tomás Taraba minden hibájával együtt, vagy minden problémájával együtt egy diplomatikusabb politikus, mint Filip Kuffa, sokkal inkább tárgyalókész és kompromisszumkész, elsősorban a koalíción belül minimum, de akár a közvéleménnyel szemben is, tehát hogy egy valamelyes nyitottabb politikusról van szó, még akkor is, hogyha alapvetően a fő politikákat illetően elég hasonló a látásmódjuk, és hasonló megoldásokat próbálnak valahogy keresztülvinni a környezetvédelmi tárcánál, de hogyha az alapvető környezetvédelmi értékeknek a megőrzését tekintjük, akkor azt gondolom, hogy komoly visszalépés lenne az, hogyha Filip Kuffa kerülne a tárca élére, szakmai szempontból mindenképpen, és hát politikai szempontból is, ami a politikai kommunikációt illeti, ott is, hogyha csak például azt megnézzük, hogy Filip Kuffa hogyan szokott kommunikálni az újságírókkal, tehát ott, ha bár Tomás Taraba is hajlamos arra, hogy durva eszközöket használjon, de Filip Kuffa még egy szinttel úgymond lejjebb van ezen a téren.
1: Ön is jelezte, hogy Tomás Taraba rendelkezik bizonyos politikai képességekkel, és lehet látni, hogy mióta miniszter így fokozatosan építi az imidzsét, viszont nem követett el hibát azzal, hogy párt nélkül maradt, vagy hogy szövetségesek nélkül maradt a parlamentben. Ugye ön is említette, hogy a Kuffáikkal is eredetileg jóban volt, hisz együtt alapították a Zsivotot. Ugyanazt lehet mondani Andrej Dankóról, vagy mondjuk Martina Simkovicsováról, de most úgy tűnik, hogy mintha egy picit Tomás Taraba egyedül maradna, tehát hibát követett el, hogy nem vette komolyabban azt, hogy betagozódjon valamilyen pártba?
2: Ez majd utólag fog kiderülni, hogy ez egy hiba volt-e, vagy éppen ellenkezőleg egy szerencsésebb taktika volt a részéről. Amit látunk, hogy a korábbi SNS-es, illetve SNS környéki szövetségeseitől valóban elszigetelődött, tehát ugye Martina Simkovicsová is, akivel sokáig együtt mozgott, úgymond Tomás Taraba, most Danko mellett áll, tehát az egyik legutóbbi koalíciós tanácson is Roman Michalkóval Martina Simkovicsová kísérte el André Dankót a tárgyalásra. tárgyalásra. Tehát ebből az látszik, hogy itt ezek a viszonyok átrendeződtek némileg. Fontos ott még Peter Kotlárnak a szerepe is, aki szintén az SNS képviselője és úgynevezett COVID-ügyi kormánybiztos, aki szintén ehhez a körhöz tartozott, de úgy tűnik, hogy Tomás Taraba elszigetelődött ezen a csoporton belül, ez viszont nem jelenti azt, hogy más pártoknál vagy más körökben, akár választói csoportoknál nem lenne keresnivalója, tehát én azt gondolom, hogy a népszerűsége adott továbbra is azoknál a választóknál, akik ezt a típusú politikát, amit ő űz, előnyben részesítik, tehát akár a Smerben, akár a Hazban, akár a Republikában szerintem még lehet keresnivalója, és hát ezek mindenképpen perspektívikusabb lehetőségek is számára, mint a jelenleg 3-4% körüli Szlovák Nemzeti Párt, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt Tomás Tarabát semmiképpen nem érdemes még leírni, és a következő választási kampánynak ő mindenképpen egy nagyon fontos szereplője lesz.
1: Említsük meg azt az érdekes információt is, amivel Tomás Taraba előállt a hétvégén. Azt állította, hogy az SNS a Progresszív Szlovákiával egyezett meg, és közösen terveznek szavazni Taraba leváltására. Ennek ön szerint lehet bármilyen igazság alapja?
2: Hát azt ugye láttuk, hogy a Progresszív Szlovákia jelezte azt, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Tomás Taraba ellen, még hogyha az SNS-szel együtt szavaznának is, akkor is ez egy bizonytalan, kimenetelű dolog mindenképpen, de hát az SNS részéről semmiképpen nem lenne jó ötlet, hogyha az ellenzékkel együtt szavaznának egy koalíciós miniszter leváltására, úgyhogy ezt nem gondolom reálisnak. Ez akkor a kormányválságot idézne elő, ami alapjaiban rengetné meg a koalíciót, és nehéz lenne folytatni egy ilyen helyzetből, úgyhogy azt gondolom, hogy Andrej Dankot azért nem hatta el annyira a politikai realitás érzéke, hogy egy ilyen lépést megtegyen. Ez Taraba részéről inkább egy politikai üzenet lehetett, hogy megmondja, hogy kijelölje, hogy hol vannak a határok, és hát, hogy ez a SNS-t próbálja valahogy még egy nehezebb helyzetbe belekényszeríteni, illetve hát egy ilyen kommunikációs kényszerbe hozni. Tehát itt ennél többet én erről nem feltételeznék, nyilvánvalóan, tehát hogy teljesen gyakorlatilag kizártnak tartom azt, hogy egy ilyen helyzet bekövetkezzen. Az, hogy az SNS mondjuk nem fog kiállni Taraba mellett esetleg egy ilyen szavazás során, az egyértelmű, de az, hogy beálljon az ellenzék mögé, az teljesen valószínűtlen.
1: Nem volt elhamarkodott reakció a PS részéről ennek a rendkívüli parlamentülésnek az összehívása?
2: Nem gondolom azt, hogy elhamarkodott lenne, tehát látják azt, hogy felfokozott a hangulat, és próbálnak valahogy nyilvánvalóan arra építeni, hogy a koalíció elég kaotikus helyzetben van ezt az ügyet illetően, és hogy nem világosak itt pontosan az erőviszonyok, és ugye az SNS-es politikusok között sokan vannak olyanok, vagy többen vannak olyanok, akik nem éppen a politikai racionalitásukról ismertek. Másrészt viszont alapvetően a hatalomban maradás az minden koalíciós politikusnak továbbra is az alapvető meghatározó érdeke. Úgy gondolom, hogy ezt fogják szem előtt tartani ebben az esetben is. Az ellenzék részéről viszont fontos az, hogy valahogy aktivitást mutassanak ebben az ügyben, és hát a fő eszköz a kezükben az éppen az, hogy összehívhassanak egy ilyen rendkívüli ülést, ahol aztán Tarabának még a fejére olvashatnak dolgokat, illetve hát az SNS-nek is ezt a konfliktust próbálhatják a nyilvánosságban a saját előnyükre fordítani. Ez egy logikus lépés ilyen szempontból, és én azt gondolom, hogy most volt a logikus ezt meglépni, nem mondjuk hónapokkal később esetleg a nyári bolykaszezon idején, amikor sokkal kisebb figyelem irányul ezekre a történésekre.
1: Ön szerint ez a mostani konfliktus komolyabb koalíciós válságba is kinőheti magát?
2: Jelenleg ez nem látszik, inkább az látszik, hogy itt az SNS-en belül egy-két személynek a helyezkedése zajlik. Ugye itt a fő kérdés az lehet, hogy veszít-e szavazatokat a koalíció. Jelenleg is ugye 78 szavazatuk van, ami törékeny többségnek számít. Hogyha Tomás Tarabát leváltanák a minisztérium élén, és visszatérne a parlamentbe, és nem szavazna stabilan a koalícióval, akkor még egy fővel apadhatna a koalíciós többség 77-re. Ez akkor lett volna veszedelmesebb, hogyha Taraba mellett lettek volna még további SNS-es, vagy volt SNS-es, illetve az SNS pártján a parlamentbe jutott képviselők. Úgy tűnik, hogy ez a veszély nem fenyeget, de nyilvánvalóan Taraba igyekszik majd ezt a veszélyt még fokozottabb formában prezentálni, úgyhogy itt ilyen játszmák folyhatnak még, de hogyha 77-es többsége lesz a koalíciónak, az hát egy komoly veszteség, és fájdalmas lehet, de az sem biztos, hogy darabba stabilan ellene fog menni a koalíciós indítványoknak, inkább az várható, hogy itt lesz plusz egy fő, akivel megint majd egyességeket kell kötni. Ezt nyilván Robert Fico megpróbálja majd megelőzni, azt gondolom, hogy egy ilyen helyzet előálljon. Úgyhogy a koalíció szemben ez kényelmetlen dolog, mindenképpen ez a konfliktus, de azt gondolom, hogy ez még nem fenyegeti alapvetően egzisztenciájában a koalíciót.
1: Újabb koalíciós válság van kibontakozóban, melynek okozója ismét az SNS. A Szlovák Nemzeti Párt leváltaná Tomás Talabát a környezetvédelmi miniszteri posztról. Robert Fico kormányfő azonban szeptemberig várna a személycserével. Mennyire súlyos ez a konfliktus, illetve mi áll a hátterében, és milyen politikai jövő várhat Tomás Talabára? Erről kérdeztem Szalai Zoltán újságírót, a Napunk vezető szerkesztőjét. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm én is, és további szép napot kívánok.
1: Komoly feszültség alakult ki a napokban a NATO-n belül Ukrajna támogatásával kapcsolatban. Egy új javaslat értelmében ugyanis a tagállamok GDP-jük 4%-át fordították volna Ukrajna hosszú távú katonai finanszírozására, amire azonban több tagország is nemet mondott, köztük Nagy-Britannia és Franciaország. A témáról Csiki Varga Tamást, a Stratégia és Védelem konzultációs csoport elemzőjét kérdezem. Mit tudunk erről a javaslatról, amivel a hírek szerint a napokban jött elő Mark Rutte főtitkár?
3: Az ankarai nyári NATO csúcsnak az előkészületeit látjuk, ami azt szokta jelenteni, hogy egy külügyminiszteri, aztán később pedig egy védelminiszteri találkozó előzi meg a csúcs találkozón, és itt próbálják a konszenzust kialakítani azokban a kérdésekben, amik a NATO politikai, katonai fontos témáit előre viszik, és ilyenkor szokták egyébként mondjuk úgy tesztelni azokat a javaslatokat, amik nem biztos, hogy konszenzust élveznek, hogy ne a csúcs találkozón legyen ebből majd később politikai ellentét és probléma. Ennek megfelelően a főtitkár egy erős javaslat talált elő, és most jól látszott, hogy hát nem minden tagállam ért ezzel egyet. Elsősorban azért, mert a gazdasági erőforrások, tehát a pénz nem mindenhol áll mondjuk úgy korlátlanul rendelkezésre, és nagyon komoly vállalásokat tettek már eddig is a NATO tagállamok, és mind fegyverben, mind egyéb gazdasági eszközökkel, akár Európai Uniós keretben, akár bilaterális keretben egyébként komoly támogatást nyújtanak sokan Ukrajna számára.
1: Ugye Mark Rutte, NATO főtitkár azt mondta, hogy számos NATO tagállam viszont nem áldoz elegendő pénzt Ukrajna támogatására, vagy hát nem egyformán támogatják, és vitát kellene indítani az országonkénti minimális támogatási összegről. Ez lehetett néhány tagállamnál a gond, hogy nem akartak ilyen konkrét és kötelező vállalásra rábólintani?
3: Igen, 32 tagállamról beszélünk, ami egy eléggé széles kör, és eltérő az orosz fenyegetés percepció is, az Ukrajnához fűződő viszony is ennek megfelelően, illetve az, hogy ténylegesen akár fegyverrel, akár pénzzel, akár csak politikai értelemben ki mennyire igyekszik támogatni Ukrajnát, mennyire fontos ez az egyéb problémáknak a sorában. És a főtitkár szerepe ilyen szempontból egy jól érthető és látható funkció, ezt ugye folyamatosan mindig az aktuális főtitkár gyakorolja, aki próbálja közös platformot terelni az államokat. Tekintettel arra, hogy a 32 országnak azért széles spektrumon mozog a véleménye, és tényleg vannak, akik már most is ezt a 0,25%-os GDP arány meghaladó arányban támogatják Ukrajnát, a baltiak, a skandinávok, Lengyelország. Ők örömmel látnák azt, hogyha ez másoknak is kellően, vagy ennyire fontos lenne, de összességében ennek most széles körben nincs meg a támogatottsága. Az lehetne egyfajta áttörés, és ugye ebbe az irányba próbált menni a NATO főtitkár is, hogy elterítik vízszintesen ezeket a terheket, és jobban bevonják a többieket, de egyelőre itt ellenállásba ütköztek.
1: És mennyire meglepő az, hogy Franciaország és Nagy-Britannia is elutasította ezt a javaslatot. Ugye ezt azért kérdem, mert Franciaország az eltökéltek koalíciójában fontos szerepet tölt be, és Nagy-Britannia szintén elkötelezett Ukrajna támogató, bár ugye a napokban jött bírálat Nagy-Britanniával szemben, amiért ugye enyhítette az orosz olaj szankciókat. Szóval a két ország álláspontja mennyire meglepő?
3: Nem biztos, hogy pontosan ugyanaz a dinamika hajtja mind a két országot. Az mind a két ország esetében helytálló, hogy a gazdaság nem úgy pörög, ahogy kellene, és a saját nemzeti képességfejlesztés, haderőfejlesztés szempontjából is szűkösek az erőforrások. Tehát az, hogy még ugyan számszerűleg nem tűnik nagynak ez a 0,25%, tehát a NATO-nak ugye korábban 2%-os GDP arányos kötelezettségvállalása volt, annak ez a negyede, vagy hát az egy nyolcada, tehát ahhoz képest jelentős az elvárás. Nem biztos, hogy ezt ki tudják, hogy ki akarják találkozni. És az is belejátszhat az, a Franciaország esetében például, hogy ők az Európai Unió keretében ott szintén egy ilyen szétterített közös felelősségvállalás és támogatás sémában gondolkoznak, tehát nem biztos, hogy ugyanaz mozgatja mind a kettőt.
1: És hát ezzel az uniós támogatással kapcsolatban el is hangzott egy ilyen nyilatkozat néhány tagállamtól, hogy számolódjon be az a 90 milliárd eurós hitel is, amit az Európai Unió jóvá hagyott, tehát azon NATO tagállamok esetében, amelyek egyúttal Európai Uniós tagállamok is. Erről mit gondol?
3: Valószínűleg egyébként ebbe az irányba mozoghat a politikai folyamat, ha és amennyiben nyitottabbnak mutatkoznak majd a tagállamok, egy ilyen nagy könyvelési és elszámolási matek feladvány lesz az egészből, mert hogy akár a NATO 5%-os új kötelezettségvállalásában, amit ugye tavaly nyáron fogadtak el a tagállamok, akár az EU-nak a különböző védelmi erőforrásokat mozgósító kezdeményezését veszik alapul. Mindenki abba érdekelt, hogy hát igen, látható legyen, hogy milyen komoly szerepet vállal, viszont az erőforrások nem mindenkinek a részéről vannak ott, és akkor itt érkezik meg az az érv, hogy jó, akkor számoljuk bele ezt is, számoljuk bele azt is, számoljuk bele a biztonsághoz, a szélesebb értelemben kötődő dolgokat, ne csak a katonai jellegű kiadásokat, és hát ennek megfelelően elképzelhető, hogy akár az uniós keretben mozgósított forrásokat is ugyanígy hozzá fogják számolni, mert a látható eredmény, a politikai konszenzus lehet, hogy így fog megszületni.
1: Ez a mostani eset azt mutatja, hogy Ukrajna támogatásának kérdésében egyre kevésbé egységes a NATO álláspontja?
3: Ez mindenkit szerintem döntse a saját szájéze szerint, hogy ezt mennyire tekintette korábban teljesen egységesnek, vagy most kevésbé egységesnek. Minél inkább elhúzódik a háború, és ugye már több mint 4 éve tart ez a nagyon intenzív szakasz, illetve minél több egyéb probléma jelenik meg, annál nehezebb összetartani a politikai, katonai kohéziót, akár a NATO, akár az EU keretében, akkor, hogyha a Ukrajna támogatásáról van szó. Most az iráni háború kellően komoly sötét fellegeket jelentetett meg az európai államoknak a látómezejében ahhoz, hogy ilyen hosszú távú és nagyon konkrét kötelezettséget nem biztos, hogy vállalni akarnak. Tehát valóban nehezebb lesz ezt a konszenzust fenntartani, illetve mondhatjuk már most is azt, hogy nem biztos, hogy az EU 27-ekre vagy a NATO 32-ekre igaz, inkább egy szűkebb csoport, egy 10-12 ország az, aki nagyon határozottan kiáll Ukrajna mellett.
1: És ugye ezek főleg azok az országok, amelyek közelebb vannak a keleti határhoz, amelyek jobban érzik veszélyeztetve magukat a háborúval, mint a többiek?
3: Így van, értelemszerűen itt a skandináv államokra, baltiakra, Lengyelországra, Romániára érdemes gondolni. Németország is talán ebbe a csoportba tartozik, és hát egyes szegmensekben egyébként az említett Nagy-Britannia, Franciaország is, de azt mondhatjuk nyugodt szívvel, hogy általánosságban a déli, dél-európai államok, vagy déli NATO tagállamok, Olaszország, Spanyolország, Portugália nem feltétlenül ugyanabban a fenyegetés percepcióban és világképben jel, mint a keleti tagállamok, és hát ez a megosztottság, ez folyamatosan ilyen politikai feszültséget szül.
1: Ön is jelezte, hogy júliusban kerül sor a NATO következő csúcs találkozójára Törökországban, ahol nyilván a szövetség szeretne valamiféle előrelépést bemutatni Ukrajna támogatását illetően. Mi várható ettől a csúcs találkozótól, amelyről például a török elnök azt mondta, hogy döntő fontosságú lehet a szövetség jövője szempontjából?
3: Egyrészt a török elnök nyilván ezt fogja mondani, hiszen az ő fővárosukban lesz a találkozás, innentől kezdve nekik ez politikai kommunikációban egyértelmű történelmi jelentőségű lesz. A csúccsal kapcsolatban azért óvatos lennék, nem azért, mert a NATO-nak nincsenek fontos ügyek a napi rendjén, vagy nem kéne fontos döntéseket hozni, hanem ugye a Trump adminisztráció hozzáállásához mérten nagyon óvatosak az európaiak, és olyan ügyeket, ezt ugye láttuk a korábbi tavalyi csúcs találkozón is, olyan ügyeket visznek be a csúcsra, amik már minden szempontból le vannak egyeztetve, biztos, hogy nem generálnak újabb politikai jelentést, és gyakorlatilag csak rá kell bólintani. Éppen emiatt, tehát az Ukrajnával kapcsolatos támogatás tekintetében lehet, hogy azért óvatosan fogalmaznék. Az amerikai elvárás az, és ebben az európaiak ugye most próbálják összeállítani az elképzeléseket, visszahangolni az elképzeléseket. Az amerikai elvárás az, hogy Európa nagyobb szerepet vállaljon, és ezt kommunikálják a NATO csúcson is. Meglátjuk, hogy ez politikailag össze fog-e állni addig.
1: Komoly feszültség alakult ki a napokban a NATO-n belül Ukrajna támogatásával kapcsolatban, egy új javaslat értelmében ugyanis a tagállamok GDP-jük 4%-át fordították volna Ukrajna hosszú távú finanszírozására, amire azonban több tagország is nemet mondott. A témáról Csiki Varga Tamást, a Stratégia és Védelem konzultációs csoport elemzőjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést! Érezhetően megkezdődött az elnökválasztási kampány Franciaországban, bár magára a választásokra csak jövő év tavaszán kerül sor, egyre több jelölt neve válik ismerté. Legutóbb Gabriel Attal volt miniszterelnök jelentette be, hogy versenybe száll a tisztségért. A legfontosabb kérdés azonban továbbra is az, hogy kit indít a legerősebb ellenzéki párt, a nemzeti tömörülés. A témáról Csepeli Rékát, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutató Intézetének kutatóját kérdezem. Először is összegezzük, kik a már eddig ismert nevek, akik jelezték, hogy versenybe szállnak a francia elnöki posztért.
4: Igen, hát rendkívül sok jelölt van már, ahogy ön is említette. Közel 20, sőt van, aki már 23-ról beszél. Tehát tényleg itt egy nagyon aktív politikai készülődésről beszélhetünk már egy évvel a választások előtt, illetve hát már megkezdődött a visszaszámlálás is, hiszen május elején lesz a második fordulója az elnökválasztásnak, tehát itt most már francia politikai élet pezseg, és hát el sem tudom képzelni, hogy a hátralévő 11 és plusz hónapban mi fog történni ezek után. Egyrészt lehet ezt úgy értelmezni, hogy nagyon pozitív, hiszen egy aktív, demokratikus életről, demokráciáról van szó. Másrészt pedig tényleg egy kicsit már komédiába fordul az, hogy minden nap majdnem van egy új jelölt. Ugye, hogy ön is említette múlt pénteken a volt miniszterelnök Gabriel Attal, aki ugye a macroni politikának az egyik legismertebb arca, is bejelentette az indulását. Ehhez azért egy kicsit ki kell tágítanunk a képet, hogy megértsük, hogy miért ilyen fontos Franciaországban a köztársasági elnök választás, hogy ez egy fél prezidenciális rendszer. Jelent, hogy a végrehajtó hatalom megoszlik a köztársasági elnök és a kormány között. Ugye a miniszterelnököt ugyan ő nevezi ki, de a végrehajtó hatalom egy ilyen kétfejű vezetéssel irányítódik tulajdonképpen. Ezt nem lehet összehasonlítani mondjuk az amerikai rendszerrel, ami teljes mértékben elnöki rendszer, vagy a magyar rendszerrel, ugye, ami parlamentáris rendszer, ahol a miniszterelnökön van a hangsúly, ugye, nyilvánvalóan. Ugyan most Magyarországon is a köztársasági elnök személyével kapcsolatban nagy a vita, de ennek ellenére azt tudjuk, hogy mondjuk a magyar parlamentáris rendszerben a köztársasági elnök egy képviselője, egy reprezentatív személyiség, de tulajdonképpen nincs döntés ereje. Tehát visszamenve egy kicsit a történelmi háttérhez, ugye Charles de Gaulle 1958-ban hozza létre az ötödik köztársaságot, és innentől kezdve indul be tulajdonképpen ez a fél prezidenciális rendszer. Azért is fontos hangsúlyozni, mert ugye a köztársasági elnök nem csak hogy a legfőbb politikai képviselője a francia rendszernek, hanem emellett ugye a hadseregnek a feje is, ami azért fontos, mert Franciaország az Európai Unió egyetlen atomhatalma. Ugyan itt még meg szoktuk említeni Nagy-Britanniát, de egyrészt ugye már nem az unió tagja Nagy-Britannia, másrészt pedig a brit haderő abszolút mértékben függ az amerikaiaktól, akiknél látjuk ugye a visszalépéseket, visszatáncolást akár a NATO-ból, vagy bármilyen védelmi szervezetből, tehát Franciaországra ezért is rendkívüli hangsúly helyeződik, különösen itt az elmúlt időben, és a jelenlegi köztársasági elnök Emmanuel Macron ezt hangsúlyozza is, tehát az európai szuverenitás kulcsaként állítja be az országát, amiben valóban van logika a nukleáris védőernyő kiterjesztésével. Tehát visszatérve azért, hogy miért ilyen fontos a köztársasági elnök szerepe Franciaországban, különösen Charles de Gaulle, tehát az ötödik köztársaság óta. Tehát egyrészt ez a haderőnek a feje, tehát a hadseregnek a vezetője a köztársasági elnök, másrészt a külpolitikai szintéren ő az, aki képviseli az országot, tehát láthatjuk, hogy Emmanuel Macron milyen aktív külpolitikát végez, azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal sikeresebb a külpolitikai szintéren, mint a belpolitikában. Ugye látjuk, hogy nagyon kevés a támogatottsága, alig 15% belpolitikai szintéren. És azért is koncentrálódik a figyelem már most egy évvel a köztársasági elnök választásra Franciaországban, mert Macronnak ez a második ciklusa, és itt is kapcsolnék egy kicsit a magyar helyzethez. Bocsánat, nem ismerem a szlovákiai politikai berendezkedést eléggé, hogy párhuzamokat tudjak vonni. Igazából párhuzamok, tehát nem is szerencsés, de itt azért egy kicsit visszakapcsolok ugye arra az aktuál politikára, ami ugye itt többször elhangzott Magyarországon, hogy limitálni kell ugye a indulás lehetőségét, illetve a hatalmon való szereplésnek az időtartamát, tehát Franciaországban két ciklusra választhatnak maximum egy köztársasági elnököt, és a Charles de Gaulle idejében egész Jacques Chiracig elhúzódóan ugye 7 éves septena ciklusok voltak, és azt követően pedig 5 évesre csökkent ez, tehát maximum 10 évig maradhat hatalmon, amennyiben ugye másodszorra is megválasztják. Tehát itt azért is fontos ez a következő választás 27 tavaszán, mert Emmanuel Macron már nem indulhat újra, tehát megindult a versengés az ő árnyékában. Azért is mondom, mert Gabriel Attal, akit ön is említett, ugye aki a legutolsó, aki bejelentette az indulását, Gabriel Attal ugye a Macroniából, tehát ebből a Emmanuel Macron által létrehozott közép vonalból nőtt ki, mint miniszterelnöke, ugye, és ugyan próbált tőle kicsit eltávolodni, de nyilvánvalóan azért a macroni árnyék itt majd szerepelni fog, és ez a belpolitikai népszerűségét tekintve nem igazán mondható szerencsésnek. Tehát itt talán még röviden próbálnám elmondani, hogy milyen pártokra, milyen irányvonalakra, politikai orientációkra bomlik ugye föl a francia politikai élet. Nagy vonalakban azt kell, hogy mondjam, hogy itt is azért átalakulóban van a hagyományos francia politikai felállás. Már itt sem beszélhetünk egyértelműen jobb és baloldalról, ugye, hogy annak idején, tehát a mérsékelt jobboldal és a mérsékelt szocialisták által képviselt a Mitterrandi baloldalról nem beszélhetünk már, illetve nem olyan mértékben, tehát a szocialista pártnak rendkívüli módon csökkent a támogatottsága, a jelentősége, ugyanígy a republikánus jobboldalnak, és itt a kvázi szélsőségek felé húzás szintén megfigyelhető, így ugye a szélső jobboldal, a nemzeti tömörülés az, amelyikre itt a hangsúly leginkább helyeződik, hiszen most már hónapok, sőt évek óta egyértelműen kimutatják az előzetes felmérések, hogy Franciaország legerősebb pártjáról, leginkább támogatott pártjáról van szó. Ugye már a 2024 júliusi előrehozott nemzetgyűlési választásoknál is lehetett látni, hogy a nemzeti tömörülés számadatokban a legerősebb párt volt 11 millió választópolgár támogatásával, és valamennyi társadalmi rétegben, de kortól is függetlenül, valamennyi korcsoportban is az első pártként szerepel.
1: Nagyon fogy az időnk, úgyhogy kérem, mindenképpen térjünk még át a jelöltekre, mert 3-4 percünk maradt már csak hátra. Tehát említettük Gabriel Attalt, kik azok, akiket még érdemes megemlíteni?
4: Igen, hát a legfontosabb talán közülük, ugye, akiknek esélyük van, tehát egyrészt Marine Le Pen, illetve Jordan Bardella, itt azért beszélünk egyfajta duóról, mert ugye Marine Le Pennek a másodfokú perének a döntése, ítélete július 7-ére várható, tehát ez fogja eldönteni, hogy egyáltalán indulhat-e, ugyanis ugye az elsőfokú ítélet 5 évre eltiltotta a közszerepléstől. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor ott van a háttérben a B-terv, ugye Jordan Bardella nevével címélhető, és mindkét esetben 34-35%-os esélyt mérnek, illetve a ma reggel közölt felmérések szerint ugye ott van Édouard Philippe, aki létrehozott egy Horizon nevű pártot, ő volt Emmanuel Macron első elnökségének első miniszterelnöke, ugyan ő fokozatosan eltávolodott Macronról, pontosan az előbb említett okok miatt, és ő az, aki ezt a kvázi centrumpártot, vagy a kezdetekben még sikeres makronista politikát képviseli, pontosan Gabriel Attallal szemben, illetve hogy a baloldalról is egy kicsit beszéljünk, ha már erősebb egyéniségekről, személyiségekről van szó, akkor Jean-Luc Mélenchont kell megemlítenünk, aki ugye az LFI, az Engedetlen Franciaország karizmatikus vezetője, ki az elmúlt időben enyhén szólva lejáratta magát és a pártját többek szemében antiszemita kijelentésével, seivel, kirohanásaival, viszont ő úgy gondolja, hogy amennyiben egy szélső jobb oldallal szembeni második fordulóra lesz lehetőség, akkor ő az egyetlen, aki igazán erős személyiségként tud majd alternatívát jelenteni a szélső jobbal szemben. Ugyanis Franciaországban ugye létezik ez a bizonyos cordon sanitaire, ez az egészségügyi kordon, ami a szélső jobb körül kialakult, hogy minden, csak ők nem. Több választásban is láttuk, ugye így jött létre az előző nemzetgyűlési választásokon ez a bizonyos baloldali népfront tömörülés, ami felbomlani látszik, illetve hát ezért is van ennyi jelölt ugye baloldalon is, tehát Jean-Luc Mélenchon az, aki próbálja képviselni a baloldalt, de természetesen nem tudja összefogni. Felmerül még a volt köztársasági elnök François Hollande neve, számtalan olyan még a háttérben meghúzódó szereplő is van, akik előjöhetnek, ugye? Tehát nyilvánvalóan itt még ez csak a kezdet, hiszen majdnem egy év van hátra, tehát elképzelhető, hogy akár 30-ig is fölmegy ez a szám. A kvázi baloldalon Raphael Glucksmann neve is felmerül, illetve a volt miniszterelnök Dominique de Villepin, Éric Zemmour, ugye a még inkább szélső jobb baloldalon szereplő Zemmour, vagy Gérald Darmanin, aki a jelenlegi belügyminiszter, tehát számtalan újabb szereplő még előkerülhet.
1: Érezhetően megkezdődött az elnökválasztási kampány Franciaországban. A jelöltekről Csepeli Rékát, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
4: Én köszönöm.

0: Az Eperjesi Kórház meg fog épülni, mondta a kormányfő. Megszakadt a parlamenti ülés, Tibor Gáspár kiutasította Alois Linnát az ülésteremből. Magyar Péter az új parlament első ülésén azt mondta, megszüntetjük a politikusok kiváltságait. Éjszaka 12 és 6, holnap napközben 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Napzárta. Paszmár Líviával.
0: Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat hallják május 26-án kedden. Hallgassák meg híreinket. A Bazini Speciális Büntetőbíróságon folytatódott a Ján Kuciák újságíró meggyilkolásának ügyében zajló per, valamint az ügyészek ellen tervezett merényletek tárgyalása, Fica János összeállítása.
2: A Ján Kuciak és menyasszonya Martina Kusnírová ellen 2018. februárjában elkövetett kettős gyilkosság ügye immár harmadszor került a Speciális Büntetőbíróság elé, miután a legfelsőbb bíróság kétszer is hatályon kívül helyezte a korábbi ítéleteket. A gyilkosság végrehajtóit már korábban jogerősen elítélték, Miroslav Márcsek és Tomás Szabó 25 év fegyházat kaptak. Andruskó, aki a Kuciak gyilkosság közvetítéséért jelenleg 15 éves börtönbüntetését tölti, keddi vallomásában ismét Alena Zsuzsovát nevezte meg a gyilkosság megrendelőjeként, és azt állította, az eredeti terv szerint Kuciak holttestének el kellett volna tűnnie, hogy ne találják meg az elkövetőket. Elmondása szerint Zsuzsová ügyészek, köztük a jelenlegi főügyész Maros Zsilinka megölését is meg akarta rendelni. A Hetényi Tanú szerint a háttérben Marián Kocsner állhatott. A keddi tárgyaláson Kocsner és Zsuzsová is kérdéseket tettek fel a koronatanúnak. Andruskó több alkalommal is azt mondta, korábban azért nem fordult a rendőrséghez, mert féltette az életét. A hétfői tárgyalási napon Andruskó egy másik súlyos állítást is megfogalmazott. Azt mondta, évekkel ezelőtt Tibor Gáspár egykori országos rendőrfőkapitány neve is felmerült az ógyallai ex-polgármester Basternák László meggyilkolásával összefüggésben. Gáspár visszautasította az állításokat, az ügyészség pedig jelezte, kivizsgálják Andruskó vallomását. Közben az ellenzéki Progresszív Szlovákia ismét javaslatot nyújt be Gáspár leváltására, valamint a Szlovenszko mozgalom és az SAS is azt követelte, hogy a parlament alelnöke távozzon tisztségéből, vagy legalább addig nevezesse az üléseket, amíg meg nem hallgatják Andruskót a bírósági vallomása kapcsán. Gáspár vádlottként szerepel a tisztító tűz ügyben is, amely a rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb köreiben 2012 és 2018 között állítólagosan működő bűnszervezet létrehozásának és működésének gyanúját vizsgálja. A vádlottak padján helyet foglal továbbá Norbert Bödör nyitrai vállalkozó, Dusan Kovácsik volt speciális ügyész, František Imrece a pénzügyi igazgatóság egykori elnöke, valamint a NAKA magasrangú tisztségviselői is.
0: A vállalkozóknak együtt kell működniük a kormánnyal, nem pedig harcolniuk ellene. Ezt ma Pozsonyban a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésének ünnepi ülésén mondta Robert Fico miniszterelnök, Denisa Szakova gazdasági miniszter jelenlétében. A miniszterelnök felszólította a kamara képviselőit, hogy közösen keressenek megoldásokat azokra a problémákra, amelyek nem csak Szlovákiát, hanem Európát is foglalkoztatják. Beszédében kiemelte, hogy a vállalkozók 65%-a nem fizetett be egy eurót sem adóként. A szürke gazdaság 17 milliárd eurót tesz ki, a hozzáadott érték adó beszedése pedig 10%-os hiányt mutat. Mindezek olyan gazdasági problémák, amelyeket a kormánynak meg kell oldania. Szakova szerint a brüsszeli tárgyalásokon az EU gazdasági biztonsága válik a fő témává. A kormány tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatokat a költségvetés jóváhagyás során semmilyen korlátozás nem fogja érni. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának közgyűlésén tartott videóbeszédében ezt Robert Fico miniszterelnök jelentette be, aki ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a kormány nem szándékozik benyújtani a költségvetési felelősségről szóló alaptörvénymódosításra irányuló javaslatot. A helyi önkormányzatokat a szankciós mechanizmus hatálya alól kivonó alaptörvénymódosításra a közelmúltban a helyi önkormányzati szövetségek szólítottak fel. A téma az MOSZ jelenleg zajló kétnapos közgyűlésén is napirenden van. Az új Eperjesi kórház megépítése folytatódik, és be is lesz fejezve, nyilatkozta Robert Fico kormányfő az építkezés megvizsgálása után. Kijelentette, hogy a kórház épületét 2027. augusztusára befejezik, 2028. márciusától pedig már próbaüzemmódban működhet. A kormányfő arról is tájékoztatott, hogy június 1-től a kórházat egy másik konzorcium, a Team Slovensko építi tovább. A kórház építése során fellelt hibákat standard technikai problémáknak nevezte, amelyeket szerinte menet közben elhárítanak. Az épületet elmondása szerint csak pár hét vagy hónap csúszással fogják befejezni. Az Eperjesi kórház építésénél az építésfelügyelet nem mulasztott, időben reagálta nem megfelelő minőségű munkavégzésre. Ezt Robert Kalinyák védelmi miniszter jelentette be az építkezés látogatása után. Kifejtette, hogy a problémás oszlopokat, amelyeket nem lehet megjavítani, eltávolítják, a többit pedig kijavítják. Kalinyák tájékoztatott a Pozsony-Szőlősön épülő új kórházról is, ahol jelenleg földmunkák folynak, és szerinte ősszel megkezdődhet a betonozás. Külföldről más helyeken is lehet majd szavazni, nem csak a képviseleti irodákban, amennyiben a külügyminisztériumnak lehetősége nyílik arra, hogy az adott országban szavazóhelyiséget hozzon létre. A jelenlegi módosításhoz, amely eltörli a postai szavazást és azt a nagykövetségeken történő szavazással váltja fel, módosító javaslatot nyújtanak be. Erről mai sajtótájékoztatóján számolt be Tibor Gáspár, a parlament alelnöke. Hozzátette, hogy külföldön más helyszíneken is lehet majd szavazni, például ott, ahol a minisztériumnak saját épülete van. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia ismét indítványt nyújtott be Tibor Gáspár a parlament alelnökének leváltására, tájékoztatott Zuzana Mesterová, a mozgalom parlamenti frakciójának vezetője. Napról napra egyre több ok van a leváltására, amíg ezek az okok fennállnak, addig minden ülésen kezdeményezni fogjuk a visszahívását, jelentette ki Mesterová, és hangsúlyozta, hogy Gáspárt súlyos korrupciós bűncselekményekkel vádolják, valamint azzal, hogy bűnszervezetet hozott létre a rendőrségen belül, amely védte a kiválasztott személyeket, másokat illegálisan megfigyelt. Napról napra egyre súlyosabb kétségek merülnek fel Tibor Gáspár hitelességével kapcsolatban. Nem vezetheti a parlamentet olyan személy, akivel szemben ilyen súlyos vádak merültek fel, tette hozzá Mesterová. A PS bejelentette, hogy büntető feljelentést tesz. A parlament alelnöke volt rendőrfőkapitány, és további személyek ellen a tisztító tűzügyben emeltek vádat. A Környezetvédelmi Minisztérium nemzetközi pályázatot írt ki a breznói járásbeli Predánya település közelében található kátránylerakók felszámolására. A Felső-Garammenta régiójában található mérgező hulladékokkal terhelt környezeti szennyeződés évtizedekkel ezelőtt keletkezett a kőolajfeldolgozás maradványaként. Eltávolításának becsült költségek körülbelül 54,5 millió eurót tesz ki. Erről a Környezetvédelmi Minisztérium kommunikációs osztálya tájékoztatott. A projektet elsősorban európai forrásokból finanszírozzák. A Tisza párt, amely az áprilisi választások után alkotmányos többséget szerzett az országgyűlésben, első lépései között a politikai kiváltságok megszüntetését tűzte ki célul. Ezt ma a parlament első rendesülésének nyitó beszédében mondta Magyar Péter miniszterelnök. Ismét elmondta, hogy csökkenteni fogják a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, átnézik a diplomata útleveleket, és javasolni fogják az országgyűlésnek, hogy csökkentsék a képviselői fizetéseket. A rendesülés napirendjén szerepel többek között 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítása is, amelyek jóváhagyása a parlamentről szóló törvény értelmében nem igényel vitát. 2 bizottságnak a gyermekvédelem területén kialakult rendszerbeli válsággal, valamint a pedofil ügyben meghozott ellentmondásos elnöki kegyelem megadásában résztvevő személyek felelősségével kell foglalkoznia. A többi bizottságnak az állami vagyon átláthatatlan privatizációját és a Nemzeti Bank működésével kapcsolatos hatalommal való visszaélés gyanúját kell kivizsgálnia. Az 5. kezdeményezés a végrehajtási joggal való visszaélés kivizsgálására összpontosít. A csehországi Teplicei kerületi bíróság helyt adott Dominik Feri volt parlamenti képviselő feltételes szabadlábra helyezési rendi kérelmének. A Novinki.cz portál beszámolója szerint a börtönben letöltötte a nemi erőszakért kiszabott 3 éves büntetésének 2/3. Feri a feltételes szabadlábra helyezési rendi kérelmét azzal indokolta, hogy mindig rendes életet élt, és ha a bíróság szabadlábra helyezi, azt továbbra is folytatni fogja. Szavai szerint a börtönben példásan viselkedett. Most más életcéljaim és ambícióim vannak, mint abban az időben, amikor a cselekmények történtek, jegyezte meg. Andrei Langer ügyész azt javasolta a bíróságnak, adjon helyt Feri kérelmének, ugyanezt a véleményt osztotta a börtönpszichológus is. 4 meghaltak, miután egy vonat ütközött egy iskolai kisbusszal a belgiumi Kelet-Flandriában. A belga média szerint 9 ültek a kisbuszban, 7 a sofőr és egy felnőtt kísérő. A buszt egy speciális igényű gyermekek számára tartották fenn. Jean-Luc Crook közlekedési miniszter elmondta, hogy 2 a sofőr és a kísérő nem élte túl a balesetet, 2 további személy súlyosan megsérült. A baleset körülbelül 8:45-kor történt, a körülmények nem tisztázottak, mivel az első jelentések szerint az incidens idején a sorompok le voltak engedve. A helyszínen számos mentő dolgozik.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Lejátszotta utolsó mérkőzését a magyar válogatott a svájci jégkorong világbajnokságon. Majoros Gergely szövetségi kapitány legénysége 8-1-es vereséget szenvedett a lett együttestől, és csoportjában 3 ponttal a bennmaradást jelentő utolsó előtti 7., összesítésben pedig a 14. helyen végzett. A másik makora délutáni találkozón Norvégia-Dánia 4-3 hosszabbítás után. Most játsszák a Svédország-Szlovákia összecsapást, legalább 1 pontot kell szerezniük a szlovákoknak, ha a negyed döntőbe akarnak jutni. Szintén mozzajlik az Egyesült Államok-Ausztria meccs. 20-20-tól bonyolítják le a Svájc-Finnország és a Kanada-Csehország mérkőzéseket. Sajtóértesülés szerint a labdarúgó NB1-ben szereplő Győr vezetőedzőjének Morbé Balázsnak a szerződésében szerepel egy lelépési záradék, de egyelőre nem érkezett hivatalos megkeresés ennek érvényesítéséről. Vasárnap véget ért a labdarúgó Premier League 2025-2026-os idénye, és az Opta elemzői összeállították a bajnokság álomcsapatát, amelyben Szoboszlai Dominik is helyet kapott. A Liverpoolból más nem fért be a 11-be, míg a bajnok Arzenált 4, a második helyezett Manchester City-t pedig 3 játékos képviseli. Marozsán Fábián az olasz Mattia Bellucci oldalán bejutott a második fordulóba, a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyében. Egyesben az első kört sem élte túl, a szabadkártyás ausztrál Adam Walton ellen a 6. rangsorolt orosz Daniil Medvegyev, aki ugyan 2 szettet is 6-1-re nyert a nála 89 hellyel hátrébb rangsorolt rivális ellen, de összességében megérdemelten búcsúzott a Roland Garrostól. A nőknél a világ első fehér orosz Arina Sabalenka 2 játszmában verte a spanyol Jessica Maneirót.
1: Időjárás.
0: A nap további részében derült marad az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 6 fok közé csökken. Holnap kezdetben nem lesz felhő az égen, majd északon és keleten fokozatosan beborul, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Nyugati vagy északnyugati szél várható, helyenként erős széllökésekkel. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába. Munkatársaim voltak Fica János és Kovács János hangmérnök. Nevükben is köszönöm a figyelmüket, Paszmár Lívia hírszerkesztőt hallották, viszont hallásra.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

tree.